Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és vannak énekesek, akik nem az egyszerűbb utat, hanem ma sokkal inkább hozzájuk illő utat választják. Ilyen Benson Boone is, aki a világ egyik legnagyobb tehetségkutatójában indult el, sőt jutott volna a döntősök közé az Egyesült Államokban, ha ő maga nem lép vissza. Mondván, ő ezt inkább valahogy másképp szeretné elérni. És elérte. Az egész világ ismeri a nevét, ez pedig az aktuális igazi mai slágere Benson Boone-nak. A Beautiful Things, amit már is indítok a Rádió 1-en.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy Bibi Rexának, pedig tegnap megjelent a vadi új albuma, vagyis hát most már tegnap előtt a Dirty Blonde, amin ez a dal is ott van, a New Religion.

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, 25 gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered, persze, a Rádió Egyet hallgatom. Ja, értem az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágerek.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak

0: A rádió egy csak igazi mai sláger megy. A következő órában is szenzációs dalokat hozok, lesz köztük rádió egy DJ újdonsággal, Metzger Vikitől, de készülök Taylor Swift-tel és Joel Corey-val is. A kezdésben pedig, hát nagyon biztosra megyek. Ray Daltonnal a Blood Running pár perc is érkezik itt a rádió egyen.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: A lakosság segítségét kérik a veszélyes kullancsok felderítésében. Az ELKH Ökológiai Kutatóközpont kullancsfigyelő programjában a szakemberek a lakosság bevonásával gyűjtenek adatokat a hazánkban újonnan megjelenő veszélyes fajokról. Ide általában vándormadarak útján érkeznek ezek a fajok, eredeti élőhelyük Magyarországtól jóval délebre található, ám a klímaváltozás miatt a közép- és észak-európai éghajlat is egyre inkább megfelelő számukra. Mondta rádiónknak Földvári Gábor, az Ökológiai Kutatóközpont Evolúciótudományi Intézetének tudományos főmunkatársa.
3: A kullancsfigyelő programunk 2021-ben indult, és azt a célt szolgálja elsősorban, hogy a hazánkba bekerülő, nálunk nem őshonos kullancsfajokra fel tudjunk figyelni. Ezen belül is a hialomma nevű kullancsra vagyunk nagyon kíváncsiak, ezek ugyanis többek között a krími-kongói vérzéses lázvírusát képesek terjeszteni. A lakosság pedig úgy tud segíteni mi munkánkban, hogy a kullancsfigyelő.hu honlapon látható e-mail címre fotókat küld be az általuk készített kullancsokról, illetve magát a példányt is beküldhetik. Az egyik fontos ismertetőjel egyébként ennél a kullancsnál, hogy nagyobb, mint a Magyarországon őshonos kullancsok, 2-3-szor is nagyobb méret, egy ilyen dinnyemag méretű kullancsot kell elképzelni, és viszonylag hosszú és csíkozott lábuk van, gyorsabban szaladnak, mint a közönséges kullancs. Tehát ezeket viszonylag jó tényleg meg lehet különböztetni a hazai kullancsoktól. De most ennek az úgynevezett citizen science vizsgálatnak, azaz közösségi kutatásnak az a nagy előnye, hogy mi kutatók egy sokkal szélesebb körű vizsgálatot tudunk ugye véghez vinni, hiszen az ország bármely pontjáról várunk be információt. A lakosság számára pedig ugye egy információt szolgáltatunk arról, hogy milyen kullancs az, amit talált. Tehát igazából a kullancsfigyelő.hu található e-mail címre kérjük a fotókat beküldeni, és ott megtalálható a posta cím is, ahova a kullancsokat be tudják küldeni. És azért mondok egy jó hírt is, hogy viszonylag kicsi szerencsére az esélye annak, hogy vírussal fertőzött ilyen hialomma kullancsokat találjunk, ugyanis maguk a vándormadarak, amelyekkel beérkeznek ezek hozzánk, nem tartják fent ezt a krími-kongói vérzéses lázvírusát.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
1: Rádió
4: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. 3 óra után is hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Joel Corey pedig a folytatásban, aki ugye tökéletes Beachbody-val pörög, mindig edz van is, edzőterme. És nagyon ideges mindig egy picit, amikor stúdióba kell vonulnia, mert ilyenkor következetesen szinte csak pizzát esznek, meg ilyen fast food dolgokat, nincs idő külön a kajára figyelni. És itt ilyenkor jönnek fel a kilók, amikkel aztán dolgoznia kell, szóval imádja a stúdiózás, de ettől a részétől idézőjelben picit mindig tart, pedig ilyen jó dolgokat készít a stúdióban. Joel Corey Galantis, Stay Longer, itt a Rádió 1.

Rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig DJ Metzger Viki, aki minden héten nálunk zenél, az előző mixét is meg lehet találni a Rádió 1.hu-n, és jövő héten is érkezik hozzánk, most viszont egy igazi mai sláger, amit egyébként Nagy Bogival és Miss Mooddal a Rádió 1 születésnapi fesztiválon is előadtak, most pedig itt a Rádió 1-en hozzák. A nagy kedvenc az Éden, amit már is indítok a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Taylor Swiftet hozom, akivel kapcsolatban én kifejezetten kíváncsi vagyok, hogy hány meccsre járt, látogat majd el a VB-n, amit ugye a részben az Egyesült Államokban rendeznek, és azért is érdekes ez, mert a párja ugye sportoló, amerikai focit játszik, nem is akármilyen szinten, és kérdés, hogy a klasszik, európai focira mennyire lesznek kíváncsiak. Én viszont imádom ezt a dalát, erre bármikor kíváncsi vagyok, Taylor Swift jön, és az Opelite, ezt indítom a Rádió 1.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a következő órában is, elképesztően nagy kedvencek, már most, amit elárulok, az például Rachel, Where is my husband, vagy éppen Sam Feltől a Heart Like Mine, ami tuti, hogy jön, hát, és

0: Mindjárt indítom az újabb zenei órát itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Összehasonlították a farkas és a macska kölykök viselkedését. A kutyakölykök hajlamosak spontán utánozni az ember által mutatott egyszerűbb viselkedéseket még akkor is, ha nem kapnak érte jutalmat, míg a macska és a farkas kölykökre ez nem jellemző. Derül ki az Eötvös Loránd Tudományegyetem kutatóinak új tanulmányából, amely nemrég jelent meg. Az ELTE etológiai tanszékének kutatói három fajt hasonlítottak össze, amelyek a háziasítás és a szocialitás szempontjából is eltérnek. A kutatók arra keresték a választ, hogy vajon ezek a különbségek megmutatkoznak-e abban, hogy milyen mértékben hajlamosak mindenféle képzés és jutalom nélkül is utánozni az emberi viselkedést. A kutatók először azt figyelték meg, hogy az emberi családokban nevelkedő 42 kutya, 39 macska és 8 farkaskölyök hogyan viselkedik egy ismeretlen tárgyal egy idegen szobában, például az orrával vagy a lábával érinti-e meg. Ezután a kísérletvezető egy másik akciót végzett a tárgyal, például ha a kölyök az orrával bökte meg, akkor ő a kezével ért hozzá. A kérdés az volt, hogy vajon a kölyök ekkor leutánozza-e a látott akciót, megérinti-e a tárgyat például a mancsával. A csoport vezető kutatója a közleményben kiemelte, hogy míg a kutyakölykök szinte azonnal ránk néztek, 4-szer, illetve 5-ször tovább tartott, mire a farkas, illetve a macska kölykök figyelme ránk irányult. A kutya és farkas kölykök a tesztek csaknem 70%-ában megismételték a bemutatott viselkedést. A tanulmány megállapította, hogy egyedül a kutyakölykök voltak hajlamosak az emberi demonstrációnak megfelelő testrészükkel utánozni a viselkedést, annak ellenére is, hogy ez nem egyezett az általuk demonstráció előtt spontán használt testrészükkel. A kutatás során megállapították, hogy nem meglepő, hogy csak a kutyakölykökben alakult ki hajlam arra, hogy fokozottan figyeljenek az emberekre és utánozzák a cselekedeteiket, még akkor is, ha erre az adott helyzetben nincs olyan közvetlen motivációjuk, mint például a táplálékszerzés vagy a játék.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy, kellemes éjszakát mindenkinek, jó munkát, jó utat, jó bulit, éppen ki mit csinál. Én ebben az órában is teszem a dolgom, és hozom az igazi mai slágereket megállás nélkül. Meg persze várom az üzeneteket 0620 311 111. A kezdés most a Fastboy, ez a Good Life, amit már is indítok.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Június 14-e van, és hát nem csak a foci VB az egyetlen dolog, ami elindul, hanem időközben a nyár is elindult, és elindul a fesztivál szezon is. Minden komoly fesztiválon idén természetesen ott leszünk. Ezen a héten az egyik nagy bejelentésünk az volt, hogy a Szeged ifjúsági napokon is tudunk majd együtt bulizni. Ott lesznek a Rádió 1 DJ-k, és ott lesz az a hangulat, amit azt mondom, hogy csak mi tudunk vinni. Én pedig hozom továbbra is az igazi mai slágereket, mert ez a lényeg. Ray, Where is my husband? Ez

0: you, I guess you moved on really easily.
1: Rádió egy.
2: Csak igazi mai sláger megy.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ki az a DJ, aki már 13 évesen elkereskedelmi bizniszt épített, amit 15 évesen el is tudott adni? Ő Sam Feld. Máku. Ilyenhez is van érzéke, hát meg ugye a zenékhez. Ez például az igazi mai slágere Sam Feldnek, Rosalinnel közösen. Ez a Heart Like Mine. Itt a Rádió 1-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Flashmobbal búcsúztatták a tanévet Kecskeméten. A mikromobilitási eszközök mihamarabbi szabályozását javasolja a Magyar Mobilitási és Autóklub. Országos élvonalban végzett a kecskeméti kórház. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Zenével, játékokkal és közös élményekkel zárták a tanévet pénteken Kecskeméten. A városi tanévzáró rendezvényen több iskola diákjai is részt vettek, hogy együtt köszöntsék a nyári szünet kezdetét. A program egyik leglátványosabb eleme a Városháza előtt megrendezett flashmob volt, amelyet az M. Bodon Pál zeneiskola növendékei adtak elő, írja a Vármegyei Lap. A tanévzáró esemény sok mosollyal és közös élménnyel indította a vakációt, amely most több ezer kecskeméti diák számára vette kezdetét. A mikromobilitási eszközök mihamarabbi szabályozását javasolja a Magyar Mobilitási és Autóklub. Erre az e-rollerek okozta balesetek elszaporodása miatt van szükség, de azért is, mert ez a járműtípus egyáltalán nem szerepel a jelenlegi KRESZ-ben. Hívta fel a figyelmet rádiónkban Gyulai Nétó Zsuzsanna, közlekedési szakjogász, a szervezet KRESZ bizottságának elnöke.
3: Az e-roller használat azonnali intézkedést igényelne. Felmerül annak a lehetősége, hogy egy külön jogszabály módosítással első lépésben az e-rollerrel kapcsolatos szabályozást kellene létrehozni. Az e-roller jogilag gyakorlatilag nem is létezik, nincsenek meghatározva sem az életkori szabályok, a védő öltözetnek vagy a védősisaknak a szabályok.
2: Az ország második legjobb eredményét érte el a Bács-Kiskunvár megyei oktatókórház az Országos Kórházi Főigazgatóság éves minőségértékelésén. Az intézmény mindössze minimális különbséggel maradt el az első helyezettől. Az értékelés többek között a szívinfarktusos betegek gyors ellátását, a csípőtáji törések műtéti kezelésének időbeliségét, valamint a daganatos betegek ellátásának szervezettségét vizsgálta, írja a KEOL. A mutatók azt jelzik, hogy mennyire biztonságosan és hatékonyan működik egy egészségügyi intézmény. A kecskeméti kórházban tavaly több mint 2000 szülést vezettek le, több mint 2000 új daganatos beteg ellátásában vettek részt, és 256 akut szívinfarktusos beteg kapott életmentő beavatkozást. Az eredmény azt mutatja, hogy a kecskeméti intézmény a betegellátás minősége, szervezettsége és szakmai színvonala alapján az ország legjobbjai közé tartozik. Egy hidegfront hatására a napközben egyre több felé előfordulhatnak záporok, zivatarok, néhol felhőszakadás, jégeső kíséretében. Sokfelé lesz élénk, erős, néhol viharos a nyugati, északnyugati szél. A hőmérséklet napközben a legmelegebb órákban 29 fok körül alakul, viszont a záporok, zivatarok hatására hirtelen több fokkal visszaeshet. Holnap változóan felhős napos időben lesz részünk, és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: A lakosság segítségét kérik a veszélyes kullancsok felderítésében. Az ELKH Ökológiai Kutatóközpont kullancsfigyelő programjában a szakemberek a lakosság bevonásával gyűjtenek adatokat a hazánkban újonnan megjelenő veszélyes fajokról. Ide általában vándormadarak útján érkeznek ezek a fajok, eredeti élőhelyük Magyarországtól jóval délebre található, ám a klímaváltozás miatt a közép- és észak-európai éghajlat is egyre inkább megfelelő számukra. Mondta rádiónknak Földvári Gábor, az Ökológiai Kutatóközpont Evolúciótudományi Intézetének tudományos főmunkatársa.
5: A kullancsfigyelő programunk 2021-ben indult, és azt a célt szolgálja elsősorban, hogy a hazánkba bekerülő, nálunk nem őshonos kullancsfajokra fel tudjunk figyelni. Ezen belül is a hialomma nevű kullancsra vagyunk nagyon kíváncsiak. Ezek ugyanis többek között a krími-kongói vérzéses láz vírusát képesek terjeszteni. A lakosság pedig úgy tud segíteni mi munkánkból, hogy a kullancsfigyelő.hu honlapon látható e-mail címre fotókat küld be az általuk készített kullancsokról, illetve magát a példányt is beküldhetik. Az egyik fontos ismertetőjel egyébként ennél a kullancsnál, hogy nagyobb, mint a Magyarországon őshonos kullancsok, 2-3-szor is nagyobb méret, egy ilyen dinnyemag méretű kullancsot kell elképzelni, és viszonylag hosszú és csíkozott lábuk van, gyorsabban szaladnak, mint a közönséges kullancs. Tehát ezeket viszonylag jól tényleg meg lehet különböztetni a hazai kullancsoktól. De most ennek az úgynevezett citizen science vizsgálatnak, azaz közösségi kutatásnak az a nagy előnye, hogy mi kutatók egy sokkal szélesebb körű vizsgálatot tudunk ugye véghez vinni, hiszen az ország bármely pontjáról várunk be információt, a lakosság számára pedig ugye egy információt szolgáltatunk arról, hogy milyen kullancs az, amit talált. Tehát igazából a kullancsfigyelő.hu-n található e-mail címre kérjük a fotókat beküldeni, és ott megtalálható a postacím is, ahova a kullancsokat be tudják küldeni. És azért mondok egy jó hírt is, hogy viszonylag kicsi szerencsére az esélye annak, hogy vírussal fertőzött ilyen hialom a kullancsokat találjunk, ugyanis maguk a vándormadarak, amelyekkel beérkeznek ezek hozzánk, nem tartják fent ezt a krimi-kongói vézéses láz vírusát.
4: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és most egy nagyon jó dal, én imádom, Kashmir-t, aki ugye amerikai, de indiai gyökerekkel is ez a dalon hallatszódik is. Szerintem szuper lett. Kashmir, Wild Ride, ez jó már is a rádió egy.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Ma már egy kicsit kevesebb eső elvileg mindenhol, ahol tegnap esett is, de olyan 23-24 fok továbbra is. A jövőt viszont már 26-28 fokkal startol. A következő 30 perc pedig ezzel az igazi mai slágerrel, St. John és a Roses. A hírek után indítom itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Összehasonlították a farkas és a macska kölykök viselkedését. A kutyakölykök hajlamosak spontán utánozni az ember által mutatott egyszerűbb viselkedéseket még akkor is, ha nem kapnak érte jutalmat,

0: ismeretlen tárgyal egy idegen szobában, például az orrával vagy a lábával érinti-e meg. Ezután a kísérletvezető egy másik akciót végzett a tárgyal, például ha a kölyök az orrával bökte meg, akkor ő a kezével ért hozzá. A kérdés az volt, hogy vajon a kölyök ekkor leutánozza-e a látott akciót, megérinti-e a tárgyat például a mancsával. A csoport vezető kutatója a közleményben kiemelte, hogy míg a kutyakölykök szinte azonnal ránk néztek, 4-szer, illetve 5-ször tovább tartott, mire a farkas, illetve a macskakölykök figyelme ránk irányult. A kutya és farkas kölykök a tesztek csaknem 70%-ában megismételték a bemutatott viselkedést. A tanulmány megállapította, hogy egyedül a kutyakölykök voltak hajlamosak az emberi demonstrációnak megfelelő testrészükkel utánozni a viselkedést, annak ellenére is, hogy ez nem egyezett az általuk demonstráció előtt spontán használt testrészükkel. A kutatás során megállapították, hogy nem meglepő, hogy csak a kutyakölykökben alakult ki hajlam arra, hogy fokozottan figyeljenek az emberekre és utánozzák a cselekedeteiket, még akkor is, ha erre az adott helyzetben nincs olyan közvetlen motivációjuk, mint például a táplálékszerzés vagy a játék.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió

so don't call me up. Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ő pedig Bibi Rexa, aki múlt héten egy talkshow-ba járt, ahol megkérdezték, hogy igaz az, hogy ő korábban operaéneklés is tanult, és nem csak hogy azt mondta, hogy igen, hanem mutatott is egy részletet ebből is. Nagyon működött a hangja. Ebben a dalban is működik. Bibi Rexa és a New Religion a rádió egyen az igazi mai slágerek között.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: A Bányai 12. A nyerte a kecskeméti tablóversenyt. Mobil alkalmazással bővült a Nébih országos károsító monitoring rendszere. Óriás kivetítőn követhetik a VB meccseket Kiskunfélegyházán. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. A Bányai Júlia Gimnázium 12. A osztálya szerezte meg az első helyet a Kecskeméti Média Centrum idei tablóversenyén. Az eredmény hirdetést a tanévzáró fesztivál keretében tartották meg pénteken, írja a hiros.hu. A 2016 óta megrendezett versenyre idén 14 iskola több mint 50 végzős osztálya nevezett. A tablók a főtéren és online is megtekinthetők voltak, a szavazás során pedig több ezer voks érkezett a résztvevőkre. A győztes Bányai 12. A osztály 705 szavazatot kapott. A második helyen a Kecskeméti Piarista Gimnázium 12. D osztálya végzett 365 szavazattal, míg a harmadik helyet a Bányai Júlia Gimnázium 12. B osztálya szerezte meg 302 voksal. A szervezők szerint a tabló kiállítás és a verseny nem csak a végzősök bemutatkozását szolgálja, hanem közösségépítő szerepe is van, hiszen alkalmat teremt a találkozásokra, beszélgetésekre és a régi emlékek felidézésére. Mobil alkalmazással bővült a Nébih országos károsító monitoring rendszere, amely a szőlő aranyszínű sárgaságát terjesztő amerikai szőlőkabuca megfigyelését támogatja. Az új fejlesztés segítségével a gazdák gyorsabban juthatnak információkhoz, a fertőzés veszélyről és a védekezési lehetőségekről. Közös szurkolásra várják a futballrajongókat Kiskunfélegyházán az idei labdarúgó világbajnokság ideje alatt. A Petőfi téren felállított óriás kivetítőn a torna mérkőzéseit időjárás védett helyszínen nézhetik meg az érdeklődők, írja a félegyházi közlöny. A szervezők célja, hogy közösségi élménnyé tegyék a világbajnokságot és összehozzák a város lakóit. Az első mérkőzések tapasztalatai szerint már a nyitó meccs is sok érdeklődőt vonzott a térre. A világbajnokságot idén Kanada, az Egyesült Államok és Mexikó rendezi, ezért több találkozót magyar idő szerint késő este vagy hajnalban játszanak. Ennek ellenére számos mérkőzés továbbra is kedvező időpontban lesz látható. A szervezők minden esti meccsre várják a szurkolókat, és a későbbiekben további kísérő programokkal is készülnek a közös meccsnézéshez. Észak felől szakadozott felhőzet érkezik, amely idővel dél felé tevődik át, és közben több helyen erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Előfordulhat zápor, zivatar, sőt néhol felhőszakadásra is lehet számítani. A nyugati északnyugati szél a térségben megerősödik, a hőmérséklet pedig napközben 24 és 28 fok között alakul. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett napsütéses idő valószínű, de délnyugaton délen tartósabban több lehet a felhő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió
0: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás. 6 óra után járunk egy picivel, egy újabb VB-mes startolt. Fáj, készen furák az időpontok. Ezt még szokni kell, Ausztrália, Törökország, ami ugye most kezdett. Én viszont hozom a legnagyobb kedvenceket, az igazi mai slágereket változatosan. És egy jó kis reggeli lendület. Most én a Max-től, ez a Kings and Queens, amit indítok.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, mert egyő pedig Katy Perry a folytatásban, aki szerelmes, ami mindig jó, a korábbi kanadai miniszterelnökkel. Úgy tűnik, hogy szintet lépett a kapcsolat, mert hogy a héten konkrétan azt nyilatkozta, hogy ő életem szerelme. És meg is jelentek egyébként közösen egy vörös szőnyeges eseményen, a Tribeca Nemzetközi Filmfesztiválon New Yorkban, aminek egyébként az alapítója Robert De Niro. Ez pedig az igazi mai sláger Katy Perrytől, a Lifetime Summit, már is indítok a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Megtelt sportolókkal a Benkó Zoltán Park a mozgás éjszakáján. Legjobb, ha csak vízzel vesszük be a gyomornedv ellenálló gyógyszereket. A mesterséges intelligencia is téma volt egy kecskeméti kongresszuson. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Első alkalommal csatlakozott Kecskemét a mozgás éjszakája országos programsorozathoz, amely nagy érdeklődés mellett zajlott a Benkó Zoltán Parkban. Az este során közel 20 sportágat próbálhattak ki az érdeklődők. A helyszín szinte teljesen megtelt mozogni vágyó családokkal és sportbarátokkal, írja a híres.hu. A rendezvény közös aerobik bemelegítéssel indult, majd többek között kosárlabda, strandröplabda, futás, jóga és pilates is várta a résztvevőket. A legjobb, ha csak vízzel vesszük be a gyomornedv ellenálló gyógyszereket. Erre mutat rá egy friss tudományos vizsgálat. Ezeknél a készítményeknél nem mindegy ugyanis, hogy milyen folyadékkal érintkeznek. Többféle italt vizsgáltak a szakemberek, akik arra jutottak, hogy egyes lugos ásvány és gyógyvizek csökkentetik a gyógyszer hatékonyságát, mondta rádiónknak Demeter Adrien, a Semmelweis Egyetem PhD hallgatója, a kutatás első szerzője.
2: Amikor az emberek bemennek a patikába és keresnek egy gyógyszert, akkor általában megkérdezik, hogy étkezés közben, étkezés után vegyék be a gyógyszert, de arra nem szoktak rákérdezni, hogy milyen folyadékkal. A gyomornedv ellenálló készítményeknél ez problémát jelenthet. Például egyes gyomorsabb lekötő készítményeknél gondolja a beteg, hogy akár egy lugos vízzel veszi be a készítményt, ami ugyancsak jó a magas gyomorsabbra, akkor ez károsítani tudja magát a bevonatot, tehát a gyógyszernek a hatása csökken, vagy akár teljesen megszűnik.
1: Kecskemét adott otthont a Magyar Neonatológiai Társaság 7. kongresszusának, ahol az újszülött és koraszülött ellátás legfontosabb szakmai kérdéseit vitatták meg a résztvevők. A háromnapos rendezvényen az ország vezető szakemberei osztották meg tapasztalataikat és legújabb kutatási eredményeiket, számolt be róla a híres.hu. A kongresszus egyik kiemelt témája a mesterséges intelligencia egészségügyi alkalmazása volt. A szakemberek szerint az AI segíthet többek között a fertőzések korai felismerésében, az intenzív osztályokon keletkező nagy mennyiségű adat elemzésében, valamint a radiológiai felvételek gyorsabb és pontosabb értékelésében. Egy hidegfront hatására a napközben egyre több felé előfordulhatnak záporok, zivatarok, néhol felhőszakadás, jégeső kíséretében. Sokfelé lesz élénk, erős, néhol viharos a nyugati, északnyugati szél. A hőmérséklet napközben a legmelegebb órákban 29 fok körül alakul, viszont a záporok, zivatarok hatására hirtelen több fokkal visszaeshet. Holnap változóan felhős napos időben lesz részünk, és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Be glad that you're alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
1: Ez a Rádió Edit csak igazi mai sláger, mert Taylor Swift pedig újabb mérföldkőhöz érkezett. A Forbes szerint immár ő a zenetörténet leggazdagabb női előadója. 2026 márciusára ért el a $2 billion a vagyona. Wow! Taylor Swift és az igazi mai sláger az Opel Light a folytatásban. Itt a Rádió Egyen. Szép reggelt, jó hétvégét mindenkinek!

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a telefon, Viber és SMS számunk 0620-311-111, és miközben pörögnek a VB meccsek, én pörgetem az igazi mai slágereket. A következő órában hozom Bibi Rexát, The Kid Leroyt és Justin Biebert, vagy mindjárt a kezdésben Ray Dalton. Az igazi mai sláger a nagy kedvenc, a Blood Running, amivel mindjárt indítok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Flashmobbal búcsúztatták a tanévet Kecskeméten. A mikromobilitási eszközök mihamarabbi szabályozását javasolja a Magyar Mobilitási és Autóklub. Országos élvonalban végzett a kecskeméti kórház. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Zenével, játékokkal és közös élményekkel zárták a tanévet pénteken Kecskeméten. A városi tanévzáró rendezvényen több iskola diákjai is részt vettek, hogy együtt köszöntsék a nyári szünet kezdetét. A program egyik leglátványosabb eleme a Városháza előtt megrendezett flashmob volt, amelyet az M. Bodon Pál zeneiskola növendékei adtak elő, írja a Vármegyei Lap. A tanévzáró esemény sok mosollyal és közös élménnyel indította a vakációt, amely most több ezer kecskevéti diák számára vette kezdetét. A mikromobilitási eszközök mihamarabbi szabályozását javasolja a Magyar Mobilitási és Autóklub. Erre az e-rollerek okozta balesetek elszaporodása miatt van szükség, de azért is, mert ez a járműtípus egyáltalán nem szerepel a jelenlegi KRESZ-ben. Hívta fel a figyelmet rádiónkban Gyulai Nétó Zsuzsanna, közlekedési szakjogász, a szervezet KRESZ bizottságának elnöke.
2: Az e-roller használat azonnali intézkedést igényelne. Felmerül annak a lehetősége, hogy egy külön jogszabály módosítással első lépésben az e-rollerrel kapcsolatos szabályozást kellene létrehozni. Az e-roller jogilag gyakorlatilag nem is létezik. Nincsenek meghatározva sem az életkori szabályok, a védő öltözetnek vagy a védősisaknak a szabályok.
1: Az ország második legjobb eredményét érte el a Bács-Kiskunvár megyei oktatókórház az Országos Kórházi Főigazgatóság éves minőségértékelésén. Az intézmény mindössze minimális különbséggel maradt el az első helyezettől. Az értékelés többek között a szívinfarktusos betegek gyors ellátását, a csípőtáji törések műtéti kezelésének időbeliségét, valamint a daganatos betegek ellátásának szervezettségét vizsgálta, írja a KEOL. A mutatók azt jelzik, hogy mennyire biztonságosan és hatékonyan működik egy egészségügyi intézmény. A kecskeméti kórházban tavaly több mint 2000 szülést vezettek le, több mint 2000 új daganatos beteg ellátásában vettek részt, és 256 akut szívinfarktusos beteg kapott életmentő beavatkozást. Az eredmény azt mutatja, hogy a kecskeméti intézmény a betegellátás minősége, szervezettsége és szakmai színvonala alapján az ország legjobbjai közé tartozik. Egy hidegfront hatására a napközben egyre több felé előfordulhatnak záporok, zivatarok, néhol felhőszakadás, jégeső kíséretében. Sokfelé lesz élénk erős, néhol viharos a nyugati, északnyugati szél. A hőmérséklet napközben a legmelegebb órákban 29 fok körül alakul, viszont a záporok, zivatarok hatására hirtelen több fokkal visszaeshet. Holnap változóan felhős napos időben lesz részünk, és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió
0: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert egyébként Justin Bieber, akinek a gyereke idén-nyáron már 2 éves lesz. Furcsa ebbe is belegondolni. Egyébként, aki meg akarja nézni, hogy hogyan táncol nagyon cukin az apukája zenéjére, az Instáján a Bieber családnak megtalálja. Nagyon jó kis kontentek vannak. Na, ez viszont az újabb nagy kedvenc, az igazi mai sláger picivel 4-1-8 után.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: A Bányai 12. A nyerte a kecskeméti tablóversenyt. Mobil alkalmazással bővült a Nébih országos károsító monitoring rendszere. Óriás kivetítőn követhetik a VB meccseket Kiskunfélegyházán. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. A Bányai Júlia Gimnázium 12. A osztálya szerezte meg az első helyet a Kecskeméti Média Centrum idei tablóversenyén. Az eredményhirdetést a tanévzáró fesztivál keretében tartották meg pénteken, írja a hiros.hu. A 2016 óta megrendezett versenyre idén 14 iskola több mint 50 végzős osztálya nevezett. A tablók a főtéren és online is megtekinthetők voltak, a szavazás során pedig több ezer voks érkezett a résztvevőkre. A győztes Bányai 12. A osztály 705 szavazatot kapott. A második helyen a Kecskeméti Piarista Gimnázium 12. D osztálya végzett 365 szavazattal, míg a harmadik helyet a Bányai Júlia Gimnázium 12. B osztálya szerezte meg 302 voksal. A szervezők szerint a tabló kiállítás és a verseny nem csak a végzősök bemutatkozását szolgálja, hanem közösségépítő szerepe is van, hiszen alkalmat teremt a találkozásokra, beszélgetésekre és a régi emlékek felidézésére. Mobil alkalmazással bővült a Nébih országos károsító monitoring rendszere, amely a szőlő aranyszínű sárgaságát terjesztő amerikai szőlőkabuca megfigyelését támogatja. Az új fejlesztés segítségével a gazdák gyorsabban juthatnak információkhoz, a fertőzés veszélyről és a védekezési lehetőségekről. Közös szurkolásra várják a futballrajongókat Kiskunfélegyházán az idei labdarúgó világbajnokság ideje alatt. A Petőfi téren felállított óriás kivetítőn a torna mérkőzéseit időjárás védett helyszínen nézhetik meg az érdeklődők, írja a félegyházi közlöny. A szervezők célja, hogy közösségi élménnyé tegyék a világbajnokságot és összehozzák a város lakóit. Az első mérkőzések tapasztalatai szerint már a nyitó meccs is sok érdeklődőt vonzott a térre. A világbajnokságot idén Kanada, az Egyesült Államok és Mexikó rendezi, ezért több találkozót magyar idő szerint késő este vagy hajnalban játszanak. Ennek ellenére számos mérkőzés továbbra is kedvező időpontban lesz látható. A szervezők minden esti meccsre várják a szurkolókat, és a későbbiekben további kísérő programokkal is készülnek a közös meccsnézéshez. Észak felől szakadozott felhőzet érkezik, amely idővel dél felé tevődik át, és közben

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, elindult a foci VB, van aki ennek nagyon örül, és hát van aki nem annyira, viszont hát azért egész furcsa időpontokban vannak a meccsek, amit még szoknunk kell, és óriási pénzek pörögnek, a FIFA idén összesen 871 millió dollárt osz szét a különböző szövetségeknek, a díjazásból pedig 50 milliót fog kapni a döntő győztese, a vesztese 33 milliót, a bronzérmes 29, a negyedik pedig 27 milliót, de a legjobb 8 között búcsúzó válogatottak is 19 millió dollárral, a 8-a döntőben kiesett csapatok pedig 15.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. 8-tól ma is jönnek Balázsék, a Balázsék Weekenden, holnap pedig reggel 6 órától friss műsor. Most pedig egy újabb nagy kedvenc, amivel én készültem. Szerintem ennek örülni fogunk. Sam Feld, Rosaline, Heart Like Mine, amit indítok. Király Tamást hallottátok. További szép napot és jó rádiózást a rádió

0: Guess you moved on really easily.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vására Jüsknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos kerti bútorra és termékre, 50-70% kedvezményt számos matracra, és 20-50% kedvezményt számos iroda és gamer székre. Vásárolj most a legközelebbi Jüsk áruházban vagy online a jüsk.hu.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: A világ Szegeden találkozik.
5: Augusztus 26 és 29 között jön a Szín Fesztivál, Szeged ifjúsági napok.
4: A színpadon a francia slágergyáros DJ Snake,
5: a világ sikerű Bastille,
4: az amerikai hip-hop ikon Sway Lee,
5: és a legnagyobb hazai együttesek.
6: Június 15-én bérletárforduló.
7: Szín.org.
1: Reklámot hallottak.
8: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Kövesd a Rádió 1 gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 gong.
9: Nyerj egy eredeti BMW bicajt, vagy egy kupé 1-es BMW-t az RCS Meetup BMW Fesztiválon. Drift Arena, BMW kiállítás, szimulátorok, kulimobilok és drift trike-ok. Őrült 5 napos parti, több ezer lóerő és rengeteg családi program egy helyen. Kezd a nyarat Kunfehértón június 17-től 21-ig. RCS Meetup, a BMW Fesztivál. Jegyek rcs.hu.
10: Az Osamban több mint 5000 termék olcsóbb, mint tavaly december 31-én. Az 1 kg-os Osan Tip Natur vagy füstölt sajtkorong most 16% kedvezménnyel 2099 helyett 1749 forint.
11: Csekkold a termékeket az osan.hu/olcsóbb 5000 oldalon.
12: Június 20-án nyílt nap az Infineonban.
13: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot. Megnézed belülről? Az Infineon Technologies Cegléd Kft. Nyílt napot szervez leendő kollégái számára. Benne vagy? Gyere el te is június 20-án! Nyílt napkukac infineon.com.
14: Az igazi komfort nem luxus. Hűtse el magát a 20 éves Bács Klíma Kft-vel.
15: Iveco! Iveco! Nem mondtad, hogy ilyen jó. Vagy mondta bár valaki? Az Iveco szalai. Iveco reggel, Iveco este, de a déli Iveco-nak nincs párja. Így hát a készlet erejéig tárkarokkal várja a Szalai Autóász Kft. Az ön Iveco márka kereskedője. Térjen be hozzánk! 6000 Kecskemét, Katonatelep, telefon 76-505-600. Iveco Szalai.
16: Egy tábor, amit a gyerekek sosem felejtenek el. Mozgás, kvadozás, lovaglás, lövészet, mozizás és rengeteg felejthetetlen élmény. Csatlakozz te is a Bajnokok táborához. www.bajnokoktábora.hu.
1: Kövesd a Rádió 1 gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 gong, és hallgass minket online weboldalunkon, www.radio1gong.hu.
8: A Rádió 1 gong nem hagyja cserben a hallgatóit hétvégén sem. Minden vasárnap 10-től 17 óráig Kormos Zsolt hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió 1 gongon.
17: Üdv mindenkinek, aki éppen pihenés közben hallgatja a Rádió 1 gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk, üzenjenek ismerőseiknek, köszöntsék fel barátaikat, mondják el nekünk, ha közlekedési dugót látnak. A forró drót 0676-414-010.
8: Rádió 1 gong. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
8: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
18: Megtelt sportolókkal a Benkó Zoltán Park a mozgás éjszakáján. Legjobb, ha csak vízzel vesszük be a gyomornedv ellenálló gyógyszereket. A mesterséges intelligencia is téma volt egy kecskeméti kongresszuson. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Első alkalommal csatlakozott Kecskemét a Mozgás Éjszakája országos programsorozathoz, amely nagy érdeklődés mellett zajlott a Benkó Zoltán Parkban. Az este során közel 20 sportágat próbálhattak ki az érdeklődők. A helyszín szinte teljesen megtelt mozogni vágyó családokkal és sportbarátokkal, írja a hírös.hu. A rendezvény közös aerobik bemelegítéssel indult, majd többek között kosárlabda, strandröplabda, futás, jóga és pilates is várta a résztvevőket. A legjobb, ha csapvízzel vesszük be a gyomornedv ellenálló gyógyszereket. Erre mutat rá egy friss tudományos vizsgálat. Ezeknél a készítményeknél nem mindegy ugyanis, hogy milyen folyadékkal érintkeznek. Többféle italt vizsgáltak a szakemberek, akik arra jutottak, hogy egyes lúgos ásvány és gyógyvizek csökkenthetik a gyógyszer hatékonyságát, mondta rádiónknak Demeter Adrián, a Semmelweis Egyetem PhD hallgatója, a kutatás első szerzője.
7: Amikor az emberek bevennek a patikába és keresnek egy gyógyszert, akkor általában megkérdezik, hogy étkezés közben, étkezés után vegyék be a gyógyszert, de arra nem szoktak elkérdezni, hogy milyen folyadékkal. A gyomornedv ellenálló készítményeknél ez problémát jelenthet. Például egyes gyomorsabb lekötő készítményeknél gondolja a beteg, hogy akár egy lugos vízzel veszi be a készítményt, ami ugyancsak jó a magas gyomorsavra, akkor ez károsítani tudja magát a bevonatot, tehát a gyógyszernek a hatása csökken, vagy akár teljesen megszűnik.
18: Kecskemét adott otthont a Magyar Neonatológiai Társaság 7. kongresszusának, ahol az újszülött és koraszülött ellátás legfontosabb szakmai kérdéseit vitatták meg a résztvevők. A háromnapos rendezvényen az ország vezető szakemberei osztották meg tapasztalataikat és legújabb kutatási eredményeiket, számolt be róla a hírös.hu. A kongresszus egyik kiemelt témája a mesterséges intelligencia egészségügyi alkalmazása volt. A szakemberek szerint az AI segíthet többek között a fertőzések korai felismerésében, az intenzív osztályokon keletkező nagy mennyiségű adat elemzésében, valamint a radiológiai felvételek gyorsabb és pontosabb értékelésében. Egy hidegfront hatására a napközben egyre több felé előfordulhatnak záporok, zivatarok, néhol felhőszakadás, jégeső kíséretében. Sokfelé lesz élénk, erős, néhol viharos a nyugati, északnyugati szél. A hőmérséklet napközben a legmelegebb órákban 29 fok körül alakul, viszont a záporok, zivatarok hatására hirtelen több fokkal visszaeshet. Holnap változóan felhős napos időben lesz részünk, és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
19: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
20: Hát egy dolog mellett azért ne menjünk el, gyerekek, hogy tegnap egy értesítés érkezett a telefonunkra.
21: Értesít, neked is, nekem is, mindenkinek?
20: Neked is, nekem is, mindenkinek.
21: Milyen értesítés?
20: Amire ugye hosszú-hosszú idők óta várunk, csak várunk, ugye Juli, hogy egy sikeres színdarabíró van közöttünk, akinek
21: egy darabját se láttuk, mert
20: állandóan soha nem szólt semmiféle bemutatóról, semmiről, úgyhogy most megérkezett a meghívás, hogy 18-án mehetünk színházba, sajnos nem tudok menni, Juli.
22: Igen, mert mit csinálsz?
20: Sting koncerten vagyok.
22: A Sting minden második héten itt koncertezik.
21: Lassan itt lakik konkrétan.
22: Egyébként gyakorlatilag beköltözött. Ha három Sting koncerten nem voltam eddig életemben, akkor igen. Igen, mert azt gondoltam, hogy most már itt az ideje, és halál ciki az, hogy eddig még egyetlen darabomat se láttátok, és mindig így...
20: De kinek ciki, neked vagy nekünk?
22: Nektek is. Nem, én ezt eddig így...
21: Leküzdötted a... A félelmeidet? Azzal kapcsolatban, hogy elmenjünk megnézni egy darabot?
22: Igen, mert én nagyon, tehát hogy vannak emberek, akiknek a véleménye nagyon sokat számít, meg
21: na, ti nem vagytok köztük. Igen.
22: És hát így aggódom, hogy hogyan fogjátok megítélni ezeket a darabokat, mert azt tudom, hogy nagyon nagy hatással van arra, hogy én például utána milyen hangulatban írok tovább, tehát hogy a többi darabot hogyan fogom elkezdeni, meg mi, hogy fogok vele dolgozni. Úgyhogy ezért titkolgattam eddig, de hogy akkor most már essünk át a tűzkerességen, úgyhogy gyertek és nézzétek meg, úgyhogy
21: Ez most melyik, várja, és ez most melyik darab?
22: Ez most a Vidám Színpadon egy korábbi darab, az az évfordulós felfordulás, de egyébként meg októberben lesz a következő az Erkel Színházban, az Embermárkkal.
21: Aha, de oda nézzél.
20: Játsz az Embermárkkal?
21: Sorozatban jönnek szeretem? Itt a darabok.
22: Az Embermárkkal az első együttműködés, az jól sikerült, és akkor már akkor megbeszéltük, hogy ha lesz lehetőség, akkor újra együtt dolgozunk majd, és a következő előadás azt majd októberben lesz a bemutatója az Erkel Színházban, és a címe az, hogy lakógyűlés. És egyébként most vagyok ilyen adatgyűjtési
20: bajban. Még. Most vagyok bajban, hogy ezt meg kell írni. Nő, magyar nők milliói, érted? A Embermárk, akkor csak a nevét kimondod, és nyáluk csorog.
22: Kicsit beleborzonganak.
20: A férfi, akivel ma mindent el lehet adni, egy csodálatos tehetség, egy Adonis, egy hímálat.
21: Igen.
20: Azt érted, a Juli meg itt ott legyeskedik körülötte állandóan.
22: Hát igen, ő legyeskedik körülötte.
20: Jaj, ne haragudj!
21: Lakógyűlésről kell írnod?
22: Aha, igen. Ez például egy nagyon jó téma.
21: Soha nem csináltuk meg. Talán az az oka, hogy nem járunk nagyon lakógyűlésre.
20: Igen, én is kihagyom.
21: De hallgatói nagy része jár viszont lakógyűlésre.
22: Szerintem az viszont egy gyöngyszem, hogy ott milyen sztorik merülnek föl, hogy mi az, amin fél órán keresztül, órákon keresztül rugóznak, hogy mik azok a pitiáner sztorik, amik állandóan előre kerülnek, és akkor soha az életben nem lesz végül a végén konszenzus.
21: Tehát szeretnél akkor mondjuk a következő 15 percben ihletet és inspirációt gyűjteni?
22: Küldjetek.
21: Hogy mi történik egy lakógyűlésen? A téma megvan, hogy lakógyűlés, erről kell. Igen. Ez lesz maga a darab, ez lesz a váza, vagy a gerince.
22: Tehát már megvan a darab nagyjából, de hogy nyilván egy csomó olyan történet bekerülhet még most, hogyha jönnek ilyen gyöngyszemek, amiket így, szóval ezek még így beleíródhatnak. Úgyhogy ha jönnek jók, akkor azokat így simán vissza lehet nézni majd színpadon.
21: Én megmondom őszintén, én soha büdös életben nem jártam ilyenen. Ez egy borzasztó másfél óra, vagy két óra? Mert azt gondolom, hogy ide önmagukat sanyargató, perverz, lakógyűlés perverz emberek járnak, amin összevesznek banális dolgokon, megoldás valójában soha nem születik, nem is érted, hogy mind vitatkoznak, és megy a tologatás ide-oda, nyomorultabbnál ügyeknél, és egy ilyen rossz hangulatú, rossz energetikájú valami. Én nem voltam
20: amit
21: soha.
20: 20 perc alatt el tudná intézni bárhol, bárkivel, bármikor, igen. Az itt 3,5 óra.
21: A szülőértekezlet kiterjesztett változata.
22: Az
21: unatkozó lakók, akiknek az életük a füvesítés és a hátsó játszótér és a térkövezés, elmennek egy lakógyűlésre, hogy bebizonyítsák, hogy okosabbak, mint a többi lakó.
20: Igen. Van. De ez itt is vannak típusok, tehát itt is van olyan, ugye, aki pogácsát süt a lakógyűlésre, és aranyoskodik. Tehát itt is van, ugyanez, mint a szülői értekezleten. Ilyenek is vannak, akkor van a mindig mindenbe belekötő, pedig neki aztán édes mindegy, hogy le van a térkövezve az udvar, vagy sem, mert soha nem ment ki oda.
22: Hát a Csonka András mesélte, hogy nálukra, mindig náluk van a lakógyűlés.
21: De ő megy, várjál, ő megy, ő imádja, ő nálad, ő szervezi.
22: És ő készül rá, és pogácsát süt, és itallal készül. Tehát, hogy ott
21: önmagában ez is megérne egy misét.
22: Hogy milyen sztorik vannak, itt van rögtön az első. Mi 10 éve le akarjuk cserélni a postaládánkat.
20: 10 év alatt
22: nem sikerült átütni.
20: Azt mondja, gyerekek, új postaláda kell. Oké, mennyibe kerül, csináljuk. Kész. Van rá pénz, nincs rá pénz. Ennyi. És 10 éve zajlik a vita egy rohadt postaládán.
21: A lakógyűlés a közös gyűlölködés, írja valaki, de ha meghallgatod a Belgától a lakógyűlés című számot,
22: igen,
21: ha meghallgattad, persze, akkor az állítólag már nagyon-nagyon jó inspiráció így ebben a formában.
22: Óriási. Hát például ilyen helyeken kerülnek elő ezek a pitiáner csatározások szomszéd és szomszéd között. Tehát, hogy megérkeznek a szórólapok, a hirdetési magazinok, és az egyik beletömködi a másik postaládájába.
21: Hát mi? Nézzük meg a főbb témákat, várját. Tehát mi lehet? Van lakógyűlésen szórólap. Ugye? Postaláda. Kutyaszar, az egy fontos téma szerintem. Hogy szeded össze a kertbe? Játszik-e ott a gyerek? Ki megy ki? Hogy megy? Stb. Az. Valamilyen felújítás, vagy a háznak, igen, meg kell csinálni, össze kell rádobni.
22: Emiatt közös költségemelés.
21: És a közös költségemelés, nincs elég pénzünk, ezért közös, igen, költséget kell emelni, mert bizonyos javítások vannak. Ezek a neuralgikus pontok, nagyjából ez történik a lakógyűlésen.
20: Hát meg kinek mit lehet például? Most van egy ismerősöm, akinél az zajlik, hogy kiszereltethet föl légkondit. Mert ugye a B oldalon lakóknak van rá lehetősége, mert van hely, oda megy a meleg levegő, stb. Az A oldalon lakóknak viszont nem lehet ezt, mert ott mit tudom én, mivel, oda nem lehet légkondit szerelni. A B oldal hátra dől, és azt mondja, hogy nem mi választottunk, érted, azt a szaroldalt, ti költöztetek oda. Az A üti az asztalt, hogy de nekik is kell a légkondi. Tehát, hogy ilyenek. És ez órák.
21: És ezek az ügyek mennek nagyjából 2-3-4 éves átfutással, mert a lakók képtelenek megszavazni. Másfél-két éve felvetődött, hogy csináljuk meg a kerítést. Csináltassuk meg, jelenleg fából van, 18 éves az idő, hát egész egyszerűen megette minden. Több opció is volt. Fáról fára, fáról VPC-re, fáról alura, azóta sem egyeztünk meg, nem lett kicserélve. Érted? Másfél éve rágják a gittet, hogy kicseréljék el, és nem tudják megcsinálni. Igen?
20: De ez legalább valami, érted? Itt ez egy komoly felújító valaki.
21: Na de másfél év.
20: Hát igen, igen, valaki írt, hogy az a központi kérdés, most már minden lakógyűlésen, hogy kinyitja ki a lépcsőház ablakát.
22: Igen.
21: Nagyon jó, takarítás. Igen, takarítás és a szemétdíj tartozások. Tehát őrületes dolgok történnek ezeken a lakógyűléseken. De hogy ez is egy típus, aki erre eljár, szerintem. Szóval, hogy ide is ahogy SMK-s is egyfajta ember lesz, a lakógyűlés is egyfajta típus jár, nem? Tehát oda nem keveredsz be csak úgy, hogy te oda nem akarsz elmenni. Értem, hogy muszáj néha, mert a háznak a sorsa minden, de nem. Tehát aki oda eljár, az is teszi valamiféle perverzióból, mert hogy van benne valami, nem? Nem megy oda mindenki azért.
22: Egyik legnagyobb kedvencem, ugye múltkor volt ilyen, akik routeren keresztül üzengetnek egymásnak.
21: Nagyon nagy.
22: A harmadikon lakó csalja a Bélát. És ez a wifi feljelentkezés. Akárhányszor feljelentkezel, mindig elolvasod, hogy a harmadik emeleten mi történik, halljuk, hogy WC-zel Béla, és akkor ezeket ilyenekre tudsz.
21: Őrületesen jó. Hát ez a házak meg a társasházak nagy előnye egyébként, nem? Tehát, hogy ez ebben a formában ez elkerülhetetlen, és aztán a végén kiderül, hogy emelni kell a költségeken. Mármint a kiadások miatt emelni kell ugye a...
22: Amit aztán az idősek rendre leszavaznak, mert hogy ő már nem fog annyi ideig élni, hogy ennek az előnyeit élvezhesse, és akkor ő ezt már nem szavazza meg, miközben a többiek agitálnak, hogy na de hát csókolom, a homlokzat esik le a vakolat, meg minden, ő már nem fizet, ezért több.
21: Igen, figyelj. 20 perc veszekedés után, ahol azon ment a vita, hogy kivágjanak egy fát az udvaron, a közös képviselő egy ponton megoldásként azt javasolta a vitás feleknek, hogy öljétek meg egymást. A fát azért kellett kivágni, mert az egyik néninek, aki állítása szerint majdnem vak volt, nagyon sötétet csinál a lakásában, így még kevésbé látod. Igen. De ha mentem haza, és a ház előtt álltam meg, mindig jött ki, és nagyon jól látta, hogy ki vagyok, és akart kérni valamit, írja Reni. Érted? Tehát olyan én nem volt semennyire vak, de mégis ki akarta vágni a fát.
20: Ó, a fűtéskorszerűsítés. Írta, az nálunk is van, egy ismerősnél a ház 70%-a megszavazta, 30% pedig szintén ugye idős emberek, akik azt mondják, hogy ez minek, mert jó ez így, meg bejön az indoka, hogy nem engedélyezi, hogy mert bejön a munkás a lakásba. Meg másképp nem tudja kicserélni a lakást.
21: De azon mi nem megy át, hogy ne, ha most ő erre áldoz, az egy éven belül neki visszajön a rezsiben, vagy nem tudom.
20: Értékesebb lesz a lakás. Nem érdekli.
22: Meg nincs pénze. Tehát, hogy ő nem akar ezért többet fizetni. Így is fizet mondjuk 10-15 ezer forintot a közös költségre, ő nem akar 25-öt fizetni érte. És akkor azt mondja, hogy nem. Ennyit nekem nem.
20: De értékesebb a lakás, a rezsi kevesebb, nem akar ez kényelmesebb.
21: Tehát egész egyszerűen nem fogja föl. Igen. Egyszer ment helyettem az asszonynak a kögyülésre, 3 hónap múlva 5000 eurót kellett fizetnem, inkább megyek én. Jó. Nálunk arról van a háborgás, hogy a budapesti belvárosi ház előtt az utcán is tilos legyen a dohányzás, mert bemegy a harmadikra a Füsda nénihez. Tehát minden segít neki.
22: A szomszédom úgykor megjegyezte, hogy reggel 3-4-6-kor, amikor a férjem dolgozni megy, ő is felébred. Mert a férjem beírnyitja a sportautóját, ami iszonyatosan hangos.
21: És mindenhol van a túlvezérelt. Aki mindenre ideges, aki mindent figyel, aki figyeli a mozgást, aki tudja, hogy ki mikor jön haza, mindenről levelet ír, teljesen elmeháborodott, leállsz a garázsba, hangosan állsz le a garázsba, hangosan nyitod a garázskaput, a kerítés kaput hangosan nyitod. Egyébként idegenek járnak a lakásban, vagy a házban, ki volt az jellegű beszélgetések és e-mailezgetések. Szenzációs.
22: Vannak ezek a falragasztók, most már külön ilyen Facebook csoportok vannak, ahol ezeket, amik mondjuk fel vannak ragasztva a liftben, ilyen névtelen üzelgetnek egymásnak az emberek. És a harmadikról kérném a lakót, hogy ne húzza fel olyan hangosan a redőnyt, mert én nem akarok reggel 6-kor ébredni.
21: Igen, mert ő fölébred, igen. A büdös kölkök ricsajával mit kell kezdeni? Náluk a lakógyűlésen össze összeverekedtek a lakók, mert nem értettek egyet.
0: Az a te nagy!
21: Tehát nem egy-két nagyon hasonló szőrű, és ezek képesek összeverekedni. Hol verekednél már egy lakógyűlésen? Nem? Tehát mi van? Mi történik? Elképesztő.
22: Nálunk a portaszolgálaton megy a vita 3 éve.
21: Hogy legyen, vagy ne legyen? Igen. Vagy kell, vagy nem kell.
22: És képzeld el, hogy minden alkalommal, mondjuk fél évente, évente van egy ilyen lakógyűlés, és tudod, hogy napirendi pont lesz a portaszolgált, és 3 éve nem tudjátok megoldani ezt a kérdést.
21: De egyébként nem mész el. Tehát mondom, az is, az, én azt hiszem, hogy az is perverz, aki oda megy. Igen. Tehát, hogy azért ehhez kell egyfajta feddültség, hogy ezen részt vegyél, nem?
22: Oké, és aztán utána egyszer csak azt veszed észre, hogy mondjuk duplájára emelkedett a közös költség, vagy valamit megszavaztak, amit te nem szavaztál volna.
21: Aha,
22: meg.
21: 3 éve háborodott nyugdíjas.
22: Akik azt mondják,
21: hogy... Nyugger kommandó nagyon megszavaz valamit, igen. A lakógyűlés a panelos nyugdíjasok szigetfesztiválja. De jó duma, atya úristen. Igen. Ez nem kell lakógyűlés, otthon az asszonyjal is tudunk ilyet produkálni, pedig falun családjázban lakunk, Norbi a kaminos írtenek.
20: Reszelik a fingot 2 órán át, hogy ki hagyta nyitva a kaput, majd egyhangú szavazással megszavazzák, hogy ezt a következő gyűlésen megbeszélik.
21: Tökéletes. 79 óta lakunk a házban, tavaly jött egy család, a 3. babát várják. Szerintük át kell építeni a babakocsi feljárót, kb. 30 gyerek született és nőtt föl az 50 év alatt.
20: Amióta mindenkinek jó volt.
21: Mindenkinek jó volt, most... ők megérkeztek, és azonnal nekiállok átrakni, igen.
22: Állandó neuralgikus pont például az, hogy a menekülő útvonalakra ugye kiteszik a muskátlit.
21: A menekülő útvonalakra cipőt, muskátlit raknak, muskátlit, ahova nem útor, szabad, igen.
22: Igen. És hogy azokat el kell távolítani.
21: Igen. Tavaly novemberben elzárták a gáz, nincs gáz a háznak, nincs pénz erre, azóta fürdés, főzés, meg a fűtés kicsit nehézkesebb megy azt.
20: Elhussannak az évek hideg vízbe,
21: hamar,
20: gyerekek.
21: Hamar meg lesz ez, igen. Igen. Szellőző motorok cseréje minden gyűlésen fő téma, nem is látogatok sűrűn arra felé. Szabika küldte nekünk, köszönjük szépen. Na, anyámról van szó. Én berekedni megyek, írt egy másik hallgató. Szóval látod, ezeket csak így végigböngészed, és azt gondolom, hogy megvagy. Tartalmilag, kreatívban, mindenhogy megvagy.
22: Igazából. Húst, kisüt büdösem.
21: Tulajdonképpen ezek.
22: Honnan jön a szag?
21: Az állandó témák, igen. Igen, igen, igen. Az 5. emeleten lakunk, egy 5 szintes panelházban, a lakógyűlésen múltkor felmerült egy időszerű tetőcseréje, az egyik jó indulatú reakció az volt, hogy ráérünk, amikor már beázik, a másik meg az, hogy legyen ez az 5. lakók problémája.
20: Úgy van, hiszen fölötte van a tető, nekem mit érdekel?
21: Ezt nagyon szeretem. Nem cserélünk tetőt, a majd ha beázik, akkor beázik. Úgyse mi lakunk az 5. Reális teljesen egyébként.
2: Nyugalom, nyugalom emberek! Hallom már, hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Flashmobbal búcsúztatták a tanévet Kecskeméten. A mikromobilitási eszközök mihamarabbi szabályozását javasolja a Magyar Mobilitási és Autóklub. Országos élvonalban végzett a kecskeméti kórház. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Zenével, játékokkal és közös élményekkel zárták a tanévet pénteken Kecskeméten. A városi tanévzáró rendezvényen több iskola diákjai is részt vettek, hogy együtt köszöntsék a nyári szünet kezdetét. A program egyik leglátványosabb eleme a Városháza előtt megrendezett flashmob volt, amelyet az M. Bodon Pál zeneiskola növendékei adtak elő, írja a Vármegyei Lap. A tanévzáró esemény sok mosollyal és közös élménnyel indította a vakációt, amely most több ezer kecskeméti diák számára vette kezdetét. A mikromobilitási eszközök mihamarabbi szabályozását javasolja a Magyar Mobilitási és Autóklub. Erre az e-rollerek okozta balesetek elszaporodása miatt van szükség, de azért is, mert ez a járműtípus egyáltalán nem szerepel a jelenlegi KRESZ-ben. Hívta fel a figyelmet rádiónkban Gyulai Nétó Zsuzsanna, közlekedési szakjogász, a szervezet KRESZ bizottságának elnöke.
2: Az e-roller használat azonnali intézkedést igényelne. Felmerül annak a lehetősége, hogy egy külön jogszabály módosítással első lépésben az e-rollerrel kapcsolatos szabályozást kellene létrehozni. Az e-roller jogilag gyakorlatilag nem is létezik. Nincsenek meghatározva sem az életkori szabályok, a védőöltözetnek vagy a védősisaknak a szabályok.

0: kapott életmentő beavatkozást. Az eredmény azt mutatja, hogy a Kecskeméti intézmény a betegellátás minősége, szervezettsége és szakmai színvonala alapján az ország legjobbjai közé tartozik. Egy hidegfront hatására a napközben egyre több felé előfordulhatnak záporok, zivatarok, néhol felhőszakadás, jégeső kíséretében. Sokfelé lesz élénk, erős, néhol viharos a nyugati, északnyugati szél. A hőmérséklet napközben a legmelegebb órákban 29 fok körül alakul, viszont a záporok, zivatarok hatására hirtelen több fokkal visszaeshet. Holnap változóan felhős napos időben lesz részünk, és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Világ, pedig megérkezett vendégünk, Törőcsik Zsófi. Hello, Zsófi, jó reggel.
1: Ciao.
0: A magyar szabadtüdős buvársport, hát hogy is mondjam, csak legeredményesebb képviselője, mondhatjuk ezt így ebben a formában, most az vagy?
1: Talán igen.
0: Talán igen. Megtiszteltetésért bennünket, hogy miattunk jöttél haza most Ijakából, vagy az interjú miatt. Mit csinálsz kint? Ott éppen történik valami?
1: Hát odaértünk haza ugye Fülöp-szigeteki edzőtáborból, és ott majd folytatom a felkészülést. Egy kicsit ilyen, kicsit itthon, kicsit ott.
0: Fülöp-szigeteken merre volt az edzőtábor? Melyik szigeten?
1: Mabini.
0: Aha.
1: Batangas.
2: Azért az... Mi a víz arra felé?
1: Eléggé.
0: De akkor a Dorogitó, az nem az már fú, ott már nem lehet a
3: szabadtüdős
0: menni. Na most várjál csak, hogy tisztázzuk a sportot, és mindenkinek egyértelmű legyen. Ugye ez nem az, vagy az is volt neked, ugye, amikor medencében leföl, de ez igazából itt lefelé mész, ugye?
1: Igen,
0: tehát egy kötél
1: igen.
0: segítségével, lassú zen mozgásban, egy csipesszel az orrotokon mentek lefelé, való fordultok, jöttök föl. Mondom ezt a laikusoknak.
1: Egész pontosan.
2: Jó, de várjál, ugye ebből van olyan, amikor lehúznak egy ilyen gépezettel, van olyan, amikor uszonyjal csinálod, van olyan, amikor fölfelé már csak nem tudom mit csinálsz, de ebből több van.
1: Igen, a gépezettel, amikor lehúznak, azt egy ilyen szánkónak hívják, az abszolút olyan sport, amit lehet csinálni, de nincs belőle verseny. Tehát, hogy az egy ilyen, nem tudom, Guinness rekord jellegű történet, amiben mi versenyzünk, annak négy fajtája van ennek a mélymerülésnek. Az egyik, amikor egyáltalán nincs rajtad úszony, és nem is érhetsz hozzá a kötélhez, tehát ha hozzáérsz a kötélhez, vagyis húzod magad rajta, akkor kizárnak, vagyis úszni kell lefelé és fölfelé is végig. Utána van kétféle úszonyos, az egyik az egybe úszony, egy ilyen delfin úszonynak kell elképzelni, mind a két lábad egy úszonyban van benne. Van olyan, amikor a bifinnel mész, amikor mindegyik kettő lábadon külön? Van, igen, és van az, amiben most a világcsúcsot sikerült felállítani, amikor pedig húzod magad végig lefelé és fölfelé
0: és a kötélen. De várjál neked, ez úgy jött, azt olvastam ugye itt a kis castingban, hogy te valahol Máltán voltál néhány éve, és egyszer csak azt mondtad, hogy én ott a fenék, oda le kéne menni.
1: Igen.
0: És leértél a fenékre, ahol palackos búvárok néztek rá nagy szemekkel, hogy te mi az Isten csinálsz 16 méteren. Aki búvárkodik, azt tudja, hogy ezért a szabad tüdővel lejárni, fölmenni, az nem egyszerű. Ez így indult neked?
1: Igen, ez így. Annyi, hogy a vízzel azért elég különleges kapcsolatom volt, mert régóta én triatlonoztam 10 évig előtte, kisebb nagyon megszakításokkal, és oda is úgy kerültem, hogy én állandóan az úszodában akartam lenni, és még a felszínen nem tudtam úszni rendesen, de már a víz alatt a medence aljáról a kis fél fülbevalókat, meg nyakláncokat, nem tudom miket, majd gyűjtögettem össze. És akkor négy éve most már elmentünk Máltára a barátokkal nyaralni, és oda elvittek minket hát így snorkerezni, hogy a víz tetején úszkál, kaptunk egy pipát, meg egy szemüveget, és akkor mennyi aztán ott
2: a klavírnyelzel. Ez a klasszik, ötöt ki kell menteni.
0: Igen.
1: Kaptam egy 41-es törött scuba palackos uszonyt, 37-es lábam van, tehát hogy így nagyjából minden passzolt. És volt egy hajóroncs ott lent. De hát akkor én nem tudtam, hogy az milyen mélyen van, csak egy teljesen más világ volt, hogy beletettem a fejem a vízbe, és így Jézus Mária, ott egy hajóroncs, még sose láttam ilyet élő vízben. És akkor így jött az ötlet, hogy hát le kéne menni, meg hadd fogjam már meg azt a hajóroncsot, ha már itt vagyok. És
3: második... Üvöltöttek rá? Ez nincs kifizetve! Csak a felszíne lehet kavirnyálni.
0: Hova megy? Mit csinál? Zsánga úszonyunk.
3: Nem, igazából...
1: Képben volt nagyon a vezetőnk, mert hogy jött velünk két búvár gyakorlatilag, akik nyilván nem volt rajtuk palack, de hogy ők úgy próbáltak minket így gájdolni így a víz tetején, hogyha elsodródunk vagy valami, akkor nem menjünk messzire. És akkor ők úgy nagyjából látták, hogy mi a tervem, mert hogy nyilván voltam olyannyira jó fej, hogy nem szóltam senkinek, hogy én nekem...
0: Csak elindultam
1: lefele. És akkor harmadikra sikerült, ott megtapogattam a hajót, és
0: milyen
1: ott
0: volt körülbelül?
1: 16 méter.
0: 16 méter mélyre.

0: Aha, igen.
1: Azért az így egy elsőre zombi, ahol már palackosok voltak.
0: Igen, és ott kavírnyáztak a hajó körül, és emlékszem, az egyikkel így összenéztünk, és láttam az arcán, hogy így nem érti, hogy ez mit csinál itt.
2: Ez már az oxigén hiány lesz.
1: Igen, ez már nitrogén narkózisban van.
2: Sellő, te vagy a sellő.
1: És ott jöttél rá, vagy ott realizáltad, vagy ott realizálták mások, hogy van valami extra képességed, ami másnak valószínűleg nincs.
0: Igen, ott visszamentem a felszínre, és akkor mondta a Gábor, a vezetőnk, hogy hát ez így nagyon jó, nagyon ügyes vagy, gratulálunk, két dolog. Az egyik, hogy ilyet még egyszer ne. A másik meg, hogy ez, hogyha hazamész, akkor ezzel kéne valamit csinálni, mert hogy ez így nem általános, hogy emberek így lemennek 16-17 méterre.
1: Hát csak a leút meg a fölút hosszú időben, ha ott még egy kicsit úszkálsz, aki lemerült pár méter mélyre úszol, az tudja, hogy mire lemész, már jössz is föl. Tehát a 16-ot lemenni, ott úszkálni, följönni, az
3: hát az átlag az ember idő. Szerintem 3-5 méter között így, ha lemegy, és azonnal, jössz föl. Akkor arra már azt mondja, hogy hú, de ügyes
0: és
3: vagyok.
0: Igen, és már igen. Fáj a füle, és igen.
1: Igen. És akkor itt jöttél rá, hogy van egy olyan képességed, ezzel el kell kezdeni foglalkozni. Igen. És akkor innentől kezdve elkezdtél merülgetni?
0: Igen, hát akkor ugye hazajöttem, és akkor elkezdtem így kutatni az interneten, hogy mi ez a freediving. Én nem is tudtam, hogy egyáltalán létezik egy ilyen sport, hogy freediving. És akkor googliztam egy kicsit, és szembe jött a Noxigén apnea klub Magyarországon, az egyetlen épkézláb ilyen apnea klub, és felvettem a kapcsolatot az edzővel, Sopronyi Andrással, akinek elküldtem egy-két videót erről a máltai utazásról, és hát ő utólag mondta nekem, hogy ott látta, hogy oké, akkor ezt a lányt így be kéne húzni ebbe az egyesületbe.
3: És ilyen, hogy magyarországi klub tényleg a dorogító? Vagy itt, de mi a lehetőség?
2: Engem azért, hogy van egy apnoé klub is, mert én nagyon szeretnék belépni.
1: Ez valami nagyobb medence lehet, amit építettek.
0: A horkolós klub. Igen. Hát itthon ugye ennek az egész sportágnak van egy mélymerülős verziója, meg egy olyan, amikor a medencében úszunk. Tehát mindegyiknek az a lényeg, hogy egy levegővel kibír mélyebbre menni, illetve kibír többet úszni a medencében, és hát nyilván itthon a medencés a...
1: Neked az oda-vissza az mennyi most? Az mi volt? Csak hogy értsük az adatokat, aztán majd elindulunk lefelé is.
0: Hát
1: csak
0: ott monóval én tartom a világcsúcsot, 300 métert úsztam egy levegővel.
3: Ez az volt, amit csak férfi tudott eddig megcsinálni.
0: Igen.
1: Tehát várj, azért ezt értelmezők. Tehát 300 méter egy 50-es medencében...
3: A hatszor
1: úszod le oda-vissza az 50-es medencét egy úszonnyal. Tehát igen, ez a monoúszó, delfin mozgásban. Igen. Hatszor megcsinálod.
0: Igen.
2: De egy levegővel.
3: De még egyszer, ez egy levegő.
1: Ez mindenfajta rákészülés nélkül adottság, vagy azért erre azért neked is kicsit edzeni kellett?
0: Nem, hát ez nyilván ez.
1: Azért
0: ez,
1: ebben van meló.
0: Igen, abban ez.
2: Hogy lehet megfojtani például?
1: Tehát nem vízbe sem.
2: Hogy erre volna egy maffia csoport, és azt mondják, hogy addig nem jössz, nem utalod át. Lehet, hogy már addig lehet, hogy addig tízest ezt a kezdet, tudom, hogy lehet, hogy
1: ez nem akar megfulladni. Igen, vágjuk le a fülét, valami legyen.
0: Nem kell megfújtani, mert megfojtom magam. Ez többször előfordult, hogy elájultam a víz alatt, mert hogy nem jöttem föl. Tehát éreztem, hogy baj lesz, de hogy egyszerűen annyira átírtam a saját programomat, hogy eldöntöttem, hogy nem fog feljönni, és hát nem jöttem föl, de szerencsére.
1: És akkor hoznak.
0: Hát kipecáztak, igen.
1: Na várjad, hogy ez csak férfi úszta meg, de akkor te ebbe világcsúcsot vagy a nők között, de ez nem is úszta meg nő. Tehát ez nincs
0: ezt
1: olyan, akit meg kell...
0: nem, a legjobb nő mögöttem 284 méterrel van.
1: Aha.
2: Egyszer egy delfin megúszta, és ennyi volt.
1: Igen, de belead. És akkor innen indul el az ember lefelé, vagy a kettő párhuzamosan zajlik? Tehát, hogy úszod a medencéket ide-oda, de közben azért edzel lefele is. Vagy ez egy tök más sztori?
0: Hát ez igazából tök más sztori, és nagyon-nagyon ritka az, hogy ebben a sportágban valaki mind a két fajta freedivingot aktívan űzi, és versenyszerűen űzi, és viszonylag jó eredményekkel van. Most nem magam
3: olyan
0: akarom
3: nincs,
0: fényezni,
3: hogy de hogy...
1: Tehát, hogy mind a kettőben
0: ez
1: nem.
0: Nekem a 2025-ös évemben egy olyan mérföldkő volt, hogy ilyet még soha senki nem csinált, se férfi, se nő, hogy a medencés és a mélységi összetett világbajnokságot is megnyerte.
1: A mélység az pedig 100, mennyi? 105
0: most
1: méter.
0: A világcsúcs, a másik számban 108 méterre mentem úszonnyal.
1: Aha. Na, ennek mindjárt átveszünk a stációit, a süllyedés, emelkedés, mert ez egy külön világ. Tehát ez így csak kimondta, hogy 100 méter, nekem lesétálni a kocsi is. Nagyon megterhelő. Nagyon mérges vagyok, olyan messzire parkolok.
3: Ha van hideg sör a strandon, odáig
1: el. Hajlandó vagyok 100 méter sétálni, de nincs ott a motor vagy a kocsi, akkor sem ennyit. Azt nézték, hogy neked van-e valamilyen különlegesebb testi képességed, szaturációd, adottságod, oxigénfeldolgozásod, bármi kopoltyúd, mint más embernek, vagy egyszerű genetika, hogy neked ez ennyire megy?
0: Nagyon sok minden illik össze. Igazából abból a szempontból semmi extra nincs bennem, hogy nincs ilyen nagyon extrém méretű tüdőm. Nyilván egy picit az átlagosnál nagyobb van, de semmilyen nagyon extrém kirívó adatom nincs. Igen, egyszerűen csak van egy nagyon erős bázisom, amit a triatlon adott, tehát hogy azt szoktam mondani, hogy megtanultam szenvedni, tehát hogy nem adom föl, és az első jelzéseknél, például amikor jönnek kontrakciók, amikor az agy leküld egy jelet a rekeszizomba, ami megmozdul önkéntelenül, és azzal is egy jelet próbál adni a tüdődnek, hogy mozdítsd már meg, te nem normális. Tehát, hogy ezeket valahogy olyan erővel felül tudom írni, hogy emellett van egy elég magas testtudatom, és egy csomó minden, fizikai edzettség is. Tehát, hogy ezek úgy állnak össze, hogy úgy néz ki, hogy ez így.
3: De akkor ez javarészt agyban dől el? Hogy mennyit bírok a vízzel?
0: Elég nagy százaléka, igen. Nyilván, hogyha hiába vagy jó agyban, és hiába tudod mentálisan nagyon jól kezelni a helyzetet, és mondjuk nem esel pánikba, és tudod helyén kezelni az összes helyzetet a víz alatt, hogyha fizikálisan gyenge vagy, akkor
3: nem fog menni.
2: Tehát, hogy az durva, azon gondolkodom, hogy amikor elájulsz a víz alatt, mert ha elájulsz, hogy akkor teljesen visszaállnak ezek a reflexek. Tehát, hogy akkor az lenne az agyadnak az első gondolat, hogy vegye egy nagy levegőt. De hogy hoznak fel, hogy ne menjen el a tüdőd vízzel?
0: Képzeld el, hogy nem. Tehát, hogy annyira csodálatos az emberi test, hogy van egy ilyenünk, hogy emlős reflex, ami a kisbabákban ugye nagyon
1: zárnak
0: meg is van, még igen.
1: Minden lezár.
0: És amikor elájulsz a víz alatt, akkor nyilván nem, tehát, hogy ez egy rövid ideig tart, de hogy elájulsz a víz alatt, és kifújod a levegőt, viszont nem szívod be. Tehát, hogy ez egy a safety búvároknak egy nagyon erős jel is, tehát, hogy ez azonnali jelzés gyakorlatilag, hogy nem vagy jól, hogy azt látják, hogy elkezd lassulni a mozgásod, belassulsz, szinte megállsz, és elkezded kifújni a buborékokat, és ott már nincs kérdés, hogy ott azonnal megfognak, és föl.
3: Hány ilyen ájulásunk van, kisasszony?
0: Az igazit, vagy amit anyukám tud,
3: melyiket szeretném. Amit anyukám tud, a hivatalosat.
1: És mutasd a kezeddel, a leghivatalosat.
2: Az anyukám nulláról tud.
0: Hát kettőt csináltam, igazából hármat, de kettőt csináltam medencében, mind a kettőt világbajnokságon, úgy látszik, hogy ez ilyen jó hobbi, hogy csak edzésen, nem csak világbajnokságon.
2: Szeretem, ha néznek, miközben elájulok. akkor van értelme.
0: Egyet meg mélységben, de azt igazából az tavaly volt, és az már a felszínre jövetel után rájöttem, ez már nem számít.
1: Igen. Ugye már is beszélünk, de akkor nézzük a lefele utat, tehát a rákészülés és a lefele út, mert ugye ez külön sztori, hogy mi történik lefele, mi történik fölfele. Mondjuk a világrekord kísérlet. Tehát ugye azt látjuk, hogy van pár mély belélegzés, van egy légzés lassítás, és aztán egy ilyen zenbe kerülés, hogy egy meditáció, én nem is tudom, mit látok a mozgásotokon, de annyira harmonikus, annyira lassú, mintha én félig így aludnátok, vagy így meditálnátok közben. Nagyon érdekes ezt látni kívülről. Történik a különböző méterek, mondjuk 20 méterenként, fejedben, a fizikailag, a testedben, tünetekben, amíg leér az ember 105 méterre. Hogy kell elképzelni?
0: Hát elindulni lefelé mindig az első 20-25-30 méter, az nagyon arról szól, hogy azt a levegőt felpumpáld, tehát fölhozzál a tüdődből, az arcodba, ide a pofazacskodba annyi levegőt, amennyi majd elég lesz ahhoz, hogy tudjál egyenlíteni egészen 105 méterig, hiszen nyilván minél lejjebb vagy, annál kevesebbszer kell egyenlíteni, mert annál kisebb a nyomáskülönbség, de az első 20-30 méteren, azzal kell legjobban elfoglalva lenned, hogy be van csipeszelve az orrunk, hogy felfújt gyakorlatilag a pofazacskódat maxira.
1: Tehát a tüdőből hozott fel a levegőt, igen. Miközben lassú mozdulatokkal az ereszkedés,
0: igen,
1: folyamatos.
0: Igen. És amikor ezt feltöltötted, akkor gyakorlatilag még húzol magadon egy párat, és amikor eléred azt a pontot, amikor már lefelé húz a víz, tehát amikor már nem kell mozognod ahhoz, hogy zuhanjál lefelé.
1: Tehát van egy ilyen pont.
0: Van egy ilyen pont, igen, egy olyan 25-30 méter környékén már gyakorlatilag mozdulatlanok vagyunk, és esünk lefelé. Akkor már igazából, hát idézőjelben csak arra kell figyelni, hogy folyamatosan egyenlítsd a füled, amikor azt érzed, hogy elkezd feszülni, és elkezd.
1: Látod, hogy hány méteren vagy? Változik a színskála? Vannak méterek megjelölve, hogy hol tartasz? Vagy egyszerűen annyiszor gyakorolod, hogy nagyjából tudod, hogy hány mozdulat után hány méteren vagy?
0: Nagyjából tudod, de igazából két segítségünk van. Az egyik, hogy mindig jó hogy dolog, ha nyitva van a szemed. Egyrészt a nitrogén narkózis is egy kicsit talán kevésbé üt meg. Hát mondjuk engem rám pont nem volt igaz most a Fülöp-szigeteken. De a másik pedig az, hogy van egy óra általában a nyakunkon vagy a fejünk tetején, a kis kapucnink alatt, amire beállítunk mindenki magának egyéni ízlés szerint, beállít bizonyos mélységekben riasztást. és annál a riasztásnál tudod, hogy hanyadik riasztás, akkor körülbelül hol vagy.
1: Tehát azt jelez neked, hogy 80 méter, 100 méter, 70 igen. méter, ott tudod, hogy mit riaszt.
0: Igen, aha. Na most ha ez nincs meg, ami például pont a világcsúcsmerülésemnél nem indult el az órán ez az applikáció, és full vakon mentem lefelé, tehát semmilyen riasztásom nem volt, arra tudtam hagyatkozni, hogy nagyjából figyeltem a vizet, hogy mennyire sötétedik, hol sötétedik, és akkor nagyjából.
3: De várj, ellent van egy plató, nem? Tehát ezt előre igen. meg kell mondanod, igen. hogy hány métert akarsz menni.
0: Igen, úgy, és annyira állítják a kötelet. Igen. Így
1: ott eléred az alját.
0: Eléred az alját, le kell szakítani egy cetlit.
1: Ott van egy búvár, nem? Nincs, ott van, nincsen.
0: Nincs, senki nincs lent.
1: Nincs lent valaki, aki még 105 méteren, senki igen.
3: De
2: miért mantaráját odállíthatnám legalább?
1: Én azt hittem, azért ott van egy két palackos technikai azért 100 méteren.
0: Ha belegondolsz, nem tud mit csinálni. Tehát ha most tegyük fel, te szarul leszel 105 méteren, mit csinál? A palackos búvár nem tud veled följönni, együtt mert neki dekózni, meg
1: neki,
0: kell állni.
1: Neki folyamatosan dekompressziója
0: van. Nem tud neked levegőt se adni, mert hogy akkor ugyanott tartasz, mint ő, hogy te se tudsz onnantól kezdve már fölmenni, mert beszívtál egy olyan bizonyos sűrűségű levegőt, illetve
1: az, az nullán igen. az kitágul igen. egy picit a 105 méteren beszívott.
0: Tehát nekünk ugye ez azért van, aha. hogy azzal az egy levegővel megyünk le és jövünk föl, az nyomódik össze aha. és tágul ki.
1: A testednek, illetve az agyadnak milyen tünetei és vészjelzései vannak? Amikor azt mondja, hogy élni akar, vegyél levegőt, görcsök, rándulások, izmok, agyban, gondolatok, mi csinál a test és a gondolat?
0: Hát legelőször a kontrakciók szoktak jönni, az a görcs, ugye az, amit mondtam, a rekeszizom, amikor elkezd összehúzódni, ez egészen tud nagyon halvány és lágy lenni. És
1: rángásszerű görcsök?
0: Igen, itt a
1: nyomástól, vagy mitől, vagy az oxigénjai?
0: Nem, hanem amikor az agyad felfogja, hogy nő a széndioxid szint a véredben, nem cserélődik ki a levegő, ahogy kéne, csökken az oxigén, akkor elkezd jelet küldeni neked, hogy valami van, nem tudom, hogy mi van, de valami van, vegyél levegőt.
1: Aha.
0: És ennek a jele a kontrakció, amit te azt mondod neki, hogy jó van, majd.
1: Nyugi, majd. Nagyon kemény.
0: Nem magyarázz, nem majd.
2: Itt értem, már jönnének, csak mondom neked, hogy én már rákattam a végén, hogy tényleg,
1: gyere! Melyik a nehezebb, az agyat helyre tenni a gondolatok szintjén, vagy a fizikai tünetet? Mert ugye mind a kettő lázad egy idő után, gondolom.
0: Az agy egy kicsit nehezebb,
1: az
0: szerintem.
1: Az agymunka és a gondolat
0: tehát, nehezebb. Tehát, hogyha fizikailag képzett vagy megfelelően erre, akkor például el kell viselni a laktátot, ami egy idő után nyilván, mivel pláne, hogy mozogsz, ha elkezdesz mondjuk edzőterembe googolsz, és simán veszel levegőt, akkor is egy idő után annyira savasodik a combod,
1: besavasodsz, persze.
0: hogy beszarsz. Na most ugyanezt csinálni probléma. Úgy, hogy nem veszel levegőt, tehát hogy az olyan intenzív fájdalom tud lenni, hogy...
1: Ez egy bőr alatti bizsergés, egy melegedés, egy forróság, tűszúrás, ez micsoda?
0: Nagyon brutál izomfájdalom.
1: Izomfájdalom. Igen. Mindez 80-100 méteren, még folyamatosan mozogva lefelé.
0: Igen.
1: Azt a mindenit. Ott már szinte sötét, nem? A 100 méter az már azért...
0: Hát itt most 100 méteren nagyon... Ugye a Fülöp-szigeteknek ez a része, ez ráadásul nem is híres arról, hogy nagyon, nagyon jó a látótávolság, tehát itt mondjuk ilyen 90 méter környékén már viszonylag sötét volt. 100-105-ön meg gyakorlatilag kúk sötét volt. Engem, mikor először, mikor megcsináltam életem első 100 méterét itt ebben a Fülöp-szigeteki edzőtáborban, akkor például úgy megütött a nitrogén narkózis, hogy vizionáltam. Tehát, hogy én soha nem játszottam a Minecraft játékkal, de tudom, hogy néz ki, és egy az egyben csak és kizárólag fekete, sötétkék és zöld pixeleket láttam.
1: Miközben jöttél fölfelé?
0: Nem, már a lefele.
1: De még rutinból csináltad a mozdulatot, de már halucináltál.
0: Próbáltam keresni a kötelet, mert egy lime, ilyen kivizöld kötelünk volt, és azt próbáltam arra fókuszálni, hogy csak és kizárólag azt nézem, és az is úgy eltűnt az orrom elől, hogy pedig itt volt, nem tudom, 10 centire előttem, hogy csak és kizárólag pixeleket láttam.
1: Azt a mindenségét nekik. Fú, adni. Nagyon kemény, mindjárt beszéljük a visszafelé vezető utat, mert az megint egy másik sztori. Ugye?
2: Igen, hagyjál már, ez mennyi idő, amíg leérsz a végére?
0: Hát a 105 méteres merülésem az azt hiszem 3 perc 40, 3:35.
1: Ne,
0: jó,
1: le
0: nem,
1: föl?
0: Bocsánat, a lefele az olyan 1:40 környék, 1-2, inkább 2 perc. Képzelni?
1: Dehogy tudom. Vicces. Egy koktéllal ülök a parton, nagyon napozok, és ránézek a vízre néha a gyerekre, hogy kicsit kedve átad, kicsit, mert mit, semmit. Tehát a 3:30 az összes, leföl, 3:30.
0: Hát jó esetben igen, de például csináltam 4:48-at is, ami nem volt kellemes, nem önszántamból, de...
3: Van olyan ág is, azt szerintem nem csinálod, amikor csak beleteszed a fejed a vízbe, és nem mozogsz. Igen. Abban mi a világrekord? Ilyen 10
1: hát
3: perc.
1: 10 perc, abban 10.
0: A női az 9,5 perc a női.
1: A férfiak 10 fölött vannak.
0: Igen.
1: Leteszi a fejét, nem mozdul, csak bent tartja a fejét. Igen.
2: Ezen még dolgoznom kell.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Végre itt a nyár! Élvezd ki a Jüsszkel, és frissítsd fel izgalmas bútor és kiegészítőink széles választékával a kertedet, teraszodat, erkélyedet vagy más olyan szabad teret, ahol a legjobban élvezed a nyarat. Jüssz. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a vörös hagyma kilója csak 169 forint, a kaliforniai paprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Augusztus 26 és 29 között jön a Színfesztivál Szegedi Ifjúsági Napok.
4: Azaria, Dash, Majka, Csodló, Halott Pénz, Betonhofi, Pogányinduló, Carson Koma, Follow the Flow, BSV Sagen és még sokan mások.
5: Június 15-én bérletárforduló. Ne maradj le! www.szín.org.
0: Reklámot hallottak.
6: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
7: Az Osamban több mint 5000 termék olcsóbb, mint tavaly december 31-én. Az 1 kg-os Osan tip natur vagy füstölt sajtkorong most 16% kedvezménnyel 2099 helyett 1749 forint.
8: Csekkold a termékeket az osan.hu/olcsóbb5000 oldalon.
9: Iveco! Iveco! Nem mondtad, hogy ilyen jó! Vagy mondta bár valaki? Az Iveco szalai. Iveco reggel, Iveco este, de a déli Iveco-nak nincs párja. Így hát a készlet erejéig tárkarokkal várja a Szalai Autóász Kft. Az ön Iveco márka kereskedője. Térjen be hozzánk! 6000 Kecskemét, Katonatelep, telefon 76 505 600. Iveco szalai.
10: Június 20-án nyílt nap az Infineonban.
11: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot. Megnézed belülről? Az Infineon Technologies Ceglét Kft. Nyílt napot szervez leendő kollégái számára. Benne vagy? Gyere el te is június 20-án! Nyílt napkukac infineon.com.
12: Egy tábor, amit a gyerekek sosem felejtenek el. Mozgás, kvadozás, lovaglás, lövészet, mozizás és rengeteg felejthetetlen élmény. Csatlakozz te is a Bajnokok táborához. www.bajnokoktábora.hu.
0: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát facebook.com/Rádió 1 Gong és hallgass minket online weboldalunkon www.radio1gong.hu.
6: A Rádió 1 Gong nem hagyja cserben a hallgatóit hétvégén sem. Minden vasárnap 10-től 17 óráig Kormos Zsolt hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió 1 Gongon. A Rádió 1 Gongon.
13: Üdv mindenkinek, aki éppen pihenés közben hallgatja a Rádió 1 Gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk. Üzenjenek ismerőseiknek. Köszöntsék fel barátaikat. Mondják el nekünk, ha közlekedési dugót látnak. A forró drót 0676-414-010.
6: Rádió 1 Gong. Gong. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy.

0: 1. Változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottak.
2: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
3: A Bányai 12. A nyerte a kecskeméti tablóversenyt. Mobil alkalmazással bővült a Nébih országos károsító monitoring rendszere. Óriás kivetítőn követhetik a VB meccseket Kiskunfélegyházán. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. A Bányai Júlia Gimnázium 12. A osztálya szerezte meg az első helyet a Kecskeméti Média Centrum idei tablóversenyén. Az eredményhirdetést a tanévzáró fesztivál keretében tartották meg pénteken, írja a hiros.hu. A 2016 óta megrendezett versenyre idén 14 iskola több mint 50 végzős osztálya nevezett. A tablók a főtéren és online is megtekinthetők voltak, a szavazás során pedig több ezer voks érkezett a résztvevőkre. A győztes Bányai 12. A osztály 705 szavazatot kapott. A második helyen a Kecskeméti Piarista Gimnázium 12. D osztálya végzett 365 szavazattal, míg a harmadik helyet a Bányai Júlia Gimnázium 12. B osztálya szerezte meg 302 voksal. A szervezők szerint a tabló kiállítás és a verseny nem csak a végzősök bemutatkozását szolgálja, hanem közösségépítő szerepe is van, hiszen alkalmat teremt a találkozásokra, beszélgetésekre és a régi emlékek felidézésére. Mobil alkalmazással bővült a Nébih országos károsító monitoring rendszere, amely a szőlő aranyszínű sárgaságát terjesztő amerikai szőlőkabuca megfigyelését támogatja. Az új fejlesztés segítségével a gazdák gyorsabban juthatnak információkhoz a fertőzés veszélyről és a védekezési lehetőségekről. Közös szurkolásra várják a futballrajongókat Kiskunfélegyházán az idei labdarúgó világbajnokság ideje alatt. A Petőfi téren felállított óriás kivetítőn a torna mérkőzéseit időjárás védett helyszínen nézhetik meg az érdeklődők, írja a félegyházi közlöny. A szervezők célja, hogy közösségi élménnyé tegyék a világbajnokságot és összehozzák a város lakóit. Az első mérkőzések tapasztalatai szerint már a nyitó meccs is sok érdeklődőt vonzott a térre. A világbajnokságot idén Kanada, az Egyesült Államok és Mexikó rendezi, ezért több találkozót magyar idő szerint késő este vagy hajnalban játszanak. Ennek ellenére számos mérkőzés továbbra is kedvező időpontban lesz látható. A szervezők minden esti meccsre várják a szurkolókat, és a későbbiekben további kísérő programokkal is készülnek a közös meccsnézéshez. Észak felől szakadozott felhőzet érkezik, amely idővel dél felé tevődik át, és közben több helyen erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Előfordulhat zápor, zivatar, sőt néhol felhőszakadásra is lehet számítani. A nyugati északnyugati szél a térségben megerősödik, a hőmérséklet pedig napközben 24 és 28 fok között alakul. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett napsütéses idő valószínű, de délnyugaton délen tartósabban több lehet a felhő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
5: Folytatjuk tovább a beszélgetést Törőcsik Zsófiával, a Magyar Szabadidős Búvársport, hát mondhatni legismertebb és legeredményesebb tagja szerénység nélkül.
6: Magyar, most már a világ legismertebb búvárcsaja.
5: A világ legismertebb.
7: Kimondom életemben először, hogy a világ, örökös világranglista első helyén vagyok a világon.
5: Wow, ugye 105 méteres csúcs lefelé, 3,5 perc, majdnem 4 perc az a lefelé és a fölfelé út, és hogy ott tartottunk, hogy lent mi történik, megvan a fordulópont. A fizikai tünetek megvannak, az agyi tünetek ugye működnek, rekeszizom görcsöl, elindulsz visszafelé. Az már
8: egy kérdés, bocsánat, igen? Mit hallasz itt? Tehát, hogy most már látjuk, hogy mit nem látsz, de hogy, vagy halljuk, hogy mit nem látsz, de hogy milyen érzék ilyenkor a füledben, hogy így feszít, hogy a szívdobogásodat hallod, vagy...
7: Nem, egyébként ez jó kérdés, ezen még nem gondolkoztam sosem. Hát nem tudom, én biztos a felét hallom mindennek, mint amit másunk, mert a jobb fülemre süket vagyok amúgy, de igazából semmi extrát nem hallasz, mint amikor beleteszed a fejed a tengerbe. Tehát ezt az alaptenger zúgást hallod, viszont annyira befelé fókuszálsz, hogy nem fogod föl gyakorlatilag,
6: de
7: hogy
6: ahogy
7: mi
6: van
7: történik.
6: Halucinációd, ahogy elmesélted az előbb, hogy volt úgy hangokat is, hogy gyere föl!
7: Olyan például szokott lenni, hogy teljesen random zene megjelenik a fejemben. tehát aha, zene, bármilyen zenének valamelyik dallama részlete, és akkor volt olyan, hogy fölfelé úton például is kezdtem gondolkozni azon, hogy ez most honnan jött. Hm. Hogy mostanában nem hallottam.
8: Random el szoktuk tárolni, és akkor felszabadult egy fájl.
7: Igen, valószínűleg igen.
5: Nagyon szép maga a mozdulatsor, nehogy közben meg ebben borzasztó fegyelem van. Tehát itt a pulzuskontrolltól kezdve a testtudatig, a gondolatok fegyelmezésében mindenben van. Amikor nézem, én azon gondolkozom, hogy mennyire könnyednek tűnik, hogy milyen begyakorolt a mozdulatsor, hogy milyen nyugodt, hogy milyen lassú. De közben belül azért valószínűleg azért ez egy nagy harc, de kívülről, amit látsz, amikor ők merülnek, az valami egészen ilyen zenszerű tényleg. Nagyon könnyed, nagyon kecses, fordul visszafele, ugyanaz a mozdulatsor, és ilyen nagyon, nagyon szépen, nagyon könnyedén. Melyik a nehezebb, a visszafele jövő út?
7: Mentálisan a visszafele egy picit könnyebb, mert szerintem, igen, mert akkor már tehát akkor már megcsináltad a címeiséget, remélhetőleg a cetli az valahol valamelyik tépőzáron ott van rajtad, amit majd be kell mutatni a bírónak a felszínen, és a visszafele út, akkor már tudsz arra gondolni, hogy most már csak ennyi van.
5: Azt tehát, érzed 80-on, hogy meg lesz, vagy érzed, hogy elrontottad?
7: Általában igen. Igen. Aztán nyilván ez be tud ütni, hogy 20 méteren elájulsz, tehát hogy azért ez nyilván sosem szabad semmit biztosra venni, de úgy, én azt gondolom, hogy nagyjából azért tisztában vagy önmagaddal, hogy az, ilyen állapotban
5: az
7: vagy.
5: Az ájulásnál van egy pont, mint az altatásnál, hogy érzed, hogy most kicsekkolsz? Vagy úgy ájulsz, hogy nem emlékeztem, hogy elájultam?
7: Mind a kettő van, igen. Van olyan is, amikor kicsekkolsz, vagy egyébként pont így szoktunk mondani is, hogy elkezded érezni, hogy veszted a kontrollt.
5: Tehát esik szét a mozdulatsor?
7: Igen, és mint amikor nagyon hirtelen nagyon berúgsz, mesélték, szétese, hogy milyen, aha, igen, és hogy egyszerűen csak azt érzed, hogy nem tudod kontrollálni a mozdulatot, és ez kívülről is annyira idézőjelben gyönyörűen látszik, hogy mikor van az a pont, amikor az ember elkezd kiesni.
5: De ott már vannak, tehát 50-en, vagy 40-en, vagy 30-tól már vannak
7: 40-en, is. Igen, az összes hivatalos versenyen 40 méteren találkozol az első safety buvárral.
6: Aki szintén szabad tűzös.
7: Igen, így van. Nem, igen, mindenki. Szabad,
5: tudják, hogy jössz föl, és akkor ő elindul lefelé, és megvár.
7: Nagyjából tudják, hogy mikor, hány, ugye szonárral folyamatosan követnek, nagy világversenyeken kamera is megy le melletted, és tudják, hogy hol jársz körülbelül, és tudják azt is, hogy fentről az első safety buvárnak mikor kell elindulni, hogy ti pont 40
5: aha, és ott, ha bár van, onnan már ő fölhoz.
7: Onnan már ő fölhoz. Aztán 30 méteren jön még egy, 20 méteren még egy, és a végén már hárman kísérnek föl az utolsó.
5: Milyen, az ahelyik nagyon szép, mikor nem nyúlnak hozzá, te már tudod, hogy meg vagy, jössz föl, csak így kísérnek fölfelé, mert ott van még ugye egy mozdulatsor, amit meg kell csinálni. Jelenni, csipet levenni, az nagyon szép, és a vadászgépek tudod, így mennek veled föl, az brutál jól néz ki.
8: És milyen érzés az első levegővétel?
7: Hát, ha emlékszel rá, akkor jó, igen, akkor marha jó. Hát ott nagyon-nagyon arra kell koncentrálni az első 10-15 másodperc. Ugye 15 másodperced van arra, miután az orrod szállt kiért a vízfelszínre, 15 másodperced van, hogy bemutasd azt a protokollt, ami áll egy
5: jel,
7: kézmozdulatban.
5: Csipesz, jel, és mondani kell, hogy jól vagy. Igen, van egy, igen. És ezt nem így, és milyen sorrendben, nem?
7: Van, ha mondjuk összekevered a kettőt, és mondjuk először veszed le a csipeszt, utána azt mondod, hogy I'm okay, és utólag mutatod a jelet, bukta.
5: Ennek van egy sorrendje, hogy hogy mi a csipesz, mi a múlt, hogy mondod, így van.
7: Tehát először felbukkansz, nyilván veszel egy pár levegőt, hogy képbe kerülj, mutatod az okéjelet a kezeddel, lehúzod a csipeszt, és azt mondod, hogy I'm okay.
5: És ha ez igen, láttam ezt, hogy csak elrontja.
6: Összekeverted, akkor kész a 105.
7: És össze is kevertem most, hogy belegondolok, nem, először veszed le a csipeszt, utána az okéjel, és utána mondod, hogy I'm okay.
5: Én láttam olyan videót, hogy elrontja a csaj, és igen, kiabálják neki, hogy csipesz, jel, mond, és a csaj meg van zavarodva, a finisher elrontja, és neki sem tudja elfogni, piros kártya, vagy igen, nem tudom, piros Isten lapot kap, és rossz volt a során, és a csaj összetörve, hogy mondja, nem hisz, hogy 100-szor begyakorolt mozdulat.
6: Volt, érted?
5: Igen, és megúszod. De ott már valószínűleg nem rontasz azért világcsúcson, nem?
7: Hát simán ronthatsz, mert egyébként tudsz olyan hipoxiás állapotba kerülni, hogy ezzel is ez az a, egyébként hülyeségnek tűnik amúgy, meg sokszor egyébként hülyeség is ez a szabály, de hogy ez az a célja, hogy a bíró 100%-osan meggyőződjön arról, hogy te képben vagy, és te tudod, hogy mit csinálsz, és tudod, hogy mikor, milyen sorrendben, mit kell
8: csinálni. Nehogy valaki akarat ellenére búvárkodjon 105 métert.
5: Igen,
8: készítették.
5: Igen. Ez most egy közel megdönthető, amit te megdöntöttél, vagy beállítottál, vagy most ezzel biztonságban, hogy nincs a környéken senki, aki ezt mondjuk megúszná csajként 105 méter lefele?
7: Hát most per pillanat nem
5: nagyon
7: látom,
5: van a horizonton.
7: De hogy ezt én viszonylag hamar, mert azért még van egy-két szám, amit, amiben szeretnék most előrébb haladni, de hogy azért ezt szeretném letolni még.
5: És ezt utána... te döntöd el, hogy bocsánat, hogy mikor hol, tehát azt mondod, hogy holnap 108 Fülöp-sziget, akkor berakják neked a kötelet, 108 és mehetsz?
7: Hát egy olyan, olyan rendezésű verseny kell hozzá, ami, ami világbajnoki státuszú. Vagy aha, világranglista, nem világranglista, világcsúcs státuszú verseny, tehát ennek megvannak a szabályai, hogy mi kell ahhoz, hogy egy
5: hivatalos legyen.
7: Igen, hivatalos legyen egy ilyen merülés.
5: És mi a méter a 105 után, mi a kövi?
7: Hát meglátjuk, mert a 106, 107, de hogy...
5: Jó, hogy itt már 110. méterenkénti haladás van nagyjából?
7: Hát te döntöd el, csinálhatok akár egyből 110-et is, hogyha azt érzem, hogy én arra most azonnal képes lennék, de hát meglátjuk.
8: Az első kérdésem, hogy amikor már lejeleltél, minden megvan, hogy egy cigire azért gondolom rágyújtasztam. Hogy...
5: egy óriási havarna szivar azért. Kubai szivar felett.
8: Már meggyújtják neked, hogy kim vagy.
7: A cigit és a vízkit a kezembe adják.
5: Igen, egy jó prosecco mindig lecsúszik.
8: Csak az izgalomra, ijegységre. Hogy ilyenkor utána mi a rehabilitáció? Hogy ki, ugyanúgy tehát, mint ami sem történt volna, vagy megviseli a testedet, vagy ilyenkor felszabadul valami iszonyatos örömhormon, mi történik benned?
7: Hát leginkább mentálisan megterhelő, ez a neurológiai rendszernek, az idegrendszernek a legmegterhelőbb. Nyilván ehhez kell az, hogy fizikailag jól legyél, tehát hogyha fizikailag gyenge vagy nem vagy olyan csúcsponton éppen, akkor az is tovább tart, hogy kipihent, de hogy 2-3 napot szoktak mondani minimum egy mélyen merülés után, amíg az idegrendszered is túl feldolgozza azt, hogy most ez hogy mi történt, hogy nem vettem
5: ez egy jó nagy sok a szervezetnek, igen, meg az idegrendszernek.
6: Igen, jó az edzőtábor, hétfőn merülsz egyet, a következő csütörtökön.
8: Addig meg igen. Sírsz egész nap, azt a csütörtökön merülsz.
5: A pasik milyen mélyen vannak? Náluk mi a rekord? Mennyi
7: hát,
5: választ
7: előtt? Náluk ugyanebben a számban, amiben én most a 105-öt csináltam, 137 méter
5: azt a mindenit.
7: Világrekord, ezt pont most csinálta a Petár egyébként a Fülöp-szigeti, aha, ugyanezen a versenyen.
5: És az utánad jövő csaj mennyivel van mögötted nagyjából?
7: 104, ő most 100. Azért választottam a 105-öt.
5: Az belátható.
8: A seggedben vannak.
5: Azt hittem, hogy egy 89-ben.
7: Hát ő most, ha jól tudom, ő most a monóra edz nagyon.
8: A mononukleózisra?
7: Igen. Az egyben úszony, a delfin úszonyos.
5: Lefele. Össze,
7: igen. Úgyhogy egyébként ő is tartja benne a világcsúcsot 123 méterrel, azt hiszem. Úgyhogy...
6: És aha, akkor nyilván ezt akarod megdönteni, amikor
7: hát
6: mondtad,
7: hogy... Hát majd nem, most egyelőre azzal kell küzdenem, hogy ezt a nitrogén narkózist, ezt megszokjam.
8: És erre hogy lehet gyakorolni? Van úgy, hogy otthon nitrogén narkózol, hogy egy kicsit könnyebb legyen? Vagy...
7: Például csináltunk olyan edzést, mikor kiderült, hogy ez engem így meg tud ütni, akkor csináltunk utána egy olyan edzést, hogy lementem 90 méterre, és 90 méteren 1 perc, 4 másodpercet ott lógtam. Uh-huh. Mondanám a levegőbe, de hogy a kötél végén, úgyhogy nem csináltam semmit, hogy egy picit azért 90 méteren már 10 bár nyomás van, és ott azért ott is már elég csúnyán meg tud ütni ez a nitrogénnal.
5: Na de az mi garantálja, hogy nincs ott veled senki, hogy te nem indulsz el felszabadulva lefelé, mert annyira betépsz a nitrogénnarkózist, hogy effektív az, hogy és még megyek lejjebb. Hát ugye vannak ilyen búvárok is, akik 40-en megkapják, leoldják a cuccot, és elindul lefelé, mert megbolondul az agya. Tehát, hogy...
7: Hát az igen, mondjuk, ha leoldod, az gáz, de hogy hozzá vagyunk kötve nyilván egy karabinerrel a kötélhez, úgyhogy nem tudsz csak úgy elúszkálni, aha, hanem egy 1 méter 20 centis drót vagy kötéllel, igen, oda vagy kötve.
5: Felhúzni nem tudnak. Tehát,
7: de fel tudnak húzni, úgy van kialakítva a rendszer, hogy van egy ellensúly a kötélnek a másik végén, és hogyha valami gáz van, és látják a szonáron vagy a kamerán, hogy nem mozdulsz, nyilván kivéve azt ezt az utolsó edzést, amit mondtam most, hogy
5: ott meg
7: volt beszélve,
5: percet,
7: hogy aha, egy percet ott lógok, akkor azt a súlyt belökik a víz másik oldalán, és illetve tudnak még húzni is rajta kézzel, és akkor felhúznak ennél a kötélnél.
5: Aha, tehát lemész azért, hogy szokd a nitrogén narkózis állapot, tehát hozzászoktasd az agyadat meg a szervezetedet, igen, ahhoz, hogy ez milyen betépve lenni a nitrogéntől.
7: Igen. Aha.
6: Jó egyébként?
7: Úgy belülről azt érzed, hogy jó, aztán kívülről látod magad a felvételen, és azt mondod, hogy atya úristen. Tehát én például jöttem fölfelé, legalábbis azt hittem, meggyőződésem volt, hogy jövök fölfelé, és egy helyben uszonyoztam. És le kellett jönni a safety búvárnak, értem, mert látta, hogy...
5: Ott kavírnyászol valamit. Nem nagyon haladsz. Te meg azt hitted, hogy baromira nyomod fölfele.
7: Én meggyőződésem volt, hogy hasítok fölfele.
8: És te miért nem jelentkeztél az űrprogramba amúgy? Mert hogy ezzel a fizikummal, meg ezekkel az adottságokkal...
6: Nem felfele
8: hogy...
6: akar menni le.
8: Igen. De neked ilyen mindent ki kell próbálnod, amit szerintem, mert ez egy nagyon különleges adottság. Azért ez kevés embernek adatik meg. Hogy van még benne ilyen extrém terved?
7: Hát biztos, egy csomó hülyeséget kipróbáltam, mert biztos nyitott lennék más hülyeségekre is, de egyelőre kevés a víz a világűrben, úgyhogy még annyira nem
8: dolgozunk
7: fogott
8: rajta
7: meg.
8: Dolgozunk.
5: Egészen elképesztő. Szponzorok, közvetítés, pénz az van benne ebben a sportágban?
7: Hát egyébként lenne, meg külföldön van is.
5: Itt. Aha.
7: itthon szponzor az nagyon nagy igény volna rá, hogy szoktuk mondani, de hogy főleg így, hogy elvesztettem a munkahelyem is.
5: Emiatt?
8: Nem tudta felvenni a telefont.
5: Valahogy ez a szigeteki dolog, ez nem jött, ez onnan nem tudtam bejárni a munkahelyet.
8: Home office-ra volt, és hogy 105 méteren ők.
5: Kényesen érintett őket, hogy 3 hetet a Fülöp-szigeteki edzőtáborban.
6: Vagy kirúgta? De egy világbajnokot? Hát azért, hello.
7: Hát most, ha én abszolút azt a részét megértem, hogy így is nagyon sokat köszönhetek nekik, mert az elmúlt egy évben úgy edzettem, hogy elengedtek ezt a videóda. Tehát, hogy én meg tudom érteni, nyilván az ő szempontjukból én egy haszontalan valaki vagyok, mert nagyon büszkék rám, meg szerettek, de hogy egyébként...
8: Mivel
7: meg...
8: foglalkoztál?
7: Én SAP tanácsadó voltam.
8: Az SAP-t rúgta ki?
7: Hát SAP termékeket forgalmaztunk, de nem az SAP cég.
8: Ott volt az a nagy buli, most már kivágjuk az a nagy buli tavalyával, hogy törpétre a hátuljára szívták a kokait. Az még oké volt, de ez azért ezt már meghúzzuk alatt.
5: Ami érdekelne még, és amiről nem beszéltünk, hogy a pánikról mesélj már egy kicsit, és a pánik leküzdéséről. Ez egy izgalmas dolog azért a 80-100 méterem.
6: Nyelési nehézségekkel küzdködve.
5: Mióta tudom a GGMC-t, már megnyugodtam.
7: Igen, ezt
5: már megtanulok. Hogy az, hogy történik agyban? Mert ugye itt a fizikai tünetekről beszéltünk, a rekeszizmokról beszéltünk, a gondolatokról igen, de amikor elindul, vagy ne agyisten beüt, volt már neked ilyen helyzet? És ezt megtanulni, legyőzni, kontrollálni, kézben tartani magát a pánikot, vagy a halálfélelmet? Ami bármikor megjelenhet, nem?
7: Igen, ez egy olyan dolog, amiről sose tudod, hogy ha felbukkan egyáltalán, akkor mikor, milyen helyzetben fog felbukkanni. Nekem még soha nem éreztem azt, hogy olyan pánikba kerültem volna, hogy ne tudtam volna úrrá lenni rajta. Nyilván egyfajta pániknak hívhatjuk azt is, amikor elindulsz lefelé, és mondjuk érzed, hogy nem szólal meg az órád. És felfogod, hogy most úgy kell lemenned 105 méterre, hogy egyébként
5: hogy nincs
7: semmiféle
5: meg a segítség.
7: Pingod nincs róla, hogy éppen hol vagy. Tehát, hogy ez is lehet egy ilyen mikro pánikszerű valami, hívhatjuk így, de hogy azonnal a listán a következő pontra át kell ugrani, és azonnal azzal kell elkezdeni foglalkozni, hogy akkor mit csinálok.
5: Tehát,
7: hogy nincs az porondon, hogy...
5: Megjelenhet, de hogy egy borzasztó mentális munkával ez egyfajta karban tartás annak, hogy nem hagyod uralkodni. Igen, sem fizikailag, igen. Sem lelkileg, sem gondolatban.
7: Igen. Aha. Nincs olyan opció.
5: Iszonyat koncentráltság sem. Azért ez közben, nem?
7: Igen. Hát valószínűleg emiatt is az idegrendszer nagyon elfárad egy ilyen merülés után.
8: Ezt honnan érzed, hogy elfáradt az idegrendszered? Vagy vannak ilyen fizikai tünetei?
7: Hát fizikailag is nyilván valamennyire fáradt vagy, de ilyen kifacsart zokni vagy utána egy kicsit. Tehát, hogy nincs kedved beszélgetni, nincs kedved, tehát, hogy egy picit olyan ilyen átkész.
5: Túlélőbe kapcsolsz kicsit.
6: Pont, mint te adás után, hogy fekszel a kanapén.
5: Ahogy megújsz reggel 6 órakor, nincs kedved beszélgetni, senkire szóljon hozzá.
8: A kobuda felépés, akkor utána mindig ez van. Ez van. De letolsz egy jó fellépést, ugyanezt leülök, és akkor tudod, hogy nem lehet
5: sebezhető, vagy senki ne szóljon hozzá, mindenet pihen. Mert az idegrendszered túlterhelődött, borzasztó.
8: Plusz, hogy hát nekem Balázsak együtt dolgozom, ami 108 méternek felel meg, ha engem kérdezel.
5: Naponta. De...
8: Igen, minden nap. Így van.
5: Igen, hát azért ez egészen elképesztő. De akkor ez tényleg maga a testkontroll, meg maga az elmekontroll. Ez a sport, ez erről szól,
7: ez,
5: nem?
7: Igen.
5: Amellett, hogy nyilván tüdőkapacitás és fizikai határok közben azért ez egy elképesztő nagy meditáció is.
7: Hát ebben. Az, hogy nem engedsz meg magadnak dolgokat. Tehát, hogy amit a tested meg az elméd követel tőled, és azt tudod mondani, hogy nem jövök föl.
8: Hát ez nekem nem megy, mert a legkisebb dolgokra se tudok nemet mondani.
5: Sajtunkkel.
8: Turududit.
6: Balatonszerep. Kény
5: Balatonszerep.
8: Borzasztó döntés lenne.
5: Hú, nagyon izgi. Mi most a következő edzőtábor, és utána akkor lejjebb tolod? Vagy mi a következő lépcsőfok?
7: Hát attól függetlenül, hogy idén most azt beszéltünk meg, hogy idén inkább a mélységre koncentrálok, de hogy egyébként június első hetében itt Budapesten rendezik a medencés virágbajnokságot a Duna
5: Arénában.
7: Megnézem, hogy mi a helyzet. Úgyhogy az lesz a következő.
5: Ezt a saját magad megdöntése a cél akkor valójában.
7: Igen.
5: Aha.
7: Igen, most igazából Bifinnel tervezek valamit.
8: És nem akarsz így vállalkozni? Ilyen bányatavak felderítése, csak így szabad tüdővel tudod.
7: Hogy az egyik volt kollégám, mondta pont tavaly, hogy elmentek vitorlázni 7-8-on, és hogy beesett a nem tudom kinek a nagyon drága napszemüvege, és lemérték a szonárral a vitorláson, hogy 16 méter volt, és senki nem ment leérte, és ott kellett hagyni a napszemüveget. Úgyhogy lehet, hogy indítanom kéne ilyen vállalkozást. Hogy
8: mondom, kapnak is van egy drónja, még ott a Siófoki kikötőben, csak mondom, hogy...
5: Igen, felhozott szabad tüdővel Balatoni keresén vagy bérhető. Ott üldögezi nap, vagyon egész
6: keresén,
5: tudod, drágaságom, jugorjon már Földvárra, beesett a gyereknek itt az aranyaklánc hozzá.
8: Ez óriási, lenne egy kis hajója, tudod, de egy személyes.
5: Azért a Balatonban jó a látótávolság, tudod, tehát ott sranszos bárült megtalálni. Nagyon inspiráló volt. Köszönjük szépen, hogy bejöttél. Egyrészt, hogy időt szántál ránk, meg hogy hazajöttél miattunk.
7: Hát köszönöm, hogy itt lehettem.
5: És nagyon drukkolunk, nagyon menő, amit csinálsz.
7: Köszönöm
5: nagyon szépen.
7: Szépen
5: köszönjük.
8: Megyek neked Safety búvának 3 méterre.
7: Jó.
8: Jó, ott foglak várni. Jó, hogy a Fülöp-szigeteket bevállalom.
6: Mi már láttuk úszni. Zseni.
8: Én is abban születtem.
5: Zsófi, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál.
7: Köszönöm.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Megtelt sportolókkal a Benkó Zoltán Park a mozgás éjszakáján. Legjobb, ha csak vízzel vesszük be a gyomornedv ellenálló gyógyszereket. A mesterséges intelligencia is téma volt egy kecskeméti kongresszuson. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Első alkalommal csatlakozott Kecskemét a mozgás éjszakája országos programsorozathoz, amely nagy érdeklődés mellett zajlott a Benkó Zoltán Parkban. Az este során közel 20 sportágat próbálhattak ki az érdeklődők. A helyszín szinte teljesen megtelt mozogni vágyó családokkal és sportbarátokkal, írja a híres.hu. A rendezvény közös aerobik bemelegítéssel indult, majd többek között kosárlabda, strandröplabda, futás, jóga és pilates is várta a résztvevőket. A legjobb, ha csak vízzel vesszük be a gyomornedv ellenálló gyógyszereket. Erre mutat rá egy friss tudományos vizsgálat. Ezeknél a készítményeknél nem mindegy ugyanis, hogy milyen folyadékkal érintkeznek. Többféle italt vizsgáltak a szakemberek, akik arra jutottak, hogy egyes lugos ásvány és gyógyvizek csökkenthetik a gyógyszer hatékonyságát, mondta rádiónknak Demeter Adrien, a Semmelweis Egyetem PhD hallgatója, a kutatás első szerzője.
2: Amikor az emberek bevennek a patikába és keresnek egy gyógyszert, akkor általában megkérdezik, hogy étkezés közben, étkezés után vegyék be a gyógyszert, de arra nem szoktak rákérdezni, hogy milyen folyadékkal. A gyomornedv ellenálló készítményeknél ez problémát jelenthet. Például egyes gyomorsabb lekötő készítményeknél gondolja a beteg, hogy akár egy lugos vízzel veszi be a készítményt, ami ugyancsak jó a magas gyomorsabbra, akkor ez károsítani tudja magát a bevonatot, tehát a gyógyszernek a hatása csökken, vagy akár teljesen megszűnik.
1: Kecskemét adott otthont a magyar neonatológiai

0: értékelésében. Egy hidegfront hatására a napközben egyre több felé előfordulhatnak záporok, zivatarok, néhol felhőszakadás, jégeső kíséretében. Sokfelé lesz élénk erős, néhol viharos a nyugati, északnyugati szél. A hőmérséklet napközben a legmelegebb órákban 29 fok körül alakul, viszont a záporok, zivatarok hatására hirtelen több fokkal visszaeshet. Holnap változóan felhős napos időben lesz részünk, és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 30 év Magyarországon eltöltött idő után, gyerekek, soha nem ment még haza, soha nem látogatta meg a szüleit, de az 50. születésnapjáról úgy döntött, hogy elhatározta, 3 évtized után hazatér a szülőföldjére. Na ki ő?
1: 3 évtized?
0: Három évtized után nem
1: híres
0: ment soha,
1: ember?
0: Nem utazott, nem kereste, nem ment, de most 50 lett, és azt mondja, hogy irány a szülőföldem, hazamegyek.
2: Fú, nagyon egy Laci betyár.
1: Ő a szülőföldjén van mindig.
2: Honnan tudod?
1: Neki minden betyár föld, persze.
2: Jó, akkor...
1: Tehát Magyarországon élő külföldi, vagy ide jön haza, külföldön élő haza magyar. Fidelikus
2: haza vegy Nyíregyházára.
0: Fidelikus Gosztú Nyíregyháza.
1: Vujt, truckó!
0: Nem, jó nyomon vagy, de nem.
1: Nem.
0: Messzi országból jött, és egy picit máshogy is néz ki, mint
2: mi. Kukinek is mennie kell?
0: Hallott, Kuki szóltak, jönne, nézd ide. Kuki marad, ahogy látom. Na hát, másik orsz messziről jött, Afrikából jött.
2: Afrikából jött, jó, jó, homokvihar, jó.
0: Homokvihar, igen, szaharai homok. Igen, kolera, ebola, persze. 30 év után hazamegy az ebola.
1: Az egyetlen szó, amit a saját nyelvén ismer, az a bauni.
0: Az a bauni, hát a pákó.
2: Pákó.
0: Hazamegy.
1: Nem áll, de örökre.
2: Okos dolog ez egyáltalán?
0: Hát ez egy jó kérdés, tudja, hogy hol lakik. Ugye hazamegy, 30 év után az 50. szülinapjára meglepi magát egy nigériai úttal, és meglátogatja a rokonságot, gyerekek, ez a történet nagyon kedves. Remélem, ezt valaki leforgatja.
1: Igen, azon gondolkodom, hogy mi járt le odakint, ami miatt most már hazamehet.
0: Hogy igen, vagy mi járt itt le.
1: Vagy itt le, igen.
0: Vagy mi járt itt le, igen.
1: Hogy kapta vissza az útlevelét.
0: Szóval hazamegy, gyerekek, hazamegy. Oh. Úgyhogy gondoltuk, felhívjuk, megkérdezzük. Egyrészt, hogy mit vigyem, adjunk neki tippeket, mi legyen a...
1: Hát ajándékot illik ilyenkor, hát, valami magyar, jó magyar.
2: Erzsébet utalványt.
0: Na de mi a jó magyar? Erzsébet utalványt. Mit tud vinni, mit vigyen Nigériába?
1: Pálinkát, paprikát.
0: Ezek a szokásos közhelyes dolgok vannak, pálinka, paprika.
1: Persze, pixalámi.
0: De szomorú.
2: Mi az a őshonos fajt, ami nekik nincs? Mint ahogy nekünk is eljött ide, ugye ez az újfajta, mi ez az alga? Ő is vihetne oda valamit.
0: Ja, ugye mi megkaptuk az algát a Sió csatornán, vagy hol van most valami Balatonra veszélyes algafaj, hévizem.
2: Vihetne ő is valamit innen Magyarországról. Amúgy mangalica van Afrikában? Csak
0: nincs nagyon mangalica, azt nem hiszem, hogy természetesen.
2: Vigyek kis malacokat.
0: Na, mindjárt megkérdezik, van-e már ötlete? Bauni!
3: Bauni!
0: Hát olvastuk ezt a hírt. Figyelj, ez igaz? Te tényleg hazamész 30 év után?
3: Igen. Úgy döntöttem, hogy a születésnap, 55. születésnap után hazamegyek látogatni a szüleimet. Már itt az ideje, már hosszú idő után nem látom a szüleim, a testvéreim, és nagyon-nagyon-nagyon hiányoznak nekem. Már azon is gondolkodtam, hogy mit fog a édesapámnak mondani, amikor megláttam. Hát érted, ez nagyon-nagyon hosszú idő.
0: És mire jutottál, apám, mit fogsz mondani?
3: Hát a kedves szépet neki.
0: Micsoda irodalmiság van itt, kérem szépen. Micsoda irodalmiság. Hogy hívják a szüleidet? Arra még emlékszem, apukád neve micsoda, vagy a testvéreid neve? Hát ezek a nigériai nevek azért nekünk így európaiként, ez nagyon érdekes, de hogy mik a nevek? Mondasz egy-két nevet a családból?
3: Édesapám úgy hívják, hogy a Adjani James Lapite. Adjani James Lapite. Ez a apámnak a neve.
0: Adjani James Lapite, mert hogy te Oludájú Lapide vagy, ugye? De neked ez a neve.
3: Igen. Apám még Adjani James Lapite. Anyám még a Mária Suge.
0: Mária Suge? Susuge?
3: Igen, Suge. Mária Suge. Mint a Méri. Mária Suge.
0: Mária Suge.
3: Igen, Mária Suge.
2: És hány évesek a szüleid most?
3: Hát az apám most lesz a 85 éves, már öreg, nagyon-nagyon öreg az édesapám.

0: De hát a késő gyerek vagy akkor. Hát 35 éves volt, ahonk
1: a
0: születtem.
1: Igen, 35 volt a papa, amikor megérkezett a kis...
2: Igen, én vagyok a legidősebb a
1: Hány tesód van?
2: Mi hatan vagyunk, vannak a vélem is.
1: És ők ott vannak, vagy ők is szétszóródtak a világban mindenhova?
2: Hát szorulnak a világon mindenhova, igen.
1: Szana szét van, vagytok.
2: Igen, de van még három testvérem kint Nigériában. Igen. És nagyon-nagyon-nagyon mindenki hiányzik nekem is. Most már tényleg már itt az ide, hogy az a látogatlom, és megülekedtem a édesapámot.
1: Na most, ha most vagy 50 éves, akkor mikor születtél?
2: Hát én a 76 április.
1: Hát akkor neked most volt, ez egy kerek évszám, akkor te most voltál. Most voltál, akkor 50, tényleg.
2: Igen, és nagyon-nagyon szeretni elmenni haza, és meglátogatni.
3: Na és tudom már, hogy ők mivel készülnek? Mi a kedvenc kajád kintről? Azt megfőzi-e anyukád, vagy nem beszéltetek még ezekről?
2: Erről beszéltünk, én meg fogom őket meglepni sok minden a magyar ungárikumot, amit én a fejembe terveztem, hogy ez lesz nekem a meglepetés, a édesapám, meg a testvéreimnek. Például, mint a Rakuti szalámi, tudom, van ilyen Rakuti szalámi, ami a magyar Rakuti szalámi, a pik szalámi, a turúdi, ilyeneket, tudom, a tókai bor, a piros paprika, tudom, ilyen újságokat, amiben rólam írnak, tudod. Hogy meglepem őket ezeket a gyönyörű ajándékokat, tudod, amit a nagyon-nagyon értékel, és meg fogok értékelni.
0: Hány órát fogsz repülni?
2: Igen, hogy a magyar ungárikumot, tudom.
1: Ungárikum, igen. Hova mész helyileg, amit az Eszter is kérdezett? Elrepülsz, valószínűleg valahol átszállsz, onnan elrepülsz Nigériába. Mi a hely, vagy hova mész?
2: Igazából a repülő innen megy Budapestre, Amsterdamba, és Amsterdamba lesz az átszállás. És Amsterdamba megyek a Lagosba. A Lagos volt a Nigériai régebben a fővárosa, és most már nem a Lagos, és a Lagosnak van átalakítva a nemzetközi repülőgép, akkor ott szállnak le. Aha. De most már nem a Lagos a fővárosa, a Nigéria, hanem Abuja.
1: Abuja, az a följebb.
2: A rendszerváltás után igen, Abuja lett. De most a Lagosban szokták a nigériai, vagy a kufut, vagy a turisták leszállni, és onnan megyünk tovább. Onnan megyek tovább, majdnem 300 kilométer, ahol a szüleim laknak. És úgy hívják ezt a város, Augustét, ez olyan város, ahol a Yoruba népek laknak. Én is a Yoruba nép.
1: Yoruba vagy te is. És van külön Yoruba nyelv, tehát a Yoruba nyelvén kommunikáltak.
2: Igen, és akkor onnan még messze van a repülőtétől. De állas Istenem, jönnek éppen, és elvisznek édesapám lakna, még a szüleim.
1: Ki jön neked retteni?
2: Apám nem tudja, nem tudja, hogy melyik nap fogom ékezni, mert úgy akarom csinálni azt, hogy melyik ezen. Bevisznek engem hozzá, és látni akarom azt, hogy felismer az idősebb fiát. Amikor melyik ezen, bemegyek hozzá, csak megnézem, hogy mi az apámnak a reakciója, 30 év után, által felismer engem egyáltalán.
1: Az milyen pillanat lesz azért. A találkozás a 30 év után. A 30 év után igen. A nagy találkozás.
0: Szerintem ne vigyél Túrurudit erre hosszú útra, én csak ennyit kérek tőled, hogy szerintem nem jó ötlet Túrurudit.
1: De itt írják, hogy egy Dobrev Klára plakát az elá viszont, úgyhogy ezt tudod vinni.
2: A Túrurudi.
1: Az nem biztos, hogy szerencsés.
0: Ne vigyél Túrurudit a 85 éves apukának Afrikába.
1: Az megmakkan addigra, az nem biztos, hogy jó ötlet. Figyelj, és a tesóid mit csinálnak, vagy a világba szétszorodók? Mivel foglalkoznak? Van arról hír, hogy a többiek mire vitték, vagy mi lett velük?
2: Kit Nigériában a testvéreim? Szokásos, hogy minden egy idő után változnak a munkahelyüket, tudom, valamikor, mit tudom, ilyen taxis csinálnak, tudod, emberek szállítanak ide meg oda, és amikor megszűnik ezt a munka, megint találnak másik munka, amivel tudnak megélni, vagy mit tudom, a Nigériában elég nehéz a helyzet, tudod, ebből a szempontból, hogy rengeteg a népesség, és kevés a munkában. Kevés, munká,
1: kevés a munka.
2: De nincsen elég a gyár, építeni, hogy emberek tudnak dolgozni. Okay. És ebből a szempontból, igen.
1: Miért nem mentél eddig, Pákó? De mi az oka ennek, hogy nem mentél? Mert nem annyira nyilván nem olcsó a repülőjét, hogy azért 30 év az hosszú idő, hogy miért nem mentél közben? Egyszer-egyszer, miért ugrottál haza?
2: Hát azért nem mentem haza egész idáig, mert a gondoltam, hogy a biznis ideje, de szinten a minden a beszélem a szüleim, az édesapámmal, akárcsak a Skype-on, vagy telefonon, vagy a minden, amit a interneten kommunikáció lehet beszélni másokkal. Tartam velük kapcsolatot, csak azért nem mentem haza, mert gondoltam, hogy megvárom, amikor már nagyon-nagyon hosszú idő után szeretne azzal menni. Én ott születtem Nigériában, és nagyon-nagyon jól ismerem ez a szószág, de lehet azóta már sok minden megváltozott, ami tényleg zsváló, és
1: mondjuk kiváltad, Pákó, kiváltad. Vár az ember 5 éve, 10-et, 30-at, azért az valóban hosszú. Tehát azért az kibőjtölted, hogy 30 évig nem mentél.
2: Szigetem magamat emiatt, mert nem hiszem, hogy vannak olyan ember, aki ugyanolyan, mint én vagyok, aki 30 év alatt nem ment haza, látnak a szüleim. Én szigetem magamat, és ígérdek nekem, ugyan szeretem édesapámat.
1: Ja, biztos, nem kételkedünk, persze. Megy veled valaki, aki ezt leforgatja, vagy tök egyedül mész, vagy készül ebből bármi, valahova?
2: Beszéltem a páromat, hogy átolós eljön, de arra jutottunk, hogy inkább a arvész után a viszontlátásra kell most kaszétrálni a következő.
1: Jó, értem, tehát tök egyedül mész.
2: A következő út lesz a bemutatás, hogy beviszem a páromat.
1: Megint már 30 éve, hogyha 30 éve te hazamész, elmondod, mi történt. Jó, abszolút. Na jó, van, Pákó, figyelj, mi nagyon drukkolunk, hát akkor adjál hírt magadról, ha megjártad, vagy voltál, akkor meg meséljél, hogy milyen volt, mert arra meg nagyon kíváncsiak vagyunk. Jó?
2: Igen, de lehetem, hogy kurdom is pár anyagot is nektek, hogy mit tud tenni velem, vagy nem tudom, hogy értem, mit csinálok, édesapámmal. Hogy mit tudom én, hát valamilyen, tudósítom nektek.
1: Jó, vigyázz magad. Nagyon szállandék. Hozzá valami ajándékot, és nagyon drukkolunk, jó?
2: Ó, persze, hozott mindenféle zebrát.
1: Az már hozták. Hatot lelőttek, de még mindig életben van, úgyhogy abból pont jók vagyunk egyébként. Vigyázz magadra, Pákó, Pauni! Ciao.
4: Mára és erre a hétre ennyi volt, Balázsék. Hétfőn reggel 6-kor jövünk újra élőben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A rádió egy bemutatja. Július

0: Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld jövő héten a műsorvezető, telefonálj 10-ként, mondd a szlogent! És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre!
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Ne hagyd ki a nyár legnagyobb utazási akcióját! Végre itt a Summer Sale a maiutazás.hu-n, ahol a legjobb áron foglalhatod le hazai vagy külföldi nyaralásod. Foglalj most a maiutazás.hu-n, csak hétfő éjfélig!
4: A világ Szegeden találkozik!
5: Augusztus 26 és 29 között jön a Szín Fesztivál, Szeged ifjúsági napok.
4: A színpadon a francia slágergyáros DJ Snake,
5: a világsikerű Bastille,
4: az amerikai hip-hop ikon Sway Lee
5: és a legnagyobb hazai együtt. Június 15-én bérletárforduló. Szín.org.
6: Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Csónakázótónál. Városliget, elektromos élmények, inspiráló pillanatok. DJ estek, akusztikus koncertek, piknik hangulat és exkluzív tesztvezetések várják szerdától vasárnapig 13 és 18 óra között. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
7: A Sopron Fest színpadán Azaria, Pagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest. Július 2-3-4.
0: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Kövesd a Rádió 1 gong Facebook oldalát. facebook.com/Rádió 1 gong.
8: Csobbanj az idei strandszezonba a Gyulai Várfürdőben. Próbáltad már? Ha igen, akkor azért, ha nem, akkor azért strandolj a Gyulai Várfürdőben. Kalandozz, csúszdázd egy hatalmasat, pancsolj a családdal együtt a fantasztikus élményekkel teli vízi gyerekparadicsomban. Gyulai Várfürdő. A hely, melynek minden cseppje vár.
9: Iveco! Iveco! Nem mondtad, hogy ilyen jó. Vagy mondta bár valaki? Az Iveco szalai. Iveco reggel, Iveco este, de a déli Ivecónak nincs párja. Így hát a készlet erejéig tártarokkal várja a Szalai Autóász Kft. Az ön Iveco márka kereskedője. Térjen be hozzánk! 6000 Kecskemét, Katonatelep, telefon 76 505 600. Iveco szalai.
8: Mindjárt itt a ballagás, és még se ruha, se ajándék. Nyugalom! A Malom központban mindent megtalálsz egy helyen. Fodrász, sminkes és a legtrendibb ruhaboltok, hogy szuperül nézzen ki az egész család. És közel 100 üzletünkben a tökéletes ajándékot is megtalálod, akár ékszert, menü, kütyüt, személyes, exkluzív vagy hasznos meglepetést keresel. Sőt, a MyWay applikációnkban még extra kedvezményeket is szerezhetsz. Hogy stresszmentes legyen a készülődés a ballagásra, Malom központ.
10: Június 20-án nyílt nap az Infineonban.
11: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja?
10: Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot. Megnézed belülről? Az Infineon Technologies Ceglét Kft. Nyílt napot szervez leendő kollégái számára. Benne vagy? Gyere el te is június 20-án! Nyílt napkukac infineon.com.
12: Az Osamban több mint 5000 termék olcsóbb, mint tavaly december 31-én. Az 1 kg-os Osan Tip Natur vagy füstölt sajtkorong most 16% kedvezménnyel 2099 helyett 1749 forint.
13: Csekkold a termékeket az osan.hu/olcsóbb5000 oldalon.
2: Kövesd a Rádió 1 gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 gong, és hallgass minket online weboldalunkon, www.radio1gong.hu.
0: A Rádió 1 gong nem hagyja cserben a hallgatóit hétvégén sem. Mi Minden vasárnap 10-től 17 óráig Kormos Zsolt hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió 1 gongon.
14: Üdv mindenkinek, aki éppen pihenés közben hallgatja a Rádió 1 gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk. Üzenjenek ismerőseiknek, köszöntsék fel barátaikat, mondják el nekünk, ha közlekedési dugót látnak. A forró drót 0676 414 010.
0: Rádió 1 gong. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió 1 gong.

Ez a Rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy. 8 perccel 10 óra után nagy szeretettel köszöntök mindenkit. A mikrofonnál 17 óráig veletek Kormos Zsolt. Kecskeméten, Nagykőrösön és Csongrádon már a lusta, pihentető hétvégi ritmus diktálja a tempót. Üdvözlöm azokat is, akik az interneten hallgatnak bennünket a radioegygong.hu oldalon. A mai napon a bazzulókat érdemes köszönteni, boldog névnapot kívánok nekik, de a világ túloldalán is fújják a gyertyát. Ma 65 éves a Culture Club egykori extravagáns frontembere Boy George. Boldog születésnapot kívánunk neki és minden ünnepeltnek. Ma is folytatódik a Foci Weekend a Rádió egy gongon. A tét nem kevesebb, mint egy fejedelmi vacsora 4 fő részére a La Cabra Tapas Bárban. Ennek a megszerzése pedig a folyamatos figyelemről szól. A futballvilágbajnokság apropóján indít a akcióban mindössze a dalok között hirtelen felbukkanó gólöröm effektet kell figyelni. Már is mutatom. Amint elhangzik a stadionok moraja, azonnal lehet küldeni a nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. A jelentkezők közül egyet minden órában visszahívunk, neki pedig egy focival kapcsolatos kérdésre kell válaszolnia. A fődíjunkat 5 óra előtt fogjuk kisorsolni. Nem sokára érkezik a Netpercek rovat a ChatGPT legújabb elképesztő memória architektúrájával, de előtte még néhány igazi mai sláger. Jó rádiózást kívánok mindenkinek, Birexával megyünk tovább. Következik a New Religion.

0: rádió egy gong. Csak igazi mai sláger megy.
1: Sofia, füzést üre.
2: Bella!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

0: A Netpercek támogatója a TV, telefon, internet szolgáltató. A Deltanet. www.deltanet.hu.
1: Fél 11 lesz 11 perc múlva. A mesterséges intelligencia és a digitális asszisztensek világa rohamléptekkel változik. A legújabb frissítések pedig most olyan memóriát adnak a chatbotoknak, amivel a mindennapi feladatok és a hétvégi tervezés is sokkal személyre szabottabbá válik. A Rádió 1 Gong net perceit halljátok. Az OpenAI hivatalosan is megkezdte a ChatGPT legújabb memória architektúrájának globális bevezetését, amely, és ez nagyon fontos, lényegesen nagyobb teljesítmény és jobb számítási hatékonyságot kínál a felhasználóknak. A funkció alapjai még 2024-ben érkeztek meg, de a rendszer csak mostantól képes a háttérben úgynevezett álmodozási folyamatok segítségével több különböző beszélgetésből származó információt önállóan összegezni. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ha valaki korábban már beszélt a chatbottal, mondjuk a fotózásról és a fényképezőgépéről, a legközelebbi kiegészítő keresésnél a gép már pontosan tudni fogja, mi passzol a meglévő szethez. A felhasználók bármikor elolvashatják és frissíthetik a róluk készült digitális summázatot az alkalmazás beállításaiban. Így a ChatGPT nem fog húsételeket javasolni egy vegánnak a vasárnapi ebéd tervezésekor sem. Az új memória architektúra tehát a következő hetekben minden országban elérhetővé válik. Érdemes lesz tesztelni a hatékonyságát. Ezek voltak a netpercek, és amíg az intelligens rendszerek a háttérben tanulnak, nálunk a Rádió 1 Gongon a spanyol ízeké és a góloké a főszerep. Most figyeljetek! Ez volt a jel arra, hogy jöhetnek a nyerni szeretnék üzenetek SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. Annak a szerencsés hallgatónak, akit ebben az órában visszahívok, egyetlen focis kérdésre kell válaszolnia. A tét pedig 5 óra előtt a La Cabra Tapas Bar 4 személyre szóló vacsorája. Rövidesen érkezik az időjárás előrejelzés, a folytatásban pedig itt van DNCE és a Cake by the Ocean. Oh!

lecsapadó felhőzetet, a későbbi órákban pedig többfelé záporokat, zivatarokat és jelentős lehűlést hoz. A borongós hangulat mellé pedig itt egy meteorológiai érdekesség. A friss nyári eső után érezhető jellegzetes, kellemes földillatnak hivatalos tudományos neve is van. Ez a petrikor. Ezt az aromát a száraz talajban élő baktériumok és a növények által kibocsátott olajok keveréke hozza létre, amit a lehulló esőcseppek aeroszolként forrasztanak a levegőbe. Ennyi volt az időjárás, nem sokára érkeznek a VB legfrissebb hírei, mi pedig megyünk tovább Tiestóval, következik

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: A VB Hírek támogatója, a Nitek Klímák forgalmazója, a H&H Klíma. www.hhklima.hu.
1: A vasárnap délelőtti pörgésben a tengeren túli zöld gyepek szolgáltatják a legnagyobb izgalmakat. A labdarúgó világbajnokság harmadik napja ugyanis elképesztő forgatókönyveket és hatalmas szenzációkat hozott a stadionokban. A legfrissebb eredmények és a mai menetrend már megérkezett a stúdióba. Hatalmas meglepetéssel indult a tegnap esti meccsdömping a B csoportban, ahol Katar az utolsó pillanatokban egyenlített a jóval esélyesebb Svájc ellen. Így a találkozó 1-1-es döntetlennel zárult. A 2022-es torna házigazdája ezzel története legelső világbajnoki pontját szerezte meg. Ezt követően a VB győzelmek számában rekorder. Ötszörös világbajnok Brazília sem tudott győzelemmel bemutatkozni. Carlo Ancelotti alakulata a C csoportban szintén 1-1-es döntetlent játszott Marokkóval. A csoport másik összecsapásán Skócia 1-0-ra verte Haitit, így a skótok 36 év után nyertek újra világbajnoki mérkőzést. Külön hazai érdekesség, hogy a haiti válogatottban a második félidőben pályára lépett a Ferencváros támadója Lenny Joseph is. A D csoportban Ausztrália 2-0-ra megverte Törökországot, a törökök hiába birtokolták 70%-ban a labdát, az ausztrálok 3 kaput eltaláló lövésből 2-szer is betaláltak. És a futball őrület ma sem áll meg. A menetrend szerint este 19 órától Németország, Curaçao, 22 órától Hollandia, Japán, hajnali 1 órától Elefántcsontpart, Ecuador, míg hajnali 4 órától Svédország, Tunézia összecsapásokat rendeznek a pályákon. A mai programból az este 7 órás Németország, Curaçao találkozó igazi csemegének ígérkezik. Curaçao ugyanis egy apró holland karibi sziget, amelynek teljes lakossága alig haladja meg a 150 ezer főt. A csapatuk mégis kivívta a történelmi szereplést a világ legnagyobb színpadán. A labda tehát hamarosan újra gurul, és nem sokára jönnek az útinformációk is. És az igazi mai slágerekről se feledkezzünk meg. Következik Sam Felt, Rosalind és a Heart Like Mine.

0: A közlekedési információk támogatója, a Mercedes bontott alkatrészek forgalmazója, az Acélcsillag Kft.
1: Ez a Rádió egy gong, útinformációkkal megyünk tovább. Érdemes fokozott figyelemmel fogni a kormányt, ugyanis a térség legfontosabb gyorsforgalmi szakaszán komoly korlátozások lassítják a haladást. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon pedig a le- és felhajtóág sem használható. Ehhez a munkához kapcsolódóan a 73-as és a 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon halad a forgalom, szigorú 60 km per órás sebességkorlátozás mellett. A szűkített sávok és a terelések mellé egy gyors közlekedés történeti érdekesség a volán mögé. A világ legelső autórádióját 1930-ban mutatta be egy amerikai cég, és a modellt Motorola-nak nevezték el. A találmány kezdetben akkora luxusnak számított, hogy az ára egy akkori átlagos autó értékének több mint 10%-át tette ki. Ma viszont már elképzelhetetlen az utazás az igazi mai slágerek nélkül. Ha még nem kávéztatok, itt az ideje. Következik Sabrina Carpenter és az Espresso.

0: Szia, Maróti Dániel vagyok.
1: Korba Zsolt vagyok a Rádió 1 Gong stúdiójából. Szia! Szereted a focit?
0: Igen, igen, szeretem, persze.
1: Melyik meccset nézted tegnap?
0: Estit néztem. Melyik volt este, a Katar?
1: Így van, Svájc-Katar, én is néztem. Hát nem volt azért annyira feszült a hangulat szerintem a pályán, vagy legalábbis nekem nem úgy tűnt. Majd, hogy nem unalmas volt, azt mondom.
0: Kicsit unalmas volt. Meg reggel 6 órakor most néztem reggel az ausztrál törököt is.
1: És az milyen volt?
0: Az jobb volt egy kicsit.
1: Izgalmasabb volt?
0: Az ausztrálok.
1: Oké, akkor kezdjük szerintem egy bemelegítő jellegű kérdéssel, nem lesz túlságosan nehéz. Szerinted az alábbiak közül melyik világbajnoki rekord fűződik a magyar válogatott nevéhez? A magyar az első és máig az egyetlen csapat, amely egy világbajnoki meccsen kétszámjegyű gólt lőtt, vagy a magyar az egyetlen válogatott, amely úgy nyert VB-t, hogy nem kapott gólt?
0: Az egyes.
1: Miért erre tippeltél a kétszámjegyű gólra?
0: Szerintem ez a jó válasz.
1: Ez a jó válasz egyébként.
0: Aztán, Mexiko, nem is tudom, hol. 82-ben talán 10-0-ra vertük Salvador.
1: 82-ben, nagyon jól tudtad. 10-1-re nyertek egyébként Salvador ellen, és hát a legfontosabb információ ezzel kapcsolatban, hogy a magyar válogatott sajnos soha nem nyert VB-t.
0: Sajnos nem.
1: És ez még várat magára.
0: De majdnem sikerült 54-be.
1: Úgyhogy ez még várat magára, bízunk benne, hogy valamikor a közelebbi jövőben erre is sor kerül majd. Te egyébként melyik csapatnak drukkolsz? Szerinted ki fogja nyerni a VB-t?
0: Szerintem jó eséllyel nyerheti Mexikó, de az is lehet, hogy Argentina, de még az is lehet, hogy az USA. Elég jó csapatok.
1: Bekerültél a fődíj sorsolásba, 5 óra előtt fogjuk sorsolni a La Cabra Tapasbar.
0: Köszönöm szépen.
1: 4 személyes vacsora meghívását. Legyél telefon és rádió közelben. Szia-szia!
0: Köszönöm szépen, szia!
1: És már megyünk is tovább, jönnek a reklámok és a hírek, a következő órát Ed Sheeran és a kamera indítja, és egy újabb hallgató neve kerül be a digitális kalapba.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: VB Weekend a Rádió 1 Gongon. Amint meghallod a közönség őrjöngését, üzenj azonnal, és ha vissza

0: Weekend a Rádió 1 Hongon. A La Cabra Tapas Bar támogatásával. Rádió 1.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 Gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jüsknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos kerti bútorra és termékre, 50-70% kedvezményt számos matracra, és 20-50% kedvezményt számos iroda és gamer székre. Vásárolj most a legközelebbi Jüsk áruházban vagy online a jusk.hu-n.
5: Buongiorno!
6: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó,
7: egy mosoly
6: és egy Fiat.
7: Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap.
6: Fiat. Olaszországból. Szeretettel.
7: A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a Fiat márka kereskedésekben is a fiat.hu oldalon.
8: Ne hagyd ki a nyár legnagyobb utazási akcióját! Végre itt a Summer Sale a maiutazás.hu-n, ahol a legjobb áron foglalhatod le hazai vagy külföldi nyaralásod. Foglalj most a maiutazás.hu-n, csak hétfő éjfélig!
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a vöröshagyma kilója csak 169 forint, a kaliforniai paprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
10: Augusztus 26 és 29 között jön a Színfesztivál Szegedi Ifjúsági Napok.
11: Azaria, Dash, Majka, John Doe, Halott Pénz, Betonhofi, Bogányinduló, Carson Koma, Follow the Flow, BSV Sagang és még sokan mások.
12: Június 15-én bérletárforduló. Ne maradj le! www.szín.org.
13: Újra épülnek a smaragd lakások. Ha biztos befektetést keres, a Körút Társasházban most 5% kedvezményt adunk minden ingatlanunkra, így olyan, mintha áfa nélkül vásárolna. Új építésű, energiatakarékos belvárosi lakások otthonnak vagy befektetésnek is kiválóak. Mi garantáltan visszabéreljük és minden ügyintézést vállalunk. Az eladó lakásokat keresse weboldalunkon. www.smaragdapartman.com. Smaragd Investment Kft. Kecskemét, Homokbánya, Homokkő utca 1.
14: Június 20-án nyílt nap az Infineonban.
15: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot.
14: Megnézed belülről?
15: Az Infineon Technologies Cegléd Kft. Nyílt napot szervez leendő kollégái számára.
14: Benne vagy?
15: Gyere el te is június 20-án. Nyílt napkukac infineon.com.
1: Reklámot hallottak.
2: A Rádió 1 Gong legfrissebb hírei.
16: Flashmobbal búcsúztatták a tanévet Kecskeméten. A mikromobilitási eszközök mihamarabbi szabályozását javasolja a Magyar Mobilitási és Autóklub. Országos élvonalban végzett a kecskeméti kórház. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Zenével, játékokkal és közös élményekkel zárták a tanévet pénteken Kecskeméten. A városi tanévzáró rendezvényen több iskola diákjai is részt vettek, hogy együtt köszöntsék a nyári szünet kezdetét. A program egyik leglátványosabb eleme a Városháza előtt megrendezett flashmob volt, amelyet az M. Bodon Pál zeneiskola növendékei adtak elő, írja a Vármegyei Lap. A tanévzáró esemény sok mosollyal és közös élménnyel indította a vakációt, amely most több ezer kecskeméti diák számára vette kezdetét. A mikromobilitási eszközök mihamarabbi szabályozását javasolja a Magyar Mobilitási és Autóklub. Erre az e-rollerek okozta balesetek elszaporodása miatt van szükség, de azért is, mert ez a járműtípus egyáltalán nem szerepel a jelenlegi KRESZ-ben, hívta fel a figyelmet rádiónkban Gyulai Nétó Zsuzsanna, közlekedési szakjogász, a szervezet KRESZ bizottságának elnöke.
5: Az e-roller használat azonnali intézkedést igényelne. Felmerül annak a lehetősége, hogy egy külön jogszabály módosítással első lépésben az e-rollerrel kapcsolatos szabályozást kellene létrehozni. Az e-roller jogilag gyakorlatilag nem is létezik. Nincsenek meghatározva sem az életkori szabályok, a védő öltözetnek vagy a védősisaknak a szabályok.
16: Az ország második legjobb eredményét érte el a Bács-Kiskunvár megyei oktatókórház az Országos Kórházi Főigazgatóság éves minőségértékelésén. Az intézmény mindössze minimális különbséggel maradt el az első helyezettől. Az értékelés többek között a szívinfarktusos betegek gyors ellátását, a csípőtáji törések műtéti kezelésének időbeliségét, valamint a daganatos betegek ellátásának szervezettségét vizsgálta, írja a KEOL. A mutatók azt jelzik, hogy mennyire biztonságosan és hatékonyan működik egy egészségügyi intézmény. A kecskeméti kórházban tavaly több mint 2000 szülést vezettek le, több mint 2000 új daganatos beteg ellátásában vettek részt, és 256 akut szívinfarktusos beteg kapott életmentő beavatkozást. Az eredmény azt mutatja, hogy a kecskeméti intézmény a betegellátás minősége, szervezettsége és szakmai színvonala alapján az ország legjobbjai közé tartozik. Egy hidegfront hatására a napközben egyre több felé előfordulhatnak záporok, zivatarok, néhol felhőszakadás, jégeső kíséretében. Sokfelé lesz élénk, erős, néhol viharos a nyugati, északnyugati szél. A hőmérséklet napközben a legmelegebb órákban 29 fok körül alakul, viszont a záporok, zivatarok hatására hirtelen több fokkal visszaeshet. Holnap változóan felhős napos időben lesz részünk, és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Zöldkéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Kormos Zsolttal. Csak igazi mai slágermej.

Ez a rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy. 10 perccel múlt 11 óra. Az utakon, a piacokon és a belvárosban már érezhetően megélénkült a vasárnapi mozgás. Kormos Zsolt vagyok, szeretettel köszöntök mindenkit Kecskeméten, Nagykőrösön, Csongrádon, a környékbeli autósokat és az online hallgatókat egyaránt. A konyhákban valószínűleg már rotyognak a húslevesek, itt a Rádió 1 Gong stúdiójában pedig emelkedik a feszültség, ahogy közeledünk a mai nap legnagyobb gasztronómiai nyereményéhez. Folytatódik ugyanis a foci víkend a Rádió 1 Gongon. A tét változatlanul egy pazar, négyszemélyes asztalfoglalás és vacsora a La Cabra Tapas Bárban. Egyszerű a képlet, mint az egyszer egy, fülek a hangszórón, és amint felcsendül a stadionok, gólöröm effektje két dal között... Már lehet is küldeni a nyerni szeretnék üzeneteket SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. A szerencsés visszahívottunknak egyetlen focis kérdésre kell válaszolnia. A helyes válaszsal viszont közelebb kerül az 5 óra előtti fődíjsorsoláshoz. Rövidesen érkezik a friss helyi programajánló, a könyvhét és a kerti koncertek legizgalmasabb tippjeivel. A folytatásban pedig már is egy igazi mai slágerrel megyünk tovább. Kygo következik One Republic-kal, ez a Chasing Paradise.

0: Ezekben a napokban az egész világ a futball VB-re figyel. Mi egy remek ajándék esélyével csatlakozunk a foci rajongókhoz. VB Weekend a Rádió 1 Kongon. Kizárólag a legnagyobbak.
1: Változatosan.
0: Rádió 1 Kong. Csak igazi mai sláger megy.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió egy gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: A virágos Széchenyi városi rendezvénysorozat keretein belül ma az aradi bértanúk terén délelőtt 10 órától egészen este 8 óráig tart a nagy nyárindító buli. A nap folyamán színpadra lép Olá Dániel, az Ülőbikák, valamint a Piros Sapkások zenekar is, így a fergeteges hangulat garantált. A vizuális élmények kedvelőinek is tartogat meglepetést a vasárnap. A Bács-Kiskunvár megyei kereskedelmi és iparkamarában ma is megtekinthető Mácsai Anikó és Vámos Zoltán ökoalkotók Kontrasztok című izgalmas tárlata. Emellett a Katona József könyvtárban egészen június végéig látogatható a Vármegyei Rendőrfőkapitányság balesetmegelőzési bizottságának Így közlekedtek ti című pályázatára beérkezett gyermekrajzokból álló kiállítás. A kulturális és szórakoztató élmények mellé pedig egy spanyol gasztró utazás is dukál a hétvégére. Itt a jel, ami után küldhetitek a nyerni szeretnék üzeneteket. A 0629-414-020-as számra. A tét nem kicsi, 5 óra előtt gazdára talál a La Cabra Tapas Bar 4 személyes fejedelmi vacsora meghívása. Egy igazi mai slágerrel megyünk tovább. Következik Martin Garrix és a Butterflies.

Ezekben a napokban az egész világ a futball VB-re figyel. Mi egy remek ajándék esélyével csatlakozunk a foci rajongókhoz. VB Weekend a Rádió 1 gongon.

0: Az időjárás jelentés támogatója a Nitek hűtő-fűtő klímák forgalmazója, a H&H klíma. www.hhklima.hu.
1: A rádió egy gongot halljátok, Kecskeméten nagykörül.

0: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: A hétvégi jövésmenés és a családi programok miatt a főutakon is folyamatosan nő a járművek száma. Az 5-ös főúton Kecskemét északi határában az M44-es autóút építésénél használt állványzatot bontják. A 75-ös kilométernél napközben jelzőrös irányításra és időnként néhány perces várakozásra kell számítani. Beljebb Kecskemét belterületén közművezetéket és légkábeleket telepítenek a szakemberek. A 78-as és a 80-as kilométer között a munkaterületnél munkaidőben a félútpályát lezárják, és a forgalmat szintén jelzőrök irányítják. És egy rövid, hasznos technológiai érdekesség. Az autókban jól ismert tempomatot, vagyis a sebességtartó automatikát egy vakmérnök, Ralph Titor találta fel 1948-ban. Az ötletet az adta neki, hogy a saját ügyvédje vezetés közben folyton lassított, amikor beszélt, és gyorsított, amikor hallgatott, ami annyira idegesítette a látássérült Jennyt, hogy inkább megalkotta a fix tempót tartó rendszert. Vezessetek óvatosan, jó utat kíván a rádió egy gong. Következik Hertz, Purple Disco Machine és a Wonderful Life.

0: aktuális hétvégi játékunk üzenete. VB Weekend a Rádió 1 gongon.
1: Rádió 1 gong, Kormos Zsolt vagyok, Szilviát keresem. Szilvi.
2: Ja, Zsolt, Szilvi vagyok.
1: Mennyire szereted a focit?
2: Nekem nagyon szeretik. A gyerkőceim.
1: A gyerkőceid, ők segíteni fognak neked, szerinted?
2: Oda megyek hozzájuk, remélem, ők jobban tudják.
1: Jó, jó. Könnyű kérdést vagy nehezet szeretnétek?
2: Természetesen könnyű.
1: Oké, akkor a nap legkönnyebb kérdése fog következni. Melyik három országod otthont az idei labdarúgó világbajnokságnak? Szerintem fejből is tudják, de ha nem, akkor mondok két választási lehetőséget. Az első Brazília, Argentína és Kolumbia, vagy az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó. Melyik a helyes válasz a kettő közül?
2: Nagyon könnyű, igen, Egyesült Államok, Kanada és Mexikó.
1: Így van, Kanadában még nem volt BB, az USA-ban viszont 1994-ben volt, Mexikóban háromszor is rendeztek BB-t, tulajdonképpen ők a csúcstartók.
2: Igen, köszönjük szépen.
1: Nagyon ügyesek voltatok, bekerültetek a fődíj sorsolásba, 5 óra előtt fogjuk sorsolni a La Cabra Tapas Bar vacsora meghívását, 4 fő részére.
2: Köszönjük szépen, figyelni fogunk.
1: Nem sokára delet harangoznak, ami azt jelenti, hogy indul a mai Daily Mix. Mindezek előtt meghallgatjuk a legfrissebb híreket, na meg egy rövidke reklámot, és a következő órában a prémium vendéglátás legújabb, legfrissebb nemzetközi trendjeivel várunk benneteket. Továbbra is csak igazi mai slágerek szólnak majd, amelyek között folyamatosan vadásszuk a gólokat is, a délutáni nagy sorsolás előtt. Kámráddal és a Be Mine-nal indulunk. Be mine, you got me so high, got me so high, but you be mine, the sun don't shine. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: VB Weekend a Rádió 1 gongon. Amint meghallod a közönség őrjöngését, üzenj azonnal, és ha visszahívod,

0: Weekend a Rádió Egykongon. A Lakabra Tapasz Bar támogatásával. Rádió
1: Egy! Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió Egy Gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Ne hagyd ki a nyár legnagyobb utazási akcióját! Végre itt a Summer Sale a maiutazás.hu-n, ahol a legjobb áron foglalhatod le hazai vagy külföldi nyaralásod. Foglalj most a maiutazás.hu-n, csak hétfő éjfélig!
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a vörös hagyma kilója csak 169 forint, a kaliforniai paprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Végre itt a nyár! Élvezd ki a jüsszel, és frissítsd fel izgalmas bútor és kiegészítőink széles választékával a kertedet, teraszodat, erkélyedet vagy más olyan szabad teret, ahol a legjobban élvezed a nyarat. Jüssz. Scandinavian Sleeping and Living.
1: A világ Szegeden találkozik.
6: Augusztus 26 és 29 között jön a SZIN Fesztivál, Szeged ifjúsági napok.
1: A színpadon a francia slágergyáros DJ Snake,
6: a világ sikerű Bastille,
1: az amerikai hip-hopikon Sway Lee
6: és a legnagyobb hazai együttesek. Június 15-én bérletárforduló. SZIN.org.
7: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest.
8: Július 2-3-4.
9: Egy tábor, amit a gyerekek sosem felejtenek el. Mozgás, kvadozás, lovaglás, lövészet, mozizás és rengeteg felejthetetlen élmény. Csatlakozz te is a Bajnokok táborához. www.bajnokoktábora.hu.
10: Nyerj egy eredeti BMW bicajt, vagy egy kupé 1-es BMW-t az RCS Meetup BMW Fesztiválon. Drift Arena, BMW kiállítás, szimulátorok, pulimobilok és drift trike-ok. Őrült ötnapos parti, több ezer lóerő és rengeteg családi program egy helyen. Kezd a nyarat Kunfehértón június 17-től 21-ig. RCS Meetup, a BMW Fesztivál. Jegyek rcs.hu.
11: Az igazi komfort nem luxus. Hűtse le magát a 20 éves Bács Klíma Kft-vel.
12: Június 20-án nyílt nap az Infineonban.
13: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot. Megnézed belülről? Az Infineon Technologies Cegléd Kft. Nyílt napot szervez leendő kollégái számára. Benne vagy? Gyere el te is június 20-án! Nyílt napkukac infineon.com.
1: Reklámot hallottak.
2: A Rádió Egy Gong legfrissebb hírei.
14: A Bányai 12. A nyerte a Kecskeméti tablóversenyt. Mobil alkalmazással bővült a Nébih országos károsító monitoring rendszere. Óriás kivetítőn követhetik a VB meccseket Kiskunfélegyházán. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. A Bányai Júlia Gimnázium 12. A osztálya szerezte meg az első helyet a Kecskeméti Média Centrum idei tablóversenyén. Az eredmény hirdetést a tanévzáró fesztivál keretében tartották meg pénteken, írja a hírös.hu. A 2016 óta megrendezett versenyre idén 14 iskola több mint 50 végzős osztálya nevezett. A tablók a főtéren és online is megtekinthetők voltak, a szavazás során pedig több ezer voks érkezett a résztvevőkre. A győztes Bányai 12. A osztály 705 szavazatot kapott. A második helyen a Kecskeméti Piarista Gimnázium 12. D osztálya végzett 365 szavazattal, míg a harmadik helyet a Bányai Júlia Gimnázium 12. B osztálya szerezte meg 302 voksal. A szervezők szerint a tabló kiállítás és a verseny nem csak a végzősök bemutatkozását szolgálja, hanem közösségépítő szerepe is van, hiszen alkalmat teremt a találkozásokra, beszélgetésekre és a régi emlékek felidézésére. Mobil alkalmazással bővült a Nébih országos károsító monitoring rendszere, amely a szőlő aranyszínű sárgaságát terjesztő amerikai szőlőkabuca megfigyelését támogatja. Az új fejlesztés segítségével a gazdák gyorsabban juthatnak információkhoz a fertőzés veszélyről és a védekezési lehetőségekről. Közös szurkolásra várják a futballrajongókat Kiskunfélegyházán az idei labdarúgó világbajnokság ideje alatt. A Petőfi téren felállított óriás kivetítőn a torna mérkőzéseit időjeles védett helyszínen nézhetik meg az érdeklődők, írja a félegyházi közlöny. A szervezők célja, hogy közösségi élménnyé tegyék a világbajnokságot és összehozzák a város lakóit. Az első mérkőzések tapasztalatai szerint már a nyitó meccs is sok érdeklődőt vonzott a térre. A világbajnokságot idén Kanada, az Egyesült Államok és Mexikó rendezi, ezért több találkozót magyar idő szerint késő este vagy hajnalban játszanak. Ennek ellenére számos mérkőzés továbbra is kedvező időpontban lesz látható. A szervezők minden esti meccsre várják a szurkolókat, és a későbbiekben további kísérő programokkal is készülnek a közös meccsnézéshez. Észak felől szakadozott felhőzet érkezik, amely idővel dél felé tevődik át, és közben több helyen erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Előfordulhat zápor, zivatar, sőt néhol felhőszakadásra is lehet számítani. A nyugati észak-nyugati szél a térségben megerősödik, a hőmérséklet pedig napközben 24 és 28 fok között alakul. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett napsütéses idő valószínű, de délnyugaton délen tartósabban több lehet a felhő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

Itt a Rádió egy gong, dél elmúlt, a legtöbb családi asztalnál ebben a pillanatban merítenek a vasárnapi levesekből. Jó étvágyat kívánunk Kecskeméten, Nagykörösön, Csongrádon, és köszöntjük az internetes hallgatókat is, akik az ebéd mellé a Rádió egy gong ritmusait választották. A mikrofonnál Kormos Zsolt. Megérkeztünk a Daily Mix első órájához, 2 órán keresztül. Kevés lesz a szöveg, és sok lesz a zene. De hoztunk nektek egy különleges hétvégi ajándékot is. Ma délután valakire egy újabb spanyol luxus tapas élmény vár. Továbbra sincs más dolgotok, mint figyelni a hangszórókat, és amint felcsendül ebben az órában a gólöröm effekt. Jöhetnek majd a nyerni szeretnék üzenetek SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. A Daily Mix gasztro pletykájában rövidesen megnézzük, milyen merész új italkombinációk hódítják meg az idei nyáron a nemzetközi elit éttermek asztalait. És már indul is Maroon 5 és Christina Aguilera felvétele.

Micsoda gól volt! Már is jöhetnek a nyerni szeretnék üzenetek SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. Ne feledjétek, a válasz egyetlen focis kérdésre. Egy 4 főre szóló vacsora meghívást érhet a La Cabra Tapas Bar focis teraszára. Amíg az üzenetek megérkeznek, lássuk, milyen friss trendek hódítanak az európai csúcsgasztronómia világában. A Michelin csillagos éttermek falai között az idei nyár legnagyobb slágere az úgynevezett botanikus víz. Párosítás. A prémium helyeken felismerték, hogy a komplex, nehéz borok helyett a vendégek egyre inkább a teljesen alkoholmentes, de rendkívül összetett ízvilágú frissítőket keresik. A séfek és a bárosok ezért speciális laboratóriumokban, mesterséges intelligencia segítségével terveznek egyedi növényi desztillátumokat, ahol ritka gyógynövények, ehetővirágok és egyedi ásványi anyag profilú forrásvizek keverékével kísérik le a neves fogásokat. Ezek a hűsítő párosítás felerősítik a grillételek és a tengeri falatok természetes aromáját, miközben a legnagyobb hőségben is garantálják a teljesen tiszta, könnyed gasztronómiai élményt, ami mögött mára egy hatalmas nemzetközi iparág épült fel. A nagy digitális kalap tehát nyitva áll, várja az üzeneteket, ha a vasárnapi ebéd után a 4 személyes tapasz vacsora is jól jönne a családnak. A Daily Mix Mike Posner igazi mai slágerével folytatódik.

0: A műsor támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemét.hu.
1: Ez a Daily Mix a Rádió 1 gongon. A vasárnapi ebéd mellett odakint már határozottan átvették az uralmat a sötétebb tónusok. A délutáni órák kezdetén Kecskeméten, Csongrádon és Nagykőrösön is megvastagszik a felhőtakaró. A füllett levegőben pedig 25 foknál megállt a felmelegedés. A front villámgyorsan szeli át az országot. A délutáni órákban így a viharos széllökések mellett már dörrenésekre, villámlásokra és helyenként intenzív, felhőszakadásszerű záporokra kell felkészülni, ami pillanatok alatt lehűti a levegőt. A dörrenések mellé pedig egy elképesztő fizikai tény. Egyetlen villámcsapásban a levegő hőmérséklete akár a 30 ezer Celsius fokot is elérheti. Ez kerek ötször forróbb, mint a nap felszíne. A hirtelen kitáguló levegő robbanásszerű tágulása pedig maga a mennydörgés, amit még a stúdió ablakokon túl is hallani. Továbbra is jó étvágyat azoknak, akik ebédelnek. Következik egy igazi mai sláger a Daily Mixben. Metzger Biki és a Let You Let Me Go.

0: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: Ez a Daily Mix a rádió egy gongon. A napközbeni pörgésben az autópályákra való felhajtás és a Dunántúli tengely elérése is tartogat néhány kényszerű megállót. Hídépítők és útépítők alakítottak ki ideiglenes munkaterületeket az aszfalton. Az 52-es főúton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódóan hídépítési munkálatok zajlanak. Emiatt az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum, valamint a Dunaföldvár felé vezető kanyarodósávokat lezárták a forgalom elől. Távolabb Fülöpszállás és Solt között, vagyis a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak. Az aktuális munkaterületeknél a félútpályát lezárják, így szakaszos torlódásokra és lassulásra kell felkészülni. A kényszerű lassítások mellé pedig egy érdekesség a nagyvilágból. A föld legnagyobb körforgalma Malajziában, Putrajaya városában található. A monumentális építmény teljes hossza kerek 3,5 kilométer. És egy hatalmas parkot kerül meg, így a sofőröknek néha percekig kell bent körözniük a megfelelő kijárat eléréséhez. Ezek voltak az útinformációk. Rövidesen az is kiderül, hogy ebben az órában kinek a neve kerül be a Rádió egy gong digitális kalapjába. Guru Joshal megyünk tovább. Következik az Infinity.
2: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Kormos Zsolt vagyok, a Rádió egy Gong stúdiójából.
1: Sándor vagyok.
0: Van-e kedved egy kicsit focizni? Persze, csak képzeletben. Nézed egyébként a világbajnokságot?
1: Követed? Igen.
0: Na, mint mindenki más, szerintem a vidéken. Bár is mondom a kérdésünket, melyik ország válogatottja nyerte meg a legtöbb alkalommal a labdarúgó világbajnokságot? Van-e tipped erre?
1: Igen, Brazília 5-ször.
0: Nem is kellett mondanom a másik lehetőséget, Argentína lett volna, de ők csak 3-szor győztek. Persze idézőjelben a csak. Gratulálok, bekerültél a fődíj sorsolásba. 5 óra előtt fogjuk sorsolni a fődíjunkat, a La Cabra Tapas Bar 4 főre szóló vacsora meghívását.
1: Köszönjük szépen, hát ha nyerünk.
0: Sok szerencsét kívánok, legyél telefon és rádió közelben a következő néhány órában. Köszi szépen, hogy itt voltál, további szép napot. Szia. Ezzel a Daily Mix első órájának végére értünk. A következő órát Lady Gaga és az Abrakadabra indítja, de csak rövid reklám és a hírek után.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: VB Weekend a Rádió egy Gongon. Amint meghallod a közönség őrjöngését, üzenj azonnal, és ha vissza

0: Hungaroringen a Rádió 1 hangon. A La Cabra Tapas Bar támogatásával. Rádió 1!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Június 20-án nyílt nap az Infineonban.
4: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot. Megnézed belülről? Az Infineon Technologies Cegléd Kft. Nyílt napot szervez leendő kollégái számára. Benne vagy? Gyere el te is június 20-án! Nyílt napkukac infineon.com.
1: Az igazi komfort nem luxus. Tűtse el magát a 20 éves Bács Klíma Kft-vel. Reklámot hallottak.
2: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
5: Megtelt sportolókkal a Benkó Zoltán Park a mozgás éjszakáján. Legjobb, ha csak vízzel vesszük be a gyomornedv ellenálló gyógyszereket. A mesterséges intelligencia is téma volt egy kecskeméti kongresszuson. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Első alkalommal csatlakozott Kecskemét a mozgás éjszakája országos programsorozathoz, amely nagy érdeklődés mellett zajlott a Benkó Zoltán Parkban. Az este során közel 20 sportágat próbálhattak ki az érdeklődők. A helyszín szinte teljesen megtelt mozogni vágyó családokkal és sportbarátokkal, írja a hírös.hu. A rendezvény közös aerobik bemelegítéssel indult, majd többek között kosárlabda, strandröplabda, futás, jóga és pilates is várta a résztvevőket. A legjobb, ha csak vízzel vesszük be a gyomornedv ellenálló gyógyszereket. Erre mutat rá egy friss tudományos vizsgálat. Ezeknél a készítményeknél nem mindegy ugyanis, hogy milyen folyadékkal érintkeznek. Többféle italt vizsgáltak a szakemberek, akik arra jutottak, hogy egyes lugos ásvány és gyógyvizek csökkentetik a gyógyszer hatékonyságát, mondta rádiónknak Demeter Adrián, a Semmelweis Egyetem PhD hallgatója, a kutatás első szerzője.
6: Amikor az emberek bevennek a patikába és keresnek egy gyógyszert, akkor általában megkérdezik, hogy étkezés közben, étkezés után vegyék be a gyógyszert, de arra nem szoktak elkérdezni, hogy milyen folyadékkal. A gyomornedv ellenálló készítményeknél ez problémát jelenthet. Például egyes gyomorsabb lekötő készítményeknél gondolja a beteg, hogy akár egy lugos vízzel veszi be a készítményt, ami ugyancsak jó a magas gyomorsabbra, akkor ez károsítani tudja magát a bevonatot, tehát a gyógyszernek a hatása csökken, vagy akár teljesen megszűnik.
5: Kecskemét adott otthont a Magyar Neonatológiai Társaság 7. kongresszusának, ahol az újszülött és koraszülött ellátás legfontosabb szakmai kérdéseit vitatták meg a résztvevők. A háromnapos rendezvényen az ország vezető szakemberei osztották meg tapasztalataikat és legújabb kutatási eredményeiket, számolt be róla a hírös.hu. A kongresszus egyik kiemelt témája a mesterséges intelligencia egészségügyi alkalmazása volt. A szakemberek szerint az AI segíthet többek között a fertőzések korai felismerésében, az intenzív osztályokon keletkező nagy mennyiségű adat elemzésében, valamint a radiológiai felvételek gyorsabb és pontosabb értékelésében. Egy hidegfront hatására a napközben egyre több felé előfordulhatnak záporok, zivatarok, néhol felhőszakadás, jégeső kíséretében. Sokfelé lesz élénk, erős, néhol viharos a nyugati, északnyugati szél. A hőmérséklet napközben a legmelegebb órákban 29 fok körül alakul, viszont a záporok, zivatarok hatására hirtelen több fokkal visszaeshet. Holnap változóan felhős napos időben lesz részünk, és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok.
1: A műsor támogatója a Formont Automobil Kecskeméti KGM és Nissan márka kereskedés és szerviz. A műsor számtermék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mi

0: break my heart.
1: Ez a rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy. Ha az órádra nézel, látod, hogy elmúlt egy óra. Most veszi kezdetét a vasárnap legfontosabb fázisa. A jól megérdemelt délutáni siesta a kanapén, miközben a Daily Mix igazi mai slágerei szólnak a háttérben. A mikrofonnál 17 óráig veletek, Kormos Zsolt. Laza és pihentető délutánt kívánunk Kecskeméten, Nagykőrösön, Csongrádon, na meg az internetes hallgatóknak. A foci weekend játékban a mozaik előtti utolsó roham indul meg, a feladat pedig a siesta közben is tök egyszerű. A telefon legyen a kezed közelében, a figyelem pedig a hangszórókon. Amint felcsendül ebben az órában a gólöröm effekt, már küldhetitek is a nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben vagy Viberen a 0620 9 414 020-as számra. Ezzel a néhány mozdulattal kerülhetsz be a nagy digitális kalapba, amiből 5 óra előtt kisorsolásra kerül a mai fődíjunk. A La Cabra Tapas Bar 4 személyes fejedelmi vacsora meghívása. Az életmód praktikák rovatunkban nem sokára egy hasznos háztartási tippel jövünk, de addig is kevés szöveg, sok zene, néhány igazi mai sláger. Érkezik már is Sam Feld és Rosalind közös felvétele, a Heart Like Mine.

Remélem, ti is hallottátok. Felzúgott a lelátó. Jöhetnek a nyerni szeretnék üzenetek. SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. A fődíjunk ma délután a La Cabra Tapas Bar 4 személyes vacsora meghívása, és mindössze egyetlen a focival kapcsolatos kérdésre kell válaszolnod. Amíg az üzenetek megérkeznek, következzen egy kis életmód praktika. Az északnyugati hidegfront megérkezésével a korábbi meleg után hirtelen lezúduló sűrű záporok könnyen elkaphatják a gyanútlanul sétáló vagy ügyeket intéző embereket. A vizes, teljesen átázott bőrcipők és sportcipők biztonságos, gyors és szaktalan otthoni szárítására létezik egy hihetetlenül egyszerű, filléres praktika, ami másodpercek alatt megmenti a lábbeli kanyagát. A legnagyobb hiba, amit ilyenkor el lehet követni, ha a vizes cipőket mondjuk hősugárzó elé helyezik. A hirtelen és egyenetlen hőhatás ugyanis kiszárítja, tönkreteszi a ragasztást és deformálja a bőrt. A tökéletes és kíméletes megoldáshoz csupán egyszerű szódabikarbónára és tiszta újságpapírra van szükség. A cipők belsejét először alaposan ki kell tömni a jól összegyűrt fekete-fehér napilapokkal, amelyek szivacsként szívják magukba a nedvességet a szálak közül. Miután a papír elvégezte a munka nagy részét, egy-egy evőkanál szódabikarbónát érdemes a cipők belsejébe szórni éjszakára, ami nem csak a maradék nyírkosságot köti meg teljesen, de semlegesíti a nedvesség miatt kialakuló kellemetlen szagokat és baktériumokat is, így a kedvenc darabok másnap reggelre makulátlanul tiszták és szárazak lesznek. Remélem, ez alatt sikerült megírni és elküldeni is a nyerni szeretnék üzenetet. Nem sokára jövök az útinformációkkal, a folytatásban pedig már is itt van Ed Sheeran és az

0: A műsor támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemet.hu.
1: A Rádió 1 Gong déli mixe egy rövid időjárás előrejelzéssel folytatódik. A záporok és zivatarok szépen lassan elérték Kecskemét, Csongrád, Nagykőrös és Lajos Mizse térségét is. A viharos északnyugati szél miatt a hőmérséklet gyorsan süllyed. A korábbi meleg után már alig 20 fokot mutatnak a kijelzők. A zivatarok környezetében jégeső és hirtelen lezúduló nagy mennyiségű víz is nehezítheti a haladást. A korlátozott látási viszonyok miatt az utakon tehát maximális óvatosságra van szükség. Nem sokára megérkeznek a legfrissebb útinformációk is. A Daily Mix Medusa és Good Boys igazi mai slágerével folytatódik. Következik a Piece of Your Heart.

0: Az útinformációk támogatója, az autó- és motorkerékpártestékek szakértője, a Paint Brothers.
1: A délutáni órákban a Duna melletti szakaszokon és térségünk nyugati, valamint déli területein utazóknak is érdemes óvatosabban kezelniük a gázpedált. Az 51-es főúton földkábeleket fektetnek a szakemberek Dunavecse és Apostak között, a 72-es és a 77. kilométer között, valamint Baján a 159-es és a 162-es kilométernél. Az érintett részeken útszűkület, valamint időszakosan félpályás lezárás zavarja a megszokott haladást. A kényszerű várakozások mellé pedig egy fontos biztonsági tény. A modern, hárompontos biztonsági övet a Volvo mérnöke Nils Bohlin fejlesztette ki 1959-ben. A gyár akkori vezetése akkora horderejűnek tartotta a találmányt az emberi élet védelmében, hogy a szabadalmat teljesen nyitottá tette, így az összes többi autógyártó ingyen, jogdíjak nélkül építhette be a saját kocsijaiba, ezzel megmentve több millió ember életét. Útinfóval legközelebb 3 óra után jelent. A folytatásban pedig nem sokára szerencsés hallgatónkkal érkezünk, aki válaszol majd egy focival kapcsolatos kérdésemre. Következik Major Lazer, DJ Snake és a

0: Halló!
1: Kormos Zsolt vagyok, a Rádió 1 Gong stúdiójából. Szia Józsi!
0: Szia Zsolt! Újra megpróbálkozunk.
1: Próbálkozzunk, igen. Szerintem is. Semmi vesztenivalód nincs, csak nyerhetsz, bekerülhetsz a fődíj sorsolásba, és egy nagyon-nagyon egyszerű kérdést választottam neked. Ráadásul zenés kérdés, tehát kapcsolódik a világbajnoksághoz, de azért van benne egy kis trükk. Na, már is mondom a kérdést szerintem. Melyik énekesnő énekli az idei világbajnokság hivatalos dalát? Két lehetőség közül tudsz választani, Shakira vagy Dua Lipa?
0: Hát én úgy gondolom, hogy mivel Shakira már volt, így ismét ő kapta meg ezt a lehetőséget.
1: És tökéletesen jól gondolod, Shakira a helyes válasz, 2010-ben is ő énekelte a BB zenéjét, akkor a Waka Waka című dalt. Igen. És akkor ismerkedett meg férjével, a spanyol játékos Gerard Piquével, akitől egyébként azóta el is vált.
0: Mondhatni azt, hogy ő már több világbajnokságon volt, mint a volt férje.
1: Tulajdonképpen igen, köszönöm szépen ezt a jó kis poént. Bekerültél a fődíjsorsolásba, 5 óra előtt legyél telefon és rádió közelben, ha szeretnéd megnyerni a La Cabra Tapas Bar 50 000 forint.
0: Szeretnénk megnyerni.
1: Nagyszerű, sok szerencsét kívánok akkor.
0: Köszönöm szépen.
1: A Daily Mix vasárnapi kiadása a végéhez ért. A gól öröm hangját legközelebb 3 óra után hallhatjátok, de azért ne menjetek messzire, mert érkezik a Mozaik a legfrissebb helyi hírekkel. A műsorban például bemutatkozik a kecskeméti Nagy Noel, aki nemrég szerezte meg a 9. MEFOB győzelmét súlyemelésben. Emellett egy rendkívül fontos interjú is elhangzik Farkas Attila rendőrrel a közelgő nyári szünet kapcsán a gyermekek biztonságos közlekedéséről. Elképesztő adat, hogy az elmúlt 2 hétben 6 gyermekbaleset történt Kecskeméten, amiből 4 rolleres gázolás volt, és a megyében további 11 gyermekbalesetet regisztráltak, amiből 7 esetet szintén a rollerek okoztak. Izgalmas témák várnak tehát rátok. A következő órát pedig Norma Jean Martin és az Out of My Head indítja.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: VB Weekend a Rádió 1 Gongon. Amint meghallod a közönség őrjöngését, üzenj azonnal, és ha visszahív,

0: Weekend a Rádió Egykongon. A Lakabra Tapasz bár támogatásával. Rádió
1: Egy! Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió Egy Gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Ne hagyd ki a nyár legnagyobb utazási akcióját! Végre itt a Summer Sale a maiutazás.hu-n, ahol a legjobb áron foglalhatod le hazai vagy külföldi nyaralásod. Foglalj most a maiutazás.hu-n, csak hétfő éjfélig!
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a vöröshagyma kilója csak 169 forint, a kaliforniai paprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Augusztus 26 és 29 között jön a Színfesztivál Szegedi Ifjúsági Napok.
7: Azaria, Dash, Majka, Csodló, Halott Pénz, Betonhofi, Bogányinduló, Carson Koma, Follow the Flow, BSV Sagen és még sokan mások.
8: Június 15-én bérletárforduló. Ne maradj le! www.szín.org.
9: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Csodló, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogányinduló, Valmar, Velhello és a Prodigy. Sopronfest.
10: Július 2-3-4.
11: Június 20-án nyílt nap az Infineonban.
12: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot. Megnézed belülről? Az Infineon Technologies Cegléd Kft. Nyílt napot szervez leendő kollégái számára. Benne vagy? Gyere el te is június 20-án! Nyílt napkukac infineon.com.
1: Reklámot hallottak.
2: A Rádió Egy Gong legfrissebb hírei.
13: Flashmobbal búcsúztatták a tanévet Kecskeméten. A mikromobilitási eszközök mihamarabbi szabályozását javasolja a Magyar Mobilitási és Autóklub. Országos élvonalban végzett a Kecskeméti Kórház. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Zenével, játékokkal és közös élményekkel zárták a tanévet pénteken Kecskeméten. A városi tanévzáró rendezvényen több iskola diákjai is részt vettek, hogy együtt köszöntsék a nyári szünet kezdetét. A program egyik leglátványosabb eleme a Városháza előtt megrendezett flashmob volt, amelyet az M. Bodon Pál zeneiskola növendékei adtak elő, írja a Vármegyei Lap. A tanévzáró esemény sok mosollyal és közös élménnyel indította a vakációt, amely most több ezer kecskeméti diák számára vette kezdetét. A mikromobilitási eszközök mihamarabbi szabályozását javasolja a Magyar Mobilitási és Autóklub. Erre az e-rollerek okozta balesetek elszaporodása miatt van szükség, de azért is, mert ez a járműtípus egyáltalán nem szerepel a jelenlegi KRESZ-ben. Hívta fel a figyelmet rádiónkban Gyulai Nétó Zsuzsanna, közlekedési szakjogász, a szervezet KRESZ bizottságának elnöke.
14: Az e-roller használat azonnali intézkedést igényelne. Felmerül annak a lehetősége, hogy egy külön jogszabály módosítással első lépésben az e-rollerrel kapcsolatos szabályozást kellene létrehozni. Az e-roller jogilag gyakorlatilag nem is létezik. Nincsenek meghatározva sem az életkori szabályok, a védő öltözetnek vagy a védősisaknak a szabályok.
13: Az ország második legjobb eredményét érte el a Bács-Kiskunvár megyei oktatókórház az Országos Kórházi Főigazgatóság éves minőségértékelésén. Az intézmény mindössze minimális különbséggel maradt el az első helyezettől. Az értékelés többek között a szívinfarktusos betegek gyors ellátását, a csípőtáji törések műtéti kezelésének időbeliségét, valamint a daganatos betegek ellátásának szervezettségét vizsgálta, írja a KEOL. A mutatók azt jelzik, hogy mennyire biztonságosan és hatékonyan működik egy egészségügyi intézmény. A Kecskeméti Kórházban tavaly több mint 2000 szülést vezettek le, több mint 2000 új daganatos beteg ellátásában vettek részt, és 256 akut szívinfarktusos beteg kapott életmentő beavatkozást. Az eredmény azt mutatja, hogy a Kecskeméti intézmény a betegellátás minősége, szervezettsége és szakmai színvonala alapján az ország legjobbjai közé tartozik. Egy hidegfront hatására a napközben egyre több felé előfordulhatnak záporok, zivatarok, néhol felhőszakadás, jégeső kíséretében. Sokfelé lesz élénk, erős, néhol viharos a nyugati, északnyugati szél. A hőmérséklet napközben a legmelegebb órákban 29 fok körül alakul, viszont a záporok, zivatarok hatására hirtelen több fokkal visszaeshet. Holnap változóan felhős napos időben lesz részünk, és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok.
1: A közlekedési információk támogatója, a Mercedes bontott alkatrészek forgalmazója, az Acélcsillag Kft.
2: Mozaik, a Rádió egy gong magazin műsora, minden szombaton és vasárnap 14 órától.
15: Ez a Rádió egy gong, ahol Mozaik című magazin műsorunk veszi kezdetét. Itt a következő percekben 2026. június 14-e van, vasárnap 14 óra múlt 3 perccel. Én Vízi Zalán vagyok, és a következő percekben arra hívjuk majd fel a figyelmet, hogy egyre több gyermek részese a közlekedésnek sokkal aktívabban, hiszen nem sokára kicsengetnek, és a nyári szünetben természetesen jönnek, mennek majd a gyerekek, viszont az elmúlt időszakban egyre több a gyermek baleset is, hogy mire kell figyelni, mire érdemes figyelni akár a szülőknek ezzel kapcsolatban. Arra fogunk kitérni a mai magazin műsorunkban, ahogyan Nagy Noellel és Nagy Korinával is beszélgetni fogunk, méghozzá a MEFOB kapcsán egy érdekes rekord is szóba kerül majd, ugye az egyetemistáknak szóló országos bajnokság, a MEFOB. A részletekkel hamarosan jövünk, tartsatok velünk!

0: Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik, a Rádió egy gongon.
1: Hamarosan kicsengetnek, és hamarosan jóval megnövekedhet azon gyermekeknek a száma, akik a közlekedésben aktívabb résztvevőkké válnak így a nyári szünetben, úgyhogy arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan is érdemes akár szülőként felhívni a figyelmet, vagy a gyermekek figyelmét, hogy hogyan vegyenek részt a közlekedésben, akár a gyerekek figyelmét erre felhívni. Aki segítségünkre lesz ebben a témában, az nem más, mint Farkas Attila, a Bács-Kiskun vármegyei rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti osztályának a kecskeméti előadója. Üdvözöllek itt a stúdióban ismét.
2: Üdvözöllek, és köszöntöm a hallgatókat is.
1: Akkor beszélgessünk arról, hogy a gyerekek a közlekedésben című, hát, vagy ezt az alcímet adhatjuk ennek a témának, beszélgetésben, vagy témában kifejezett apropunk is van, illetve olyan dolog, amire azért itt kezdetként fel kell hívnunk a figyelmet, hiszen az elmúlt időszakban nagyon sok gyerekbaleset is történt itt Kecskeméten.
2: Így van, az elmúlt két hétben 6 olyan baleset történt, ami gyermeket, illetve fiatalkorút érintett, és hát azt kell mondani, hogy ezeknek a nagy része az önállóan közlekedve történt. Ugye 2 voltak, akik jármű utasaként sérültek, de hát itt egy 1 éves és egy 10 éves gyermekről van szó, tehát ők kicsik még. És azután, ami jött, az a többi az mind gyakorlatilag önállóan közlekedő fiatal gyermek, 4 rollerral sikerült elesniük, nem odafigyelniük, és megsérülniük a baleset során. Ezek csak a sérüléses balesetek, amikről most beszélünk.
1: De nem volt halálos.
2: Nem volt halálos. Egy súlyos sérültünk volt, a többiek könnyű sérülést szenvedtek.
1: A 6 gyerekbalesetből, tehát 4 rolleres. Azért ez önmagáért beszél.
2: Így van, nagyon fontos lenne odafigyelni. Természetesen a többi járműre is, hiszen a kerékpárral is nagyon védtelenek a közlekedők, a gyermekek még védtelenebbek, és azért ide számítjuk ezeket a 15-16 év körüli fiatalkorúakat is még, hiszen nekik még valószínűleg nincs jogosítványuk. Elképzelhető, 14 éves kortól már ugye lehet mopedre jogosítványt szerezni, amit gyakorlatilag egy kresszvizsgát jelent alapvetően, de ez azért önmagában kevés. Itt még a felelősségérzet úgy tűnik, hogy nem nagyon alakult ki, ezért nagyon fontos a szülői felelősségvállalás. Ismerjük a gyermekünket, olyan eszközt adjunk a kezébe, amit tud is használni, és ami nagyon fontos lenne, ez szól egyértelműen a gyermekeknek is és a szülőknek is, hogy a védőeszközöket, sisakot, térdéskönyökvédőt mindenképpen használjunk ezeken az eszközökön, hiszen semmi más nem védi őket, ha bekövetkezik bármilyen probléma.
1: Valószínűleg a gyermek nem fog oda menni az édesanyjához, az édesapjához, hogy nagyon mindenféleképpen szeretne fölvenni egy térdvédőt vagy egy sisakot, tehát itt a szülői felelősségre kellene inkább felhívni a figyelmet?
2: Így van, bár van tudomásom olyan esetről, amikor a gyermek maga kérte a védőeszközt, és azért az iskolákban, ahol a közlekedést próbáljuk tanítani, illetve a pedagógusokkal közösen közlekedési órákat tartunk, ugye ez azért itt több száz osztályról, általános iskolai osztályról van szó, elsősorban alsó tagozatról. Azért itt is találkozunk azzal, hogy a gyermek maga is kéri ezeket az eszközöket, de azért a szülői felelősség egyértelmű ezekben az esetekben is. Tehát mindenképpen a szülő kell, hogy elvárja a gyermektől, sőt rá kötelezze a gyermeket, hogy viselje ezeket az eszközöket.
1: Beszéltünk arról, hogy csak itt az elmúlt 2 hétben 6 olyan baleset volt, amelyben gyermekek sérültek meg itt Kecskeméten. Ezek jellemzően milyen balesetek voltak?
2: Hát ugye jellemzően a rollernél az elesés a baleset oka, illetve ahol utasként sérültek a gyermek, ott általában ilyen kanyarodás elsőbségi problémák voltak, ahol egyébként azt mindenképpen meg kell említeni, hogy mindkét esetben a gyermekek rögzítve voltak a megfelelő biztonsági rendszerrel, illetve a biztonsági övvel, és emiatt csak könnyű sérüléseket szenvedtek. De ez is nagyon fontos, hogy és szintén szülői felelősség, hogy amikor szállítjuk a gyermekeinket, akkor is mindenképpen kérjük őket, illetve várjuk el tőlük, hogy a biztonsági övet használják, és mi magunk is mutassunk jó példát. Ugyanez vonatkozik egyébként a kétkerekű járművekre, akár kerékpár, akár rollerről legyen szó. Ha mi magunk szülőként használunk ilyen eszközt, akkor mi is legalább egy sisakot vegyünk föl, mert ugye ez a legérzékenyebb és a legveszélyeztetettebb testrésze az embernek, a fej. Legalább ezt védjük meg. Természetesen a térdés könyökvédő az mindenképpen hasznos. Én úgy tudom, a budapesti gyermekkórháznak a munkatársa arról számol be, hogy a térd és könyök sérülés a gyakorlatilag a legtöbbször előforduló sérülés az ilyen mikromobilitási eszközöknél történt balesetek esetén.
1: Ugye az is elhangzott, hogy a 6 gyermekbalesetből 4 ugye rolleres volt, és ezek elesések. Tehát, hogy itt nem feltétlen egy közlekedési szabályban nem tartása volt a legfőbb probléma, vagy az is?
2: Hát ugye azért az elesésnél is van a KRESZ-ben ugye egy gumiparagrafus, úgy kezdődik a KRESZ, hogy mindenki köteles úgy közlekedni, hogy a személy és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse. Ennek következtében...
1: És itt a saját személy is.
2: Így van, tehát hogyha elesik, akkor gyakorlatilag ezt már nem tartotta be, de nyilván tehát nem egy valamilyen elsőbségi vagy más kommersz közlekedési szabály megszegéséről van szó, legtöbbször figyelmetlenségből, vagy arról is szó van sokszor, hogy a saját járművünk képességeit és tulajdonságait, fizikai tulajdonságait nem mérjük föl kellőképpen. Nyilván egy gyermektől nem várjuk el, hogy dinamikai ismeretek legyenek, pont ezért megint csak a szülői felelősség kerül elő, hogy ezt a járművet azért viszonylag biztonságos körülmények között egy kicsit próbálgatni kell, hogy lássuk, hogy mire képes. Ugye a pici kerék és a rövid tengely távolság rendkívül instabillá teszi ezt a járművet, és nagyon érzékenyé teszi az út egyenetlenségeire. Egy kisebb szegény, amivel tegnap a bicikli, tegnap a biciklivel nagyon könnyen fölhajtott a gyermek, az ma a rollerrel már gyakorlatilag egy áthághatatlan akadály, egy leküzdhetetlen dolog. Legalábbis esés nélkül leküzdhetetlen. Tehát mindenképpen érdemes egy kicsit próbálgatni otthon, vagy egy-egy ilyen pumpapályán, ahol viszonylag biztonságosabban lehet ezt, legalább külső járművek nincsenek, és mindenképpen védő felszerelésben egy kicsit kipróbálni és megtanulni, megismerni a járművet, hogy hogyan lehet vele megállni és irányt változtatni. Ez a két legfontosabb dolog. Mert hogy hogyan lehet vele haladni, ugye ráállunk és nyomjuk a gázt, vagy lögdössük, ez egyszerű, ezzel nincs gond. A gond mindig ott van, amikor meg kell állni, vagy irányt kell változtatni.
1: Például pumpapálya van a Műkertvárosban is, úgyhogy lehet menni gyakorolni. Innen folytatjuk már is a beszélgetésünket.

0: Folytatjuk műsorunkat, továbbra is itt van velünk Farkas Attila, a Bács-Kiskun vármegyei rendőrfőkapitányság közlekedés rendészeti osztályának a kecskeméti előadója. Gyermekbalesetekről beszélgetünk, illetve arról, hogy a gyermekek megjelenhetnek igen csak aktívabban a következő időszakban itt a nyári szünetnek köszönhetően a közlekedésben, úgyhogy erre próbáljuk kicsit felhívni a figyelmet. Elhangzott, hogy csak az elmúlt két hétben 6 gyermekbaleset is történt, vagy olyan baleset, amelyben gyermekek is voltak érintettek Kecskeméten. Hogyha a Kecskemét határain túl megyünk, akkor Bács-Kiskun vármegyében is sok volt a gyerekbaleset itt az elmúlt pár napban?
1: Egy gyerekbaleset is sok, de a megyében 11 gyermekbaleset volt, ami meg aztán nagyon-nagyon sok.
0: Csak az elmúlt két hétben?
1: Csak az elmúlt két hétben, így van. Azért is sok, mert egyébként így visszatekintve korábbi évekre jellemzően azért a gyermekbalesetek nem voltak olyan magas számban. Nagyon örültünk neki, hogy sikerült a gyermekbaleseteket letornázni, és nyilván ebben sok szerepet játszott az is, hogy talán egyre többen kezdik bekapcsolni a gyermekek biztonsági jövőjét, és a biztonsági rendszerben rögzítik a gyermekeket. Bár éppen a napokban is láttam ettől eltérő példát sajnos. Viszont azt is meg kell jegyezni, hogy a 11 megyei, vármegyei gyermekbalesetből 7 az rolleres volt. Tehát mindenképpen oda kell figyelnünk arra, hogy a gyermekek kezébe adott járművekkel tudnak-e bánni. Ezt ellenőrizni kell szülőként, és én azt javaslom mindenkinek, hogy szánja rá azt a fél órát, és menje le a gyermekkel, akár a saját kerékpárral, vagy rollerrel, akár csak gyalogosan kísérve a gyermeket, és figyeljük meg, hogy bánik vele. Kérjük meg, hogy mutassa meg, hogy tud vele megállni, hogy tud vele hirtelen irányt változtatni. Ezzel a gyermek maga is rá fog arra jönni, hogy ez nem olyan egyszerű. Természetesen nem nagy sebességről beszélünk, próbáljunk ezt minél alacsonyabb sebességnél, hogy valahogy azért a gyermek ráérezzen arra, hogy ennek a járműnek nagyon speciális sajátosságai vannak.
0: Ugye beszéltünk már itt a kétkerekű járművekről és ezeknek a baleseteiről, de azt is nagyon fontos megemlíteni, hogy mennyire fontos a gyermekbiztonsági eszközök használata, tehát ha már gyermekbalesetek és szülői felelősség, akkor az is nagyon fontos, hogy bekössük a gyerekeket. Éle még az a statisztika, mert itt az előbb elmondtad, hogy azért egyre több pozitív példát látni, például a Kecskeméten történt balesetből is csak könnyű sérültek lettek azok a gyerekek, akik be voltak kötve az elmúlt két hétben megtörtént balesetek közül. Szóval a hátulülőknek a fele nem szokott bekötve lenni, ez egy általános statisztika volt itt az elmúlt időszakban, ebben van előre lépés?
1: Hát, ha van is, nagyon lassú. Még akkor a különbséget nem tapasztalunk, ami egyértelműen egy tendenciát jelenthetne, tehát még nem látható egyértelműen, hogy ez javulás lenne. Úgyhogy ezúton is mindenkit arra kérnék, hogy a hátul ülő gyermeket is tessék rögzíteni gyermekbiztonsági rendszerben. Nagyon sokszor hallom azt, hogy hát ott úgyis az üléstámla van csak, az meg puha, meg nagy felületű, csak azt felejtjük el, hogy a gyermek teste kisebb, mint a miénk. Tehát, hogyha egy felnőtt ül a hátsó ülésen, az ugye mondjuk egy ütközésnél, az talán egy 10-15 centit mozdul előre, mire a térde az üléstámlába akad, viszont a gyermeknél ez ugye a saját testének akár a 2-3-szorosa is lehet az elmozdulás, és egy ekkora távolságon ez nagyon nagy sebességkülönbséget eredményezhet. Ráadásul a gyermek pontosan a kisebb testéből kifolyólag eközben el tud fordulni, tehát nem feltétlenül azzal a nagyjából függőleges testhelyzettel fog a támlának ütközni, hanem mondjuk fejjel vagy orral. Ha eközben ugye reflexszerűen megpróbálja fölemelni a fejét, ami jellemző, akkor pedig gyakorlatilag a nyakcsigolyák ugye nem egyenesen kapják a terhelést, hanem egy meghajlított állapotban, ami külön veszélyt jelent. Tehát ne bízunk abban a felületben, mert azt a gyermek nem felületként fogja érzékelni. Ez az egyik dolog. A másik dolog, hogy ez kizárólag a kvázi frontális ütközések esetén van így. Abban a pillanatban, amikor oldalirányú vagy nem pontosan párhuzamos síkban ütköznek a járművek, akkor már a gyermek oldalra fog elmozdulni. És oldalt ugye elég kemény ajtó várja, vagy az oszlop, vagy az ablaküveg. Tehát nagyon nagy veszélynek van kitéve a gyermek ebben az esetben. Arról nem is beszélve, hogy ha például két gyermek van, akkor ők egymásnak is neki ütközhetnek elég nagy sebességgel és erővel. Tehát én mindenképpen arra kérek mindenkit, hogy ezt a szabályt legalább vegyék már figyelembe, és tessék bekapcsolni a gyermeket, és rögzíteni gyermekbiztonsági rendszerrel, vagy ugye, ha megfelelőek a méretei és a kora, akkor pedig rögzítsük őt az autó biztonsági övével, arra figyelve, hogy ne a nyakán és ne a vállán húzódjon az öv, hanem valahol a kulcssont fölött, mert ez a legbiztosabb, és így adja a legnagyobb felületet a biztonsági, és így nem tud kibújni belőle.
0: Hangozzon el tehát még egyszer, tehát a statisztikák szerint a hátulülőknek nagyjából a fele nincs bekötve, hát nem mi legyünk azok a szülők, akik úgy sodorjuk saját gyermekünk életét veszélybe, hogy nem kötjük be őket. És akkor egy zárszó, vagy egy záró pár gondolat, mit üzennél akár a gyermekeknek, de talán inkább a szülők hallgatnak minket, vagy felnőttek, hogyan készült ilyenek, és hogyan készítsék fel a gyermeküket itt a nyári szünetre, amikor valószínűleg azért a kicsik a közlekedésben vagy az utakon jobban jelen lesznek a nyári szünet miatt.
1: Így van, egyre fiatalabbak lesznek majd a közlekedésben önálló résztvevőként, tehát én azt gondolom, nagyon fontos, hogy a szülők minden nap, amikor úgymond magukra hagyják a gyermekeket, tehát elmennek dolgozni, és a gyermek valahova máshova megy, hívják fel a figyelmet arra, különösen az önállóan közlekedő gyermekek és fiatalok figyelmét arra, hogy a közlekedés az veszélyes üzem. Ott oda kell figyelni. Legyenek ott, amikor valahova mennek, valahova közlekednek, akkor figyeljenek a közlekedésre. Hát a szülőket kicsit kiterjeszteni minden felnőtt gépjárművezető figyelmét, de akár a kerékpáros felnőttek figyelmét is fölhívnám arra, hogy itt ugye a napokban véget ér az iskola, tehát számítani kell a nagy mennyiségű gyermek közlekedőre, fiatal közlekedőre, akik kevésbé tapasztaltak, próbáljunk egy kicsit odafigyelni rájuk, egy kicsit számítani rájuk. Ha meglátjuk őket eleve, az út közelében meglátjuk őket eleve, egy kicsit lassítsunk, és a figyelmünket próbáljuk arra terelgetni, és mindig számítsunk arra, hogy a semmiből is előnk kerülhet egy fiatal vagy egy gyermek, akár egy viszonylag gyors járművel is.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy erre a fontos információra felhívhattuk közösen a figyelmet. Farkas Attilával beszélgettünk, tehát a Bács-Kiskunvár megyei rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti osztályának a kecskeméti előadójával. Köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm a lehetőséget, és mindenkinek balesetmentes közlekedést.
2: Ez a Rádió egy gong. Reggeltől estig, éjjel és nappal.

0: Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik a Rádió egy gongon.
1: Itt van velünk a stúdióban Nagy Korina és Nagy Noel, akik súlyemelők, illetve a legutóbbi MEFOB-on fantasztikus eredményt értek el, ennek köszönhetően köszönhetjük a látogatásukat és a meghívást, emiatt tettük meg feléjük. Sziasztok, üdvözöllek benneteket itt a stúdióban.
2: Üdvözöljük a hallgatókat.
3: Én is üdvözlöm a hallgatókat.
1: Kecskemét hírnevét öregbítettétek azzal, hogy itt a MEFOB-on, ugye, hogy valaki nem tudná, akkor a magyar egyetemisták és főiskolások országos bajnokságáról van szó, lettetek díjazottak. Ugye Noel aranyérmes lett, és Korina pedig ezüstérmes súlyemelésről van szó. Erről fogunk pár gondolatot beszélni. Mind a kettőtök kapcsán külön-külön témaköröket is lehet itt boncolgatni, majd hamarosan mondom, hogy mire is gondolok itt, de akkor meséljetek nekem arról, hogy hogyan is sikerült lányoké az elsőbség. Korina ugye ezüstéremmel zártál végül. Noeltől tudom, hogy talán kicsit noszogatni kellett, hogy indulj el ezen a megmérettetésen?
3: Igen, idén kezdtem az egyetemet, tehát idén volt először lehetőségem elindulni ezen a versenyen, és Noel így feldobta először csak így poénból, hogy mi lenne, hogyha én is elkezdenék edzeni, és majd elindulnék jövőre ezen a MEFOB-on. Hát így is lett, egy éve kezdtünk el edzeni, és akkor így sikerült elhozni egy ezüstérmet. Remélem, hogy jövőre is még újabb egyéni csúcsokat sikerül elérni.
1: Noel, miért gondoltad, hogy Korinának meg kell mérettetnie magát?
2: Igazából nálunk a családban mindenki szeret versenyezni, és Korina is a sportban is mindenféle sportot kipróbál, próbál erősíteni, húzózkodni mindig. Mondta, hogy ez is új, mert ennyit is tud, stb. És amikor elkezdte az egyetemet, előtte még a nővérét is próbáltuk noszogatni, hogy bejön-e egyébként neki ez a kis súlyemelés, de számra annyira nem volt pozitív csengésű a megmérettetés, viszont Korina az nagyon szerette kihívásokat, és úgy volt vele, hogy ha már mi is így a családban ilyen sok érmet tudunk szerezni, és bemotiváltam, hogy még esetleg ösztöndíjat is tud, esetleg sportösztöndíjat szerezni ezzel, tehát mindenképpen profitálhatna ebből a lehetőségből, és azt mondta igazából, hogy kezdjünk neki. És mivel apukám az edző, meg én is próbálom a szájmat bontogatni ezen irányokba, ezért amikor apám ráért, akkor ő edzett, akkor én át, amikor meg én edzettük, és nagyon jó kis edzőtársam volt még a felkészülés alatt, és minden tudásunkat megpróbáltuk átadni. Persze azért nem heti 5-10 edzéssel, tehát azért jóval limitáltabb volt nálunk a felkészülési gyakorin a terén. Én azért próbáltam minél többet hozzátenni, mert ugye ez egy rendkívül fontos, minden évben elindulunk ezen a versenyen, ha még csak lehet, de Korinából kipróbáltuk hozni a legtöbbet, ugye ez a jóval limitáltabb edzés mellett elég nehéz volt, de még így is minden egyes lehetőségét, amikor olyan volt, hogy tud pár órát rászállni, akkor hívott is, írt, hogy na, ráérünk, edzünk, és persze, edzettünk, és elértük ezeket az eredményeket.
1: Ugye mondtad, hogy minden évben elindultok, és nagyon fontos nektek ez a verseny, amíg csak lehet, addig indultok. Ugye erről fogunk beszélgetni nem sokára, mert ez nagyon érdekes veletek kapcsolatban. Ugye mondtad, hogy a család elég versengő. Mindjárt kiderül, hogy miért, de Korina, akkor ebből a válaszból az is, hogy nagyon sok sportágat kipróbáltál, és te is versengő típus vagy. Ilyen szempontból a súlyemelés mellett miért tetted le a voksodat, illetve hogy tetszik ez a sport?
3: Elég különleges helyzetben vagyok, így, hogy ez a sport, ez így a családban már elég régóta jelen van, és azért is különleges, hogy egy közeli rokon tud engem edzeni, és ez elég motiváló. Amit Noel is említett, hogy kicsit nehézkes volt az edzéseket összehozni, mert Budapestre járok egyetemre, és Kecskeméten otthon az ő edzőtermükben tudtunk edzeni, de próbáltunk minden alkalmat megragadni.
1: Melyik egyetemre jársz?
3: Az Budapestén az ELTE-re.
1: És mit tanulsz?
3: Informatikát.
1: És akkor Noel, nálad is ez érdekes ez a kérdés, hiszen ugye MEFOB-ról van szó, tehát egyetemistáknak a bajnokságáról.
2: Igen, az én esetemben a doktori képzést csinálom én Szegeden, a Szegedi Tudományi Egyetemen, szintén az informatika terén, és igazából ilyen orvosi képfeldolgozás, különböző nagyon speciális rendszereken való vékonyító algoritmusok fejlesztése a kutatási témám.
1: Ugye te akkor Szegeden, Korina Budapesten, ennek a közös pontja, főleg, hogy kecskemétiek is vagytok, Kecskemét, tehát nyilván itt készültetek fel erre a versenyre, nem véletlenül mondtam, hogy Kecskemét hírnevét is öregbítettétek itt az eredményekkel. Szóval Kecskeméten készültetek, saját edzőteremben, nagyságrendileg általánosságban mennyi időt vett igénybe ez a felkészülés? Mióta szántátok rá az időt arra, hogy ezen a MEFOB-on ti ilyen szépen szerepeljetek, ugye egy aranyezős, egy ezüstérem a mérlegetek itt unokatesokként.
2: Igen, hát ugye elsőként azért az edzőtermet egy kicsikét nagyobbra gondolok, ugye ez egy otthoni kis hát edzőteremnek talán nem hívható, de edzés munkát azért lehet ott csinálni.
1: Egy edzőszoba.
2: Igen, kint a sütögető helyen körülbelül. És hogy mennyi időt vett igénybe, hát az én szempontomból azért ez már több mint 10 éves, tehát én azért nagyon fiatalon kezdtem, még 13-5 év környékén, nagyon-nagyon régen, és mivel egyszerűen rákaptam az ízére, azóta leteltetlenül folyamatosan edzek. Az utóbbi években talán ez volt az a év, ahol talán a legkevesebbet tudtam hozzátenni ez a felkészüléshez, bár azért még így is bőven heti 4-5 edzést azért ez vonz maga után, tehát, és azok ugye kemény edzések, viszont úgy, hogy én rendes 8-órás munkám van, ezért azért ez limitált, főleg úgy, hogy még mellett az egyetemet a tanulmányokat is kell csinálni, tehát az én esetemben már sokkal visszafogottabb volt, de azért még így is bőven heti 4-5 edzés, amik ugye rendkívül kemény edzések voltak, az én igazából ez a mérleg, ami hozzátett de ugye a leginkább az, hogy nekem már sok-sok évnyi tapasztalatom van mind a versenyterén, mind az, hogy mik azok a gyakorlatok, mik azok az edzések, amik nekem a leginkább profitálóak, tehát én ténylegesen azt edzem, ami nekem az én testemnek, az én edzésmunkámnak kell, és a végén ugye beállítjuk a mozgást, és akkor a versenyen megkihozzuk a legtöbbet.
1: Amit a csak Kecskeméti TL-ben edzel még?
2: Igen, még mindig ott vagyunk, és egyébként Korina is oda lett leigazolva, mert ugye akkor MEFO-ban is tud indulni.
1: Na, akkor a Kecskeméti TL színeiben mondhatjuk, tehát a saját egyetemeteket képviselve, de a Kecskeméti TL színeiben értetek el arany és ezüstérmet. Innen folytatjuk veletek a beszélgetést, a kedves hallgatóknak is csak annyit tudunk üzenni, hogy maradjanak velünk a folytatásban is.
0: Kizárólag a legnagyobbak. Változatosan. Rádió egy gong. Csak igazi mai sláger megy.

0: Folytatjuk műsorunkat, továbbra is itt van velünk Nagy Korina és Nagy Noel. Előbbi ezüst, utóbbi aranyérmet szerzett súlyemelésben a MEFOB-on, a Magyar Egyetemisták és Főiskolások Országos Bajnokságán. Korina, ugye te nemrégiben kerültél bele ebbe a világba, ugye majd a súlyemelés világába, és az első évedet töltöd az egyetemen, úgyhogy először voltál MEFOB-on. Milyen élmény volt, és az ezüstéremmel, hát mennyire vagy elégedett, mi volt a célkitűzés?
1: Alapvetően elégedett vagyok, elég szép teljesítménynek gondolom, hogy egy év edzéssel el tudtam érni ezt az eredményt, összetettben 91 kilót sikerült felemelnem. Alapból a verseny is egy nagy élmény volt, mert azért mégiscsak egy másik közeg, ahol ott vannak az ellenfelek, mindenki izgul, a bemelegítő helyiségben is lehet látni, hogy ki mire képes, és aztán kilépünk a versenyhelyszínére, és ott ülnek a bírók, figyelnek, minden tekintet ránk szegeződik. Ez is egy elég újszerű élmény. Bevallom, én is izgultam, de ennek ellenére azt gondolom, hogy sikeresnek mondhatom a versenyt.
0: És ugye az súlyemelés az egy alapsport, és sportos vagy te is, tehát az, hogy nemrégiben kezdted, vagy pár hónappal ezelőtt, attól függetlenül bőven nem a nulláról indultál, ez mennyire volt segítség? Vagy a sport számodra mit jelent így az életben, főleg ebben a családban, amely egy elég versengő család?
1: Én az a típus vagyok, aki nem nagyon van meg sport nélkül néhány napnál tovább, úgyhogy örülök neki, hogy most találtam egy sportot, ami tetszik, és ezt tudom hetente többszörös, több alkalommal űzni.
0: És ugye sokszor, ha hivatkoztunk már arra, ami az előbbi kérdésemben is benne volt, hogy versengő család vagytok, ugye te fogalmaztad meg ezt így, Noel, áruld el, hogy akkor most ez a MEFOB, ez számodra mit jelent? Ugye tudjuk, hogy nagyon fontos, édesapáddal kapcsolatban van egy történet.
2: Igen, számomra a MEFO az egyik legfőbb verseny az egész évben, ugye emellett még ugye felnőtt országos bajnokság szokott lenni, ami hasonló, de valahogy a szívem ez mégis a MEFO az, ami leginkább legközelebb áll. És ugye az indok persze az például az, hogy apukám az egyedüli volt az országban, aki ezt az egyetemes országos bajnokságot a súlyemelés színébe 10-szer meg tudta nyerni, tehát 10 aranyérme van, meg egyébként egy ezüst is. Nekem ez most a 8. aranyérmem volt, de sajnos nekem is van egy ezüstérmem. Persze nem sajnos, de legalább ott is, tehát azt is megszereztük. Tehát még minimum 2 kell, hogy be tudjuk hozni ezt a hátrányt, és utána pedig egy ahhoz, hogy túl is lépjük. Itt ami érdekes, és talán említésre méltó, hogy eddig sem volt egyáltalán senki, aki ezt a 10-et el tudta volna érni, viszont a mostani MEFOB-on egy női versenyző szintén be tudta állítani ezt a 10-es sorozatot, tehát most már 2 vannak az országban, akik elérték a 10 aranyérmet. Egy férfi, egy női, ebből ugye a férfi az apukám.
0: És ugye neked az a célod, hogy apukád a rekordját megdöntsd.
2: Pontosan.
0: Mennyi idő kell még ez? Hát tudjuk, hogy még 3 aranyérem, tehát akkor legalább 3 év, de ugye ez a tanulmányokban ez mit jelent? Tehát azért elég sok diploma kell ahhoz, hogy valaki 11-szer megnyerje a MEFOB-ot, amely egy ugye évente jelentkező egyetemistáknak szóló verseny.
2: Igen, nálam a tanulmányokat Kecskeméten kezdtem a Neumann János Egyetemen, majd a Szegedi Tudományi Egyetemen csináltam a mesterdiplomámat, ami a szoftverfejlesztő diploma volt, és most pedig még a doktori tanulmányomat csinálom. Ha minden igaz és minden jól kijön, akkor pont elég a doktori tanulmányoknak a vége, főleg azért, mivel hogyha papíron én január következő év után

0: januárjában fogom befejezni. Ez pont azt jelenti, hogy abban az évben, amikor befejezem a diplomát, akkor még indulhatok a MEFOB-on, plusz a következő évben még indulhatok a MEFOB-on. Tehát ez pont elegendő lenne ahhoz, hogyha tudjuk a sorozatot folytatni, és minden évben aranyérmet szerezni. De ugye ez minden évben nehezebb is lesz, de minden évben jönnek új ellenfelek is, akik megmérettetik magukat, próbálkoznak, mindig azért ezt a súlycsoportokat is be kell állítani. Most ugye számomra ez különösen nehéz volt, mivel a cukorbeteg vagyok, és nem igazán tudtam fogyni most az elmúlt időszakban, úgyhogy most én föntebb is indultam, tehát nem a 79 kilóban, ahol szoktam, egy 2-3 kiló voltam összesen föntebb, de ugye semmiféle fogyasztás nem volt a mostani versenyben. És akkor úgy emiatt jóval nálam sokkal nehezebb súlyemelőkkel kellett megmérettetnem magam, és szerencsére jól tudtam fogadni mindent, és meg tudtam nyerni a versenyt.
1: Hogy mennyire magabiztosan sikerült, tehát ez a győzelem, ez a 8. MEFOB aranyérem, arról a zenét követően fogunk beszélgetni, és természetesen Korinával is még folytatjuk a műsorunkat. Vele kapcsolatban az is érdekesség, hogy nem régiben, vagy hát pár évvel ezelőtt, amikor volt velünk itt a rádióban, akkor az informatika kapcsán, szintén egy versenyeredmény kapcsán beszélgettünk, most erre is majd kitérünk, úgyhogy marad velünk Nagy Korina és Nagy Noel.
2: Ez a Rádió Egy Gong, ahogy az igazi mai sláger megy.
3: Csak igazi mai sláger megy.

0: Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik a Rádió egy gongon.
1: Folytatjuk műsorunkat, továbbra is itt van velünk a stúdióban Nagy Noel és Nagy Korina, ugye unokatesók vagytok, és azzal hívtátok fel magatokra a figyelmet az elmúlt időszakban, hogyha esetleg most kapcsolódik be valaki a beszélgetésünkben, akkor őket is avassuk be, hogy részt vettetek a MEFOB-on, és súlyemelés kategóriájában nagyon szép eredményeket értetek el itt ezen az egyetemi versenyen, és a tanulás terén is jeleskedtek. Erről is részben már beszélgettünk, és mindjárt visszatérünk még erre a témára is. Akkor Noel, veled folytassuk. Ugye elmondtad, hogy nagyon érdekes veled kapcsolatban, hogy kettő olyan ember van a világon, hát világon, Magyarországon, akik megnyerték a magyar egyetemistáknak szóló MEFOB-ot, ezt az országos bajnokságot, és egy nő, egy férfi, a férfi az édesapád, neki 10 MEFOB aranyérme van, neked pedig 8, tehát még 3-ra vagy attól, hogy megdöntsd az ő rekordját, és ez a célod. A mostani 8. aranyére mennyire könnyen jött össze, mennyire volt magabiztos ez a győzelem?
2: Most a mostani verseny talán nem. Talán 2 évvel ezelőtt volt egy, amikor könnyedebben így körülbelül kezdőfogás környékén tudtam nyerni, mikor az ellenfelek elmenekültek a súlycsoportból. Most azért, mivel hogy föntebb indultam, tehát egy súlycsoporttal föntebb, ott azért sokkal nagyobb teljesítményű versenyzőkkel is össze kell mérettetni magamat. Konkrétan az én ellenfelem az 130 kiló fölött is szakított már az elmúlt időszakban, tehát mindenképpen egy ilyen hűha volt, mivel nekem 130 a legjobban, legalábbis versenyen, tehát ki kellett emelnem a legtöbbet, amit csak tudtam. Ezéként 125 kilóig futotta, de szerencsére az ellenfél is 125-öt tudott szakítani. A lökés pedig az a versenygyakorlat, ami számomra kedvező, ahol nagyon sokat tudok, és mivel szokták mondani, hogy szakíts, amennyit bírsz, és lökj annyit, amennyi kell, én annyit lökök, amennyi kell. És ez ugye 150 kilóval bőven meg is volt, tehát tudtam nyerni, és azt követőleg azért egy úgy voltam vele, hogy én akarom befejezni a versenyt, és ugye az fejezi be, aki a legnagyobb súlyra megy, ezért 168 kilót kikértem magamnak, ez azért nekem is sok, mert hogy 165 környéken löktem a csúcsidőmbe, és ugye most, ahogy mondtam is, a rengeteg munka, rengeteg publikáció, az előző héten is a GraphGeo konferencián adtam elő, tehát nem igazán sok idő jut se pihenés, se az edzés, se talán sokkal limitáltabb, ezért ezek mind olyanok, amik rendkívül nehezítik a felkészülést, a cukorbetegség dettó, de szerencsére arra most volt például egy, ami szintén egyébként egy említésre méltó a versenyzés folyamán, mivel amikor közelik a verseny, és fogyasztok, esetleg kreatin vagy más táplálékkiegészítőket eszek, akkor a cukor, hát az inzulin felszívódása a cukor miatt rendkívül megbonyolódik a szervezetbe, és hát ez nagyon, egy verseny alatt erre nagyon kell figyelni, és akkor egy ilyen 0-24-es szenzorral mértem folyamatosan a vércukor szintemet az elmúlt hetekben. Egy egyedüli probléma ezzel, hogy egyébként nagyon pontos volt, de sajnos nagyon drága is, tehát így nem igazán jött be az a dolog, hogy minden egyes hónapban tudom majd ezeket nézni, de amikor így egy verseny, vagy épp olyan, hogy valami mozog a szervezetből, és egyszerűen úgy érzem, hogy nem tudom belőni, akkor ez mindenképpen nagyon sokat fog majd segíteni tudni a jövőben is.
1: Korina, neked vannak-e hasonló céljaid? Nem feltétlen a 10 bajnoki cím, de vissza fogsz térni akkor a MEFOB-ra?
3: Igen, mindenképpen. Szeretnék jövőre is indulni.
1: Az edzés meg akkor megmarad, tehát Noelékkel folytatod.
3: Igen, igen.
1: És veled kapcsolatban az is érdekes, amikor legutóbb voltál nálunk a rádióban, mert hogy Noel rendszerint visszatér, főleg ezzel a MEFOB-os történettel, de Korina, te még talán 2022-23, nem is tudom, hogy pontosan mikor, de akkor voltál velünk itt a rádióban, amikor Törökországban egy lányoknak kiírt informatikai diákolimpián a magyar válogatott a magyar csapattal, vagy a magyarokat képviselve bányaisként ott voltál ezen a diákolimpián, és ezen a török diákolimpián országos vagy nemzetközi versenyen bronzérmet szereztetek. Az informatika akkor ott van még a szíved csücskében, most már a súlyemelés mellett?
3: Igen, ez a verseny is elég közel áll a szívemhez, mivel most már egyetemista vagyok, ezért nem indulhatok ezen a versenyen, viszont figyelemmel kísérem a jelenlegi középiskolás versenyzőket, és volt szerencsém részt venni az nekik szóló felkészítő táborban is. Próbálom őket is segíteni, motiválni.
1: És most is hasonló, hát céljaid vannak így az egyetemi tanulmányaiddal.
3: Igen.
1: Nagyon érdekes család vagytok, ugye versengő típusok vagytok, de nem csak sportban, hanem így az informatika terén is, vagy a szoftverfejlesztés, doktori publikációk, tehát hogy a tanulásban is jeleskedtek, úgyhogy szívből gratulálok nektek, és hát legközelebb is egy év múlva remélem, hogy várhatlak benneteket vissza. Korinának esetleg az ezüstérem mellé becsúszhat egy arany itt a MEFOB-on, illetve hát Noel, reméljük, hogy meg lesz a 9., aztán a 10., aztán majd a 11., amikor megdöntöd édesapád rekordját, akkor meg nem tudom, pezsgőt bonthatunk lassan, mert azért tényleg folyamatosan ezt a célt űzöd, és reméljük, hogy egyszer meg is lesz. Köszönöm, hogy itt voltatok velünk.
2: Mi köszönjük.
3: Köszönjük.
1: Nagy Noelt és Nagy Korinát hallottátok tehát az elmúlt percekben. Ennyi fért bele a mai műsorunkba, remélem, hogy jól szórakoztatok, és remélem, hogy akár a sportra, akár a tanulásra kicsit sikerült ösztönözni a kedves hallgatóinkat. Magazin műsorunkkal legközelebb a jövő hétvégén, ugyanígy szombaton és vasárnap jelentkezem majd szokásosan. A továbbiakban jó rádiózást kívánok mindenkinek. Vizi Zalánt hallottátok, sziasztok!
0: Ez volt a Mozaik, a rádió egy gongon. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Rádió egy. Igazi.
4: Ma is sláger megy.
5: My way to say, at least I did it my way.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: A Bányai 12. A nyerte a kecskeméti tablóversenyt. Mobil alkalmazással bővült a Nébih országos károsító monitoring rendszere. Óriás kivetítőn követhetik a VB meccseket Kiskunfélegyházán. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. A Bányai Júlia Gimnázium 12. A osztálya szerezte meg az első helyet a Kecskeméti Média Centrum idei tablóversenyén. Az eredményhirdetést a tanévzáró fesztivál keretében tartották meg pénteken, írja a hiros.hu. A 2016 óta megrendezett versenyre idén 14 iskola több mint 50 végzős osztálya nevezett. A tablók a főtéren és online is megtekinthetők voltak, a szavazás során pedig több ezer voks érkezett a résztvevőkre. A győztes Bányai 12. A osztály 705 szavazatot kapott. A második helyen a Kecskeméti Piarista Gimnázium 12. D osztálya végzett 365 szavazattal, míg a harmadik helyet a Bányai Júlia Gimnázium 12. B osztálya szerezte meg 302 voksal. A szervezők szerint a tabló kiállítás és a verseny nem csak a végzősök bemutatkozását szolgálja, hanem közösségépítő szerepe is van, hiszen alkalmat teremt a találkozásokra, a beszélgetésekre és a régi emlékek felidézésére. Mobil alkalmazással bővült a Nébih országos károsító monitoring rendszere, amely a szőlő aranyszínű sárgaságát terjesztő amerikai szőlőkabuca megfigyelését támogatja. Az új fejlesztés segítségével a gazdák gyorsabban juthatnak információkhoz, a fertőzés veszélyről és a védekezési lehetőségekről. Közös szurkolásra várják a futballrajongókat Kiskunfélegyházán az idei labdarúgó világbajnokság ideje alatt. A Petőfi téren felállított óriás kivetítőn a torna mérkőzéseit időjárás védett helyszínen nézhetik meg az érdeklődők, írja a félegyházi közlöny. A szervezők célja, hogy közösségi élménnyé tegyék a világbajnokságot és összehozzák a város lakóit. Az első mérkőzések tapasztalatai szerint már a nyitó meccs is sok érdeklődőt vonzott a térre. A világbajnokságot idén Kanada, az Egyesült Államok és Mexikó rendezi, ezért több találkozót magyar idő szerint késő este vagy hajnalban játszanak. Ennek ellenére számos mérkőzés továbbra is kedvező időpontban lesz látható. A szervezők minden esti meccsre várják a szurkolókat, és a későbbiekben további kísérő programokkal is készülnek a közös meccsnézéshez. Észak felől szakadozott felhőzet érkezik, amely idővel dél felé tevődik át, és közben több helyen erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Előfordulhat zápor, zivatar, sőt néhol felhőszakadásra is lehet számítani. A nyugati északnyugati szél a térségben megerősödik, a hőmérséklet pedig napközben 24 és 28 fok között alakul. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett napsütéses idő valószínű, de délnyugaton délen tartósabban több lehet a felhő.
0: A műsort a Red Hombau kézházai támogatják. www.redhombau.hu. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

A Rádió 1 gongon csak igazi mai sláger megy. Sziasztok, 10 perccel múlt 3 óra. A mozaik után visszatérünk a jól megszokott ritmushoz. Kormos Zsolt vagyok. Kellemes és lendületes vasárnap délutánt Kecskemétnek, Nagykőrösnek, Csongrádnak, minden környező településnek és hatalmas pacsi az online hallgatóknak is, akik a radio1gong.hu oldalon hallgatnak bennünket. Ma délután ez az utolsó lehetőség arra, hogy bekerüljetek ti is a fődíj sorsolásba. Foci Weekend akciónkban a La Cabra Tapas Bar 4 személyes vacsora meghívásáért folyik a küzdelem. Amint felcsendül ebben az órában a gólöröm effekt két zene között, azonnal lehet küldeni a nyerni szeretnék üzeneteket SMS-ben vagy Viberen a 0620 9414 020-as számra. A fődíjunkat a következő órában fogjuk kisorsolni. Néhány perc múlva a foci világbajnokság legfrissebb és legforróbb híreivel és eredményeivel jövünk vissza, addig pedig a tempót csak és kizárólag igazi mai slágerek diktálják. Jó rádiózást kívánok mindenkinek, következik Dua Lipa és a Training Season.

0: time.
1: A VB hírek támogatója, a Nitek klímák forgalmazója, a H&H klíma. www.hhklima.hu.
2: Pontosan 3:45 van, a vasárnap délutáni pörgésben a sűrűsödő felhők mellett a tengeren túli stadionok felé fordul a figyelem. Ugyanis a labdarúgó világbajnokságon ma este egy igazi futballtörténelmi Dávid és Góliát csata veszi kezdetét. 19 órától bemutatkozik a 2014-es világbajnok Németország, az ellenfél pedig a Karib-térségben található Curaçao lesz. A holland királysághoz tartozó szigetválogatottat szinte kizárólag holland származású, vagy Hollandiában játszó labdarúgók alkotják. Így lebecsülni sem szabad őket, bár a mérkőzés egyértelmű esélyesei a németek. Curaçao területe kisebb, mint Budapesté, lakossága pedig mindössze 150 ezer fő, amivel Izlandot megelőzve immár hivatalosan is ez a legkisebb ország, amely valaha kijutott a világbajnokságra. A kispadokon is történelmi a kontraszt. A Karibiak szövetségi kapitánya, a 78 éves Dick Advokát, a VB-k történetének legidősebb edzője lesz. Míg a németeket irányító Julian Nagelsmann, 38 esztendősen a mostani torna legfiatalabb trénere. Nála még a saját kapusa Manuel Neuer is idősebb. A németek meccse után 22 órától Hollandia-Japán, hajnali 1-től Elefántcsontpart Ecuador, hajnali 4-től pedig Svédország-Tunézia összecsapásokat rendeznek. Az előző kör nagy híre egyébként, hogy Brazília 1-1-re végzett Marokkó ellen. A brazilok gólját szerző Vinicius Junior találata a 78. volt a VB-k történetében, amit Real Madrid játékos lőtt. Ezzel a spanyol klub utolérte az eddigi rekorder Bayern Münchent. A nemzetközi sztárok és a történelmi rekordok tehát már a csoportkör elején garantálják a maximális feszültséget a képernyők előtt. Rövidesen programajánlatokkal jövök vissza, és szerintem már mindenki hallotta a gólöröm hangját. Jöhetnek a nyerni szeretnék üzenetek SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. A fődíjunkat a következő órában sorsoljuk ki. Ez pedig nem más, mint egy 4 főre szóló vacsora meghívás a La Cabra Tapas bárba. Következik Kaigo és Eva Max és a Whatever.

0: Rádió egy gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: A mai feltöltődés mellett már a hétköznapokra és a következő hétvége programjaira is érdemes előre tekinteni. Nagykőrösön holnap délután 5 órakor a Deák téren nyílik meg a Mars lakók című interaktív szabadtéri kiállítás, amely a magyar Nobel-díjasokat és a hazai tudományos élet kimagasló alakjait mutatja be rendkívül szórakoztató és modern formában. Szintén Nagykőrös ad otthont jövő hét szombaton, azaz június 20-án a várva várt tanévzárópartin és a hagyományos, rendkívül népszerű Möcs Fesztiválnak. Ezzel egy időben június 20-án Kecskeméten is elstartol a nyár legjobban várt kulturális eseménye, a Múzeumok éjszakája, ahol több mint 30 különböző helyszín várja az érdeklődőket. Egyedi programokkal a Múzeumok éjszakája kecskemét.hu oldalon található részletek szerint. A programokhoz kellemes időtöltést kívánok, Ed Sheerannel megyünk tovább, következik a Shivers.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Hát miattatok, a jó zenék miatt, a folyamatos tájékoztatások miatt, ez egy nagy közösség.
2: Jók a zenétek, és nagyon szeretem a műsoraitokat.
0: Mi játszunk

0: azért hallgatja a Rádió Egyet.
1: Amik vannak ilyen beszélgetősebb részek, akkor azokat is hallgatom, vicces, jó témák vannak, így komplexen szeretem az egész rádiót.
0: Ez a Rádió Egy gong.
2: Csak igazi, ma is látom.

0: A közlekedési információk támogatója, a Mercedes bontott alkatrészek forgalmazója, az Acélcsillag Kft.
1: 3:45 előtt 2 perccel a Rádió 1 Gong legfrissebb útinformációi következnek. Új csomópontok és friss burkolat épül a gyorsforgalmi hálózaton, ami szigorú sávkorlátozásokat hozott magával. Az M5-ös autópályán Röszkepelé, Balástya és Szatymasz között felújítják a burkolatot a szakemberek, a 146-os és a 149-es kilométer között a külső és a leálló sávot teljesen lezárták. Így a forgalom kizárólag a belső sávon haladhat a déli határ felé. Építkezés zajlik az M44-es autóúton is. Kunszentmárton térségében új csomópontot alakítanak ki. A 60-as és a 62. kilométer között mindkét oldalon csak a belső sáv járható. A külső sávot a munkálatok idejére lezárták. És a sávváltások mellé egy történelmi tény a sebességhatárokról. A világ legelső gyorshajtási bírságát 1896-ban szabták ki Angliában egy Walter Arnold nevű autósra. A férfi a megengedett óránkénti 2 mérföldes sebesség helyett kerek 8 mérföld per órával, azaz nagyjából 13 km per órás elképesztő tempóval száguldott, amiért egy kerékpáros rendőr vette üldözőbe, és le is fülelte a helyszínen. Óvatosan tehát a száguldással. Jó utat kíván a Rádió 1 Gong csapata. Joel Corrival utazunk tovább, utána meghallgatjuk a mai nap utolsó játékosának válaszát a focis kérdésre. Következik a Be Alright.

0: Gyarmos Zsolt vagyok a Rádió 1 Gong stúdiójából. László keresem.
1: Szabó László.
0: Túl vagytok-e már az ebéden?
1: Igen, igen.
0: Akkor jöhet egy kis edzésszerű levezetés, egy kis foci, mondjuk?
1: Igen, igen, itt ül mellettem a kisfiamű a...
0: Ő a szakértő?
1: Reméljük.
0: Reméljük. Oké, már is mondom a kérdésünket. Ki az a legendás futballista, aki az 1986-os VB-n emlékezetes módon kézzel szerzett gólt Anglia ellen? Az első lehetőség Pelé vagy Diego Maradona. Melyik lehet a helyes válasz a kettő közül?
1: Diego Maradona.
0: Ez a helyes válasz, tökéletes. Maradona akkor kapta az Isten keze becenevet, és az angolok elleni negyed döntőben egy felperdülő labdába úgy ütött bele, hogy az a kapuba került. A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón pedig Maradona úgy nyilatkozott, hogy a gólt egy kicsit Maradona feje és egy kicsit Isten keze szerezte. Innen ered a híres elnevezés.
1: Ez nagyon jó.
0: Nagyon jó történet szerintem is. Egyébként igen, az argentinok akkora végső győzelemig meneteltek. Neked ki a kedvenc csapatod a világbajnokságon?
1: Franciák. A szoktam, mert azt kell néznem.
0: Kötelező?
1: Hát nem kötelező, de kisfiam azt szokta is akkor.
0: És igen, szerintetek megnyerik a VB-t? Van esélye?
1: Azt mondja, hogy van.
0: Meglátjuk majd, milyen teljesítménnyel végeznek. Ti pedig bekerültetek a fődíj sorsolásba. 5 óra előtt legyetek telefon és rádió közelben. Akkor fogjuk sorsolni a La Cabra Tapas Bar 4 főre szóló meghívását.
1: Rendben, köszönjük szépen.
0: A következő órában tehát, ahogyan hallottátok, kisorsoljuk a napi fődíjunkat. A pletyka rovat helyett pedig elhozunk egy matematikai elemzést a Futball VB legfrissebb szuperszámítógépes jóslatairól. Érdemes lesz tehát velünk maradni a fináléra. A következő órát Félix Jén és Sausz igazi mai slágere indítja. Jön a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: VB Weekend a Rádió 1 gongon. Amint meghallod a közönség őrjöngését, üzenj azonnal, és ha vissza

0: Weekend a Rádió egy Hongon. A Lakabra Tapasz Bar támogatásával. Rádió egy.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy Gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Újra épülnek a smaragd lakások. Ha biztos befektetést keres, a Körút Társasházban most 5% kedvezményt adunk minden ingatlanunkra, így olyan, mintha áfa nélkül vásárolna. Új építésű, energiatakarékos, belvárosi lakások otthonnak vagy befektetésnek is kiválóak. Mi garantáltan visszabéreljük, és minden ügyintézést vállalunk. Az eladó lakásokat keresse weboldalunkon. www.smaragdapartman.com. Smaragd Investment Kft. Kecskemét, Homokbánya, Homokkő utca 1.
1: Csobbanj az idei strandszezonba a Gyulai Várfürdőben. Próbáltad már? Ha igen, akkor azért, ha nem, akkor azért strandolj a Gyulai Várfürdőben. Kalandozz, csúszdázz egy hatalmasat, pancsolj a családdal együtt a fantasztikus élményekkel teli vízi gyerekparadicsomban. Gyulai Várfürdő, a hely, melynek minden cseppje vár.
4: Szereltessen vonóhorgot autójára. Vonóhorog típusonként 5 féle választékban. Felszerelés telephelyünkön. CarMax Kft. Kecskemét Dunaföldvári út, a 4-es kilométerkőnél az Osannal szemben. Telefon 30 91 59 316. www.carmax.hu.
5: Június 20-án nyílt nap az Infineonban.
6: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot. Megnézed belülről? Az Infineon Technologies Ceglét Kft. Nyílt napot szervez leendő kollégái számára. Benne vagy? Gyere el te is június 20-án! Nyílt napkukac infineon.com.
1: Reklámot hallottak.
2: A Rádió egy Gong legfrissebb hírei.
7: Megtelt sportolókkal a Benkó Zoltán Park a mozgás éjszakáján. Legjobb, ha csak vízzel vesszük be a gyomornedv ellenálló gyógyszereket. A mesterséges intelligencia is téma volt egy kecskeméti kongresszuson. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Első alkalommal csatlakozott Kecskemét a Mozgás Éjszakája országos programsorozathoz, amely nagy érdeklődés mellett zajlott a Benkó Zoltán Parkban. Az este során közel 20 sportágat próbálhattak ki az érdeklődők. A helyszín szinte teljesen megtelt mozogni vágyó családokkal és sportbarátokkal, írja a híres.hu. A rendezvény közös aeróbik bemelegítéssel indult, majd többek között kosárlabda, strandröplabda, futás, jóga és pilates is várta a résztvevőket. A legjobb, ha csak vízzel vesszük be a gyomornedv ellenálló gyógyszereket. Erre mutat rá egy friss tudományos vizsgálat. Ezeknél a készítményeknél nem mindegy ugyanis, hogy milyen folyadékkal érintkeznek. Többféle italt vizsgáltak a szakemberek, akik arra jutottak, hogy egyes lugos ásvány és gyógyvizek csökkenthetik a gyógyszer hatékonyságát, mondta rádiónknak Demeter Adrien, a Semmelweis Egyetem PhD hallgatója, a kutatás első szerzője.
8: Amikor az emberek bevennek a patikába és keresnek egy gyógyszert, akkor általában megkérdezik, hogy étkezés közben, étkezés után vegyék be a gyógyszert, de arra nem szoktak rákérdezni, hogy milyen folyadékkal a gyomornedv ellenálló készítményeknél ez problémát jelenthet. Például egyes gyomorsabb lekötő készítményeknél gondolja a beteg, hogy akár egy lugos vízzel veszi be a készítményt, ami ugyancsak jó a magas gyomorsabbra, akkor ez károsítani tudja magát a bevonatot, tehát a gyógyszernek a hatása csökken, vagy akár teljesen megszűnik.
7: Kecskemét adott otthont a Magyar Neonatológiai Társaság 7. kongresszusának, ahol az újszülött és koraszülött ellátás legfontosabb szakmai kérdéseit vitatták meg a résztvevők. A háromnapos rendezvényen az ország vezető szakemberei osztották meg tapasztalataikat és legújabb kutatási eredményeiket, számolt be róla a híres.hu. A kongresszus egyik kiemelt témája a mesterséges intelligencia egészségügyi alkalmazása volt. A szakemberek szerint az AI segíthet többek között a fertőzések korai felismerésében, az intenzív osztályokon keletkező nagy mennyiségű adat elemzésében, valamint a radiológiai felvételek gyorsabb és pontosabb értékelésében. Egy hidegfront hatására a napközben egyre több felé előfordulhatnak záporok, zivatarok, néhol felhőszakadás, jégeső kíséretében. Sokfelé lesz élénk, erős, néhol viharos a nyugati, északnyugati szél. A hőmérséklet napközben a legmelegebb órákban 29 fok körül alakul, viszont a záporok, zivatarok hatására hirtelen több fokkal visszaeshet. Holnap változóan felhős napos időben lesz részünk, és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok.
9: A műsor támogatója a Formund Autó Kecskemét Renault és Dacia márka kereskedés.
10: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Kormos Zsolttal. Csak igazi, mai slágermegy.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Hát a mai slágereket adjátok, meg olyan zenéket, amit szerintem minden korosztály szeret.
2: Igazából csak igazi mai sláger megy. Itt játszátok a legjobb zenéket, aktuális információkat,

Itt a Rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy. 10 perccel múlt 4 óra. A mikrofonnál Kormos Zsolt. A hétvégi programokból, vagy a hűvös idő elől otthonukba visszatérő családok valószínűleg a naptárat böngészik. Azon morfondírozva, hogyan lehetne a mai vasárnap estét a legstílusosabban lezárni. Feszült és várakozással teli délutánt kívánok Kecskemétnek, Nagykőrösnek, Csongrádnak és az online hallgatóknak egyaránt, mert elérkeztünk a hétvége egyik legizgalmasabb mérföldkövéhez. A számítógépes adatbázis visszavonhatatlanul lezárta a mai jelentkezések kalapját, újabb üzeneteket a rendszer tehát már egyáltalán nem fogad. Mostantól a döntés csak a szerencsém múlik. Rövidesen hívom azt a szerencsés hallgatónkat, aki elviszi a focis weekend nagy fődíját, a La Cabra Tapas Bar 4 személyes, fejedelmi spanyol vacsora meghívását. És amíg a sorsoló automata kiválasztja és rögzíti a végső győztest, ma még egyszer utoljára kinyílik az érdekességek tára. Alig 10 perc múlva megnézzük, milyen elképesztő matematikai szimulációkkal és esélyekkel dolgoznak a legmodernebb elemzőközpontok a futballvilágbajnokság kulisszái mögött. Rendkívül izgalmas percek jönnek, érdemes lesz tehát velünk maradni egészen az utolsó pillanatig. És akkor még nem is beszéltünk az igazi mai slágerekről. Következik Cyril és a Stamp.

0: A műsor támogatója a Nitek hűtő-fűtő klímák forgalmazója, a H&H Klíma. www.hhklima.hu.
1: Az órák 16 óra 23 percet mutatnak. A zöld gyepen zajló éles küzdelmek mellett a háttérben már a legdurvább szuperszámítógépek és a nemzetközi fogadóirodák is izzanak. Befutottak ugyanis az első hivatalos matematikai jóslatok a leendő világbajnok kilétéről. Egy neves nemzetközi statisztikus csapat egy bonyolult gépi tanulásos modellel pontosan 100 000 alkalommal szimulálta le a teljes tornát a kijelzőkön. A valószínűségi rangsor legtetejére a regnál Európa-bajnok Spanyolország került Lamine Yamallal az élen. Szorosan mögöttük a Kylian Mbappé fémjelezte Franciaország és Anglia osztozik a képzeletbeli dobogón, de a számítások szerint a végső győzelemre Németország is komoly 11% feletti eséllyel pályázik. A fogadóirodák szerint a trófeát végül egy spanyol-francia döntőben emelhetik majd a magasba, ami azt jelenti, hogy a dél-amerikai óriásoknak a papírforma szerint idén nagyon nehéz dolga lesz a VIP páholyok felé vezető úton. Cristiano Ronaldo és a brutálisan kiegyensúlyozott Portugália viszont a sötét ló kategóriájában bármikor boríthatja ezt a matematikai kottát. Idén a szakértők szerint minden eddiginél nagyobb a váratlan drámák esélye, a zöld gyep pedig ritkán tiszteli a száraz számokat. És ha már a nagy esélyeknél és a feszült végjátékoknál tartunk, nem sokára hívom a mai nap fődíjasát, és gazdára talál a La Cabra Tapas Bar 4 személyes vacsora meghívása. Kátóval megyünk tovább, következik a Turn the Lights Off.

0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Június 20-án nyílt nap az Infineonban.
2: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot.
1: Megnézed belülről?
2: Az Infineon Technologies Cegléd Kft. Nyílt napot szervez leendő kollégái számára.
1: Benne vagy?
2: Gyere el te is június 20-án! Nyílt napkukac infineon.com.
3: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Környezetből indul újra a felmelegedés. A lehűlés mellé pedig egy elképesztő történelmi rekord a klíma világából. A leggyorsabb hőmérséklet zuhanást 1916-ban mérték az amerikai Montana államban, ahol egyetlen kerek nap leforgása alatt a hőmérő higanyszála plusz 7 fokról egészen mínusz 49 fokig zuhant vissza, ami valóságos hősokkot okozott a természetnek. Ekkora dráma azért nálunk nincs, de a feszültség fokozódik. Nem sokára hívom ugyanis a fődíjasunkat, előtte viszont jövünk még egy kis útinformációval. Kamráddal megyünk tovább, következik a Be Mine.

0: Az útinformáció támogatója a Szabó és Társai Kft.
1: Műsorunk végéhez és a kora esti órákhoz közeledve az utakon a napközbeni munkálatok utolsó fázisai zajlanak. A legfontosabb gyorsforgalmi korlátozás továbbra is az M5-ös autópályán a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópont teljes lezárása, ahol a Röszke felé vezető oldalon egyik ág sem használható. Az 5-ös főúton Kecskemét északi határában az M44-es állványzatának bontása miatt a 75-ös kilométernél továbbra is jelzőrös irányítás lassítja a haladást, míg a város területén a 78-as és a 80-as, valamint a 86-os és a 88-as kilométer között közműépítések miatt érvényes a félpályás lezárás. Jó utat kívánunk, az utakon vigyázzatok magatokra is, egymásra is. Nem sokára kiderül, ki nyerte meg a mai nap fődíját, a folytatásban pedig itt van Cookie és a Touch Me.
2: Let's go!

0: ön miért hallgatja a Rádió 1-et?
1: Szeretem jó számok szólnak, földobják a napomat, jó fejek a műsorvezető. Szoktam más is hallani, de azok nem fogták menni, mint ti.
0: Rádió 1 gong. Csak igazi mai sláger.

0: Kormos Zsolt vagyok, a Rádió 1 Gong stúdiójából. Sándor,
1: üdvözlöm, Sándor vagyok.
0: Szia, Sándor. Mondhatnám azt is, hogy Sanyi, de azért ennyire nem akarok.
1: Igen. Nyugodtan, nyugodtan.
0: Megéheztetek-e már a vasárnapi ebéd után?
1: Hát nem éheztünk, mert nagyon jót elvédeltünk, de azért még férne.
0: Egy kis La Cabra tapas meghívás esetleg beleférne még a mai programba?
1: Természetesen, természetesen.
0: Akkor elárulom nektek, megnyertétek a fődíjunkat, gratulálok. Négy főre szóló vacsora meghívást nyertetek 50 000 forint értékben a La Cabra tapas bár focis teraszára, úgyhogy még foci meccset is lehet közben nézni.
1: Az remek, az remek.
0: Mehet az egész család, drukkolhattok és ehettek egy jót.
1: Nagyon jó, köszönjük szépen.
0: Hölgyek, urak, fiúk, lányok, a hétvégi akciónk a végéhez ért a Rádió 1 Gongon. Köszönet az aktivitásért, a rengeteg nyerni szeretnék üzenetért Kecskemétnek, Nagykőrösnek, Csongrádnak és az internetes hallgatóknak. A folytatásban a pult felett átveszi az uralmat Kuki, velem legközelebb jövő héten pénteken délután találkozhattok. Holnap reggel 10 órakor Faragó Miklós vár benneteket friss slágerözönnel és vadonatúj nyereményekkel. Csodálatos estét és jó pihenést kívánok mindenkinek. Sziasztok!

0: műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: VB Weekend a Rádió 1 Gongon. Amint meghallod a közönség őrjöngését, üzenj azonnal, és ha visszahívunk, már csak egy könnyű focis kérdést kell megválaszolnod. Ha minden oké, tiéd a 4 főre szóló vacsora meghívás Kecskemét legspanyolabb foci VB teraszára. VB Weekend a Rádió 1 Gongon a La Cabra Tapas Bar támogatásával. Rádió 1.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 Gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásárai Jüsknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos kerti bútorra és termékre, 50-70% kedvezményt számos matracra, és 20-50% kedvezményt számos iroda és gamer székre. Vásárolj most a legközelebbi Jüsk áruházban vagy online a jusk.hu.
4: Ne hagyd ki a nyár legnagyobb utazási akcióját! Végre itt a Summer Sale a maiutazás.hu-n, ahol a legjobb áron foglalhatod le hazai vagy külföldi nyaralásod. Foglalj most a maiutazás.hu-n, csak hétfő éjfélig!
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a vöröshagyma kilója csak 169 forint, a kaliforniai paprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Csobbanj az idei strandszezonba a Gyulai Várfürdőben. Próbáltad már? Ha igen, akkor azért, ha nem, akkor azért strandolj a Gyulai Várfürdőben. Kalandozz, csúszdázd egy hatalmasat, pancsolj a családdal együtt a fantasztikus élményekkel teli vízi gyerekparadicsomban. Gyulai Várfürdő, a hely, melynek minden cseppje vár.
7: Június 20-án nyílt nap az Infineonban.
8: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot. Megnézed belülről? Az Infineon Technologies Cegléd Kft. Nyílt napot szervez leendő kollégái számára. Benne vagy? Gyere el te is június 20-án! Nyílt napkukac infineon.com.
9: Az igazi komfort nem luxus. Hűtse el magát a 20 éves Bács Klíma Kft.-vel.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Indul a Cookie Weekend! Benne az After Party Show Cookie-val. Csak igazi, ma is láger megy.

Szabadon csak ég, az ima is legyen, megy az egyik ezsemes itt szól. Szia, kukiba üzenetem kicsi szívemnek. Nagyon hosszú az a napom, kevés az idő, mint veled vagyok. Nem sokára tudom, kint sem. Megváltozik itt is mindent. Igen, együtt leszünk sokat nagyon, bőven lesz erre alkalom. Addig pedig álmodozva várunk a legszebb napokra. Este várlak, ezt már kibírjunk, hiányzol.

Köszönöm! Ki a legjobb pincérenek? Ha? Lívia, ha? És az egyik SMS itt szól, szuper vagy, Kuki, nagyon jól adod, csók neked és a kedves családodnak is, Juli! Köszönöm!

Picike nosztalgazunk, pedig még egyszer mondom, ez egy újdonság. Feldolgozták. Prometheus, Lucas, itt a rádió egyen. Nyári sláger, gyanús nyári sláger, hidetek nekem.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja. Július 4-én a Sopronfest nagy színpadán.

0: Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld jövő héten a műsorvezető, telefonálj 10-ként, mondd a szlogen! És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre!
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Végre itt a nyár! Élvezd ki a jüsszel, és frissítsd fel izgalmas bútor és kiegészítőink széles választékával a kertedet, teraszodat, erkélyedet, vagy más olyan szabad teret, ahol a legjobban élvezed a nyarat. Jusk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a vörös hagyma kilója csak 169 forint, a kaliforniai paprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az év boltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
6: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Indul a Rádió 1 kívánságműsor Kukival és az

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: Kívánság műsor, itt a Rádió Egyen, 20 óra ég, van a túlsó végén, most kit köszöntsünk? Halló, halló!
2: Tessék!
1: Azt te lennéd, szia, hogy hívnak téged?
2: Jasmin,
1: na kinek szeretnéd küldeni azt a jó kis Martin Garrix? Kinek szóljon?
2: Az anyukámnak.
1: Anyukának, igen?
2: És igen, az anyukámnak.
1: Jó, oké, rendben, és mit szeretnél neki üzenni anyukának?
2: Hát, hogy szeretem.
1: Igen?
2: És igen, szeretem.
1: Oké, rendben. Köszönöm szépen a telefonáltal, és kívánok neked szuper kellemes estét, jó?
2: Viszont jó reggelt, jó.
1: Jó reggelt, jó van, oké. Na, buli volt tegnap, lehetett érezni, ha? Bár mondjuk nem csodálom, pláne ha egy Martin Garrix buliba mentek, akkor hír nyilván, egész éjszaka fönt vagytok, napközben alszotok. Érkezik akkor Martin Garrix, Butterflies, a legújabb.
0: Cookie Weekend Show a Rádió Egyen.

0: Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lennek fiúk, remélem, hogy jól vagytok. A Valál túlsó végén most kit köszöntsünk. Haló, haló!
2: Hello, Kuki, Gizmo vagyok.
1: Mi újság, hogy vagy?
2: Jól vagyunk.
1: Jól vagy.
2: Szeretném, barátnőmnek a kezét.
1: Megkérted abban őre kezét?
2: Megszeretném kérni, egy adáson keresztül.
1: Most?
2: Igen.
1: Na, akkor hallgatunk!
2: Mónika, szeretném azt, hogy legyél a feleségem, és én jobban hozzban oda leszek érted, és bírni foglak, és jobbni foglak mindentől.
1: És hol van most a párod?
2: Szerbiában.
1: Szerbiában. Jó. Hát figyelj, biztos vagyok benne, hogy iget fog mondani, és akkor mit szeretnéd kérni tőlem, és kinek szeretnéd küldeni? Parancsolj!
2: Nagy Bogi Édest. Küldeném akkor Szabó Mónikának, páromnak, akkor neked, családodnak, akkor küldeném még Tamás Cikorának, és köszönetén.
1: Oké. Sok-sok boldogságot kívánok nektek, és hát szóljál, mikor lesz ez esküvő, jó? Oké, Gizmo?
2: Oké, rendben, Kuki.
1: Ciao, szia!
2: Sziasztia!
1: De jó, előadásban megkérte a kezét, imádom egy ilyet, komolyan. Elérkezik Nagy Bogi Dash, jól leszek újra, Metzger Victoria, Rádió Remix, itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió Egyen.
1: Kívánság műsor 20 óra ége van a túlsó végén. Viki, hello Viki!
2: Szia, Kuki!
1: Mi újság, hogy vagy?
2: Jól vagyok. Jó. Valami pörgő számot szeretnék kérni.
1: Oké, szabadulni kinek szeretnéd küldeni?
2: Anyinak meg magamnak.
1: Jó, minden az üzenet anyukának?
2: Nagyon szeretem.
1: Nagyon szereted. Jó, van holnap, mi a program?
2: Dolgozni.
1: Dolgozni. Mondjuk ez egy egészséges dolog. Jó, akkor kitartást kívánok neked, Vikikém, és köszönöm szépen a telefonáltál, jó?
2: Köszönjük, Vissza.
1: Ciao, ciao, szia-szia. Kis cukiság volt, kicsit félénk, nem? Hertz, Purple Disco Machine, Wonderful Life 25, ez következik most itt a Rádió Egyen. Gyerünk, Kukikám, indíts be!
0: Kuki forradalmasítja a Rádió Egy hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió Egyen.

0: Cooky Weekend Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén most ki ez van, szerencsém, szia, hogy hívnak téged?
2: Engem úgy hívnak, hogy Rozália.
1: Rozália! Szerbusz, Rozália! Hogy smint?
2: És kitalálja, mi a párom neve?
1: Nem. Mi a
2: talán...
1: Na.
2: Hogy jön meg.
1: Tessék?
2: A párom neve meg az, hogy Ricardo.
1: Ricardo. Jó van, oké, rendben. És mit szeretnél neki üzenni?
2: Azt, hogy nagyon szeretem, meg azt szeretném neki üzenni, hogy nagyon szerettem, és szeretnék vele vacsorázni ma.
1: Vacsorázni ma, rendben. Jó vacsora nektek, jó sok-sok boldogságod. Köszönöm, hogy hívtál engem, jó?
2: Ó, szívesen.
1: Szia, hello, szia. Na, lányok, fiúk, hamarosan újra zen érkezik Radleton, Blood Running.
3: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió egyen.
5: Anyám biztosító cégen nem jó, de az enyém az nagyon jó. Én a bankomnál vagyok biztosítva, és akkor múltkor a mosógép ledobta magáról a nem tudom milyen tömítőgyűrűt, de úgy egynapos mosógép, és akkor ugye fel az egész padlót azt eláztatta, és akkor csak el kell küldeni, hogy ez mind megtörtént.
6: Fotón elküldted, és küldték a lóvét?
5: Igen,
6: ennyi volt?
5: Igen, és utána felhívtak, hogy meséljem el, hogy éreztem magam, miközben ez történt, és teljesen ilyen rádió drámával elmeséltem. És akkor csak ömlött és fröcskölt.
6: Annyi volt, hogy szivacsal oda csöpögtetett néhány csepp vizet, az vett egy új mosógépet, mert már nagyon ki volt a régi.
5: Kézzel, de kijöttek, és azt hittem, hogy nem javítják az új mosógépeket, de megjavították, nem cserélték. Na?
6: Akkor neked jó tapasztalatod van. Tehát...
5: Igen, a bankomnak a biztosítás nagyon jó, kedves emberek.
6: Neked van banki biztosításod?
7: Van.
6: Van
7: neked is van.
5: Én lakáshitelt vettem fel, igen? És a lakáshitelt csak úgy adják meg, hogyha a banknál biztosítod a lakást, és ez így volt. Az én bankom az olyan, hogy leültünk, és akkor elmondtam, hogy élek. Mondták, hogy jaj.
6: Az elég szomorú. Mondták, hogy ez
7: rövid élet lesz.
6: 10 évvel van, nagy bajok lesznek. Egyelőre ne nyisson nálunk számlát, Eszter.
5: És akkor nekem úgy van megcsinálva a bankkártyámhoz a biztosítás, hogy például a közlekedési balesetre, tehát közútira, hogyha megmurdálok, akkor a gyereknek alapból utalnak egy 10-est, hogy én is anya nem jön haza, de vegyél magadnak valami szépet.
6: Látod ezt a sok gumi cukrot? Ez mind megjelent!
5: Igen, a súlyomat kilóban megkapják
6: így. Ez
5: olyan is van, hogyha meghalok, akkor kifizetik a temetést.
6: Még nem szóltak neked, hogy ez nem egy halálfélelmes biztosítás, hanem ez egy bank. De téged te bebiztosítok vízkár, tűzkár, haláleset.
7: Hova? A lakást, hogyha úgy veszed, hogy hitelre,
6: akkor kéri a bank, azok ki ezt tiszta.
5: Megkérem brókeremet, hogy hívjon fel téged.
6: Baleset biztosítás.
5: Minden rajta, minden van. Bankkártyához. És utazbiztosítás is van rajta, tehát ha elutazok külföldre, akkor nem kütök külön, mert rajta van a kártyában. Csak szólok, hogy elmentem.
6: Érdekes ilyen sziszi-fuszi dolgokat, ilyen aprólékosan foglalkoztam.
4: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en.
0: Rádió 1-en.
4: De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió 1!
4: Folytatódik a Rádió 1 kívánságműsor Kukival és az igazi mai slágerek.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Valaki szeretnél üzenni valamit valakinek, de ki az aki? Szia, hogy hívnak téged?
2: Farkas Jessica Gizella.
1: Igen, és mit szeretnél üzenni?
2: A csapatomnak szeretném üzenni, hogy nagyon hiányozni fognak.
1: Ki a csapatod? Mesélj csak.
2: Kasi, röplabda.
1: Röplabda. És miért fognak hiányozni? Mert nyári szünet lesz?
2: Nem, hát vége van a szezonnak. És
1: akkor ez nem nyári szünet jelent? Ez nem nyári szünet?
2: Nem.
1: Nem. Oké, akkor ez micsoda? Csak sima szünet?
2: Igen, csak sima szünet, és hogy vége van a röplabda szezonjának, és mennek el másik csapatba.
1: Ja, mennek el másik csapatban, értem. És te ott maradsz?
2: Igen.
1: Igen, jó, oké. Rendben, köszönöm szépen a telefonát, és kívánok nektek egy szuper keremes nyaralást, jó?
2: Kukit!
1: Hello, hello, sziasztok! Érkezik nálunk Rai, Where is my husband? Itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi ma is legyen, megy, iszok egy kis vizet, jó? Baby.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, kívánságni a Russzoraig, a Vállal túlsó végén. Ki ez ma szerencsém?
2: Jó estét kívánok, Viktor vagyok, de...
1: Á, mi újság, Viktor?
2: Köszönöm szépen, most felbosszantani készülök a környezetemet. Egy kis fűnyírás fogok kezdeni ilyenkor.
1: Állítólag,
2: de, lehet, hogy még a...
1: de vigyázz, mert állítólag mondom neked egy eső ma este, riasztás is.
2: Igen,
1: van,
2: ezt
1: vigyázz.
2: Akartam mondani, hogy még az időjárás közben szólhat.
1: Igen.
2: Mert füvet nyírni vasárnap este kell, flexelni meg vasárnap hajnalban, mert akkor hatékonyabb.
1: Aha, és gondolom a szomszédok is örülnek neked, nem?
2: Így van leírva a leírásban.
1: Szerintem te jobban vagy mindenkivel ott, ahol laksz. Van ilyen érzésem.
2: Persze.
1: Jaj, oké.
2: Szeretem megvenni a környező telkeket is, hogy ne legyen szomszédom.
1: Jó, nem vagyunk szomszéd. Oké. Vedd meg. Hát gyerünk. Én szurkolok.
2: Ne kelljen megvennem, hogy eltávolítsalak onnan, tudod?
1: Az jó. Na, te a Swift kiáltál tőlem, a legújabb dal tőle, kinek szóljon?
2: Sanyinak küldöm, aki szintén füvet nyír a Máximnyi vendégházába. Szolidálok vele.
1: Jó, van, oké.
2: Jó lesz.
1: Bandasztok akkor, jó, az jó. Jó, van, oké, rendben. Hát köszönöm szépen a telefonát, és azért vigyázz magad rám, mert tényleg egy nagy esőt érkezik most, jó, vigyázz, oké?
2: Köszönöm szépen.
1: Sziasztok. Oké, az egyik SMS, itt szólanak fiúk, sok felveszem a hegesztű szemüvegem. Szia Kuki, éppen hazafelé tartunk Budapestről, egy szuper napot töltünk itt a családdal, kirandultunk, egy jó kis pörgős számot szeretnék a hazautra, Dudara, Cuni, Feri és a gyerekek. Jó, akkor érkezik Taylor Swift, és a szám címe Applied. Yes, Kukikám, indíts be!
0: Cookie Weekend Show! Cookie Weekend Show! A Rádió Egyen!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Cookie Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, a vonal túlsó végén valaki nagyon-nagyon-nagyon elfáradt, ugye? Hello?
2: Igen.
1: Hogy hívnak téged?
2: Alex vagyok, de nem szeretnék kérni. Jó. Munkatársomnak vagyok az a munkából, a fáradok, ami pörgőse.
1: Jó, rendben, a jó pit kívánok nektek, és köszönöm szépen a telefonáltál, jó?
2: Én is köszönöm.
1: Ciao, ciao, szia-szia. Az eddig Vaber üzenek itt szól. Szia, Kuki, nagy segítségre lenne szükségem. Tegnap este Budapest egyik szórakozóján találkoztam egy csodaszép lányán. Őt szeretném megtalálni, talán hallgat most téged. Hosszú szökehaj, szemüveg, orr piercing, kék felsőben volt. Olvasd be kialek, tudni fogja. Aláírás, piros poló, összhaj. Köszi szépen. Szaszá, szurkolok neked, ha? Szurkolok, hogy meglegyen, és... Induljon egy romantikázás, jó? Érkezik Ed Sheeran nálunk most, és a szem címe Azizan.
0: Cookie forradalmasítja a Rádió egy hétvégét. Cookie Weekend Show a Rádió egyen.

0: Weekend Show.
1: Minden szombaton és vasárnap délután 5-től este 8-ig a Rádió 1-en.
0: 0620 3 111 111. Hívd most!
1: Kuki csak rád vár!

0: Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, a vonal túlsó végén itt van a mai utolsó telefonáló. Szia, ki ez van, szerencsém?
2: Szia, én Pancsali Andi vagyok.
1: Andi, honnan telefonálsz még Varosból?
2: Köröztek a Pátiból.
1: Jaj.
2: Bihar megyéből.
1: Aha, mi újság?
2: Az a helyzet, hogy éppen sütögetünk, hol elborít minket az eső, de én szeretnék jó kívánságot küldeni ennek a drága jó településnek és körzetének. És hajrá Magyarország, és mindenkinek jó erőt kívánok, és jó egészséget.
1: Jó van, ez egy szép kívánság volt, szép üzenet, köszönöm szépen, a telefonáltál, és én kívánok neked akkor egy jó sütögetést, jó, oké?
2: Köszi szépen, Koki!
1: Ciao, ciao, szia, szia!
2: Ciao, ciao, szia!
1: Hello, hello! Hát akkor érkezik a legújabb Sam Felt, lennak fülk és a szem címe Heart Like Mine. Alja putikám, mire vársz? Indítsd be!

0: Rádió 1-en.
1: Eljött az az idő, hogy én búcsúzom tőled, de holnap este újra találkozunk itt a Rádió 1-en. Lesz egy kis meglepetés nektek, Dark Premier, igen. Most érkezik a diszkosi csapat egészen 21 óraig, ma este 9-től. Jó, az Geri, jó? Legyetek jók, szép estét, Kuki voltam, sziasztok!
0: Kuki Weekend Show a Rádió 1-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió egyen.
3: Anyám biztosító cégen nem jó, de az enyém azért nagyon jó. Én a bankomnál vagyok biztosítva, és akkor múltkor a mosógép ledobta magáról a nem tudom milyen
4: tömítőgyűrűt,
3: de úgy egynapos mosógép, és akkor ugye fel az egész padlót azt eláztatta, és akkor csak el kell küldeni, hogy ez mind megtörtént.
5: Fotón elküldted, és küldték a lóvét?
3: Igen, és utána felhívtak, hogy meséljem el, hogy éreztem magam, miközben ez történt, és teljesen ilyen rádió drámával elmeséltem. És akkor csak ömlött és fröcskölt!
5: Annyi volt, hogy egy szivacsal odacsöpögtetett néhány csepp vizet, az vett egy új mosógépet, mert már nagyon ki volt a régi.
3: Kézzed, kijöttek, és azt hittem, hogy nem javítják az új mosógépeket, de megjavították, nem cserélték. Na?
5: Akkor neked jó tapasztalatod van.
3: Tehát... Igen, a bankomnak a biztosítás nagyon jó, kedves emberek.
5: Neked van banki biztosításod?
4: Van.
5: Neked
4: is van.
3: Én lakáshitelt vettem fel, igen? És a lakáshitelt csak úgy adják meg, hogyha a banknál biztosítod a lakást, és ez így volt. Az én bankom az olyan, hogy leültünk, és akkor elmondtam, hogy élek. Mondták, hogy jaj,
5: ez elég szomorú. Mondták, hogy
4: ez rövid élet lesz.
5: 10 év múlva nagy bajok lesznek. Egyelőre ne nyisson nálunk számlát, Eszter.
3: És akkor nekem úgy van megcsinálva a bankkártyámhoz a biztosítás, hogy például a közlekedési balesetre, tehát közútira, hogyha megmurdálok, akkor a gyereknek alapból utalnak egy 10-est, hogy édesanyja nem jön haza, de vegyél magadnak valami szépet.
5: Látod ezt a sok gumi cukrot? Ez mind meg lehet.
3: Igen, a súlyomat kilóban
5: átkapják.
3: Olyan is van, hogyha meghalok, akkor kifizetik a temetést.
5: Nem szóltak neked, hogy ez nem egy halálfélelmes biztosítás, hanem ez egy bank. Tehát téged te bebiztosítok, vízkár, tűzkár, haláleset.
4: Hova? A lakást, hogyha úgy veszed, hogy hitelre,
5: akkor kéri a bank, az oké, ez tiszta.
3: Megkérem a brókeremet, hogy hívjon fel téged.
5: Baleset biztosítás.
3: Minden rajta, minden van. Bankkártyához. És utazbiztosítás is van rajta, tehát hogyha elutazok külföldre, akkor nem kütök külön, mert rajta van a kártyában. Csak szólok, hogy elmentem.
5: Érdekes ilyen sziszi-fuszi dolgokat, ilyen aprólékosan foglalkoztam.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
7: Diszkó! Diszkósít. A rádió DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
8: Hello, hello! Szevasztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak! Indul a Rádió 1 esti show-ja, a Diszkósít Radio Show 3D-ben, vagyis Hanvai PG-vel, DJ Juniorral és Bárány Attilával.
9: Szevasztok, szép estét mindenkinek, DJ Junior vagyok, én is itt vagyok, támogatom az Attilát, és FM-en, webben, applikáción keresztül tartsatok velünk.
10: Ladies and gentlemen, my dame and herman, andesi, hölgyeim és uraim, fiúklánk, miért is szert nagyon a publikum, jó magam, Hanvai PG vagyok, és én nem tudom, hogy kit kell támogatni, de támogatom őt este 9-ig.
8: Jön Alex Kenji, és a Bamboli, ezt kellene támogatni egy jó remixel, de hát inkább az igazi

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, Adrian színnől a diszkosita, a rádió egyen bárányatil a mixa, itt van Honvai PJ és én DJ Junior, és július 2-án megmegyünk a következő diszkosi partira, amely egészen pontosan Ráckevél lesz, a Dunapart Fest, a rádió egy is támogatja, csütörtökön a nyitónapon lesz, 3 órán keresztül pörgetünk mi diszkosi DJ.
1: Ezt akárhányszor ki fogod mondani nekem, mindig az Adrenalinról a Guinness Rekord kísérletünk fog eszembe jutni, egyébként ugyebár Pizza and Music, Balázs Attil és jó magam Honvai PJ 50 órán keresztül fogunk diszkozni, és egyszerre pizzát sütni. További információk a social media felületén, tessék csekkolni.
2: Én pedig zene készítési rekord kísérletben vagyok, de nem foglalkozom a Guinness-tel egyáltalán. Annyi dalt csináltunk a producer társammal már idén, amennyit még soha az életbe. Most már valami 57-88 körül tartunk. Jön egy Rádió 1-es kötelező, ezt mi így hívjuk magunk között, Fisher és a Tones and I, valamint a Favor, ebből a Business Mix ma este először itt a Rádió 1-en.

0: Rádió egy csak igazi, ma is Sláger megy diszkosít Rádió Show DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem Homeboy PG-vel.
1: Jönnek az ünnepeltek, névnaposokban többek között a vazulok, elizeusok, estellák, bár szerintem ez Estella, herták, stellák, töltömök és valérok. A szülőnapos pedig az ismerőseim közül Knizse Péter, Mészáros Zoltán, Dóka Dávid, Lukács Attila, Vallastyán Milán és Szilágyi Judit. Isten éltesse az ünnepelteket.
0: Ha már ilyen nagy köszöntésekben vagy, akkor én is megköszönöm Dunai városnak tegnap, hogy akik szerették az és kedvelték az ibizai zenét, eljöttek és velünk együtt bulisztak, Schulzal meg velem, köszi szépen.
2: Úristen, úristen, úristen, köszi Miskolt és köszi Balaton, nagyon-nagyon jók voltatok, és hát nálam abszolút most már lassan egy hónapja fókuszban a jövő szombat, 50. születésnapom a fővárosban, a pesti rakparton egy 5 órás szettel, tessék majd mindenkinek korán megérkezni jövő héten szombaton.
1: Most pedig elnézést kérünk, a magunk módján érkezik a diszkosít vadonatúj dala, ez a Sorry, a Rádió Egyen az igazi mai slágerek között.

0: minden este a rádió, egy ilyen több mint 20 évet, kemények vagyunk, mint a bika, majdnem mondtam, micsoda, mindegy, a patája, eszembe jutott, patája, jó, megvan. DJ Junior, Hanvai PJ és Bárány Attila a rádió egy stúdiójában.
1: Én kérem szépen, jövő hétfőn élőben mixelek itt a rádió egyen, és utána én elutazom, és azért, mert a kedvesemnek születésnapja van, külföldön leszünk, de jövünk vissza szombat este, mert hogy a Szelídi tónál fogok játszani majd egy nagy rendezvényen, két termes lesz, és nyilván nyári nyitó szórakozó, régen nagyon sokat pörgettem ebben a klubban, úgyhogy várom majd a szombat estét, remélem visszaérek.
2: Nagyon-nagyon fontos, hogy bármilyen sajátot, hogyha szeretnétek tőlem, amelyet idén 2026-ban készítettünk Roberto Vini és jó magam Hanvai PG, akkor írjatok nekem egy e-mailt a hanvaipg@hanvaipg.hu-ra, és küldök hozzájuk letöltő linket.
0: A jövő héten 4 fellépésem lesz, pénteken a Felvidéken, Rima szombaton kezdek a Szlovákiai Magyarok Fesztiválon, és onnan megyek Bogácsra az idei nyári szezonban először. Szombaton pedig Balosszögön zenélek DJ Valasz Fesztiválján, onnan pedig Salgótarjánba teperünk át, ahol a strandon lesz szabadtéri buli. Bővebb információ a rajongói oldalamon a Facebookon. Az szinte biztos, hogy a következő dalt mindenhol játszani fogom, független attól, hogy klasszik vagy nem klasszik, illetve ez egyébként vadonatúj. Jön I'm an Angel és a Moving to the Sun 2026-ban, Biszenselben a Disco Sheetben.

0: Ez a Rádió 1-es is olyan diszkosi Radio Show, 20 éve itt vagyunk veletek, és megyünk bele a 21. évbe. Nagyon sok fellépésünk lesz, új dal jön, a Sorry, videoklippel, megjelenések, minden, úgyhogy készüljetek, ez az év is kemény lesz nagyon.
1: Volt már egy pizza kóstoltató kis rendezvényünk, ami nagyon-nagyon jó fogadtatást kapott, nagyon tetszett Balázs Attilának is egyébként, és minden esély szerint egyébként valamikor augusztusban lesz egy hasonló, erről majd jövünk hamarosan információkkal a diszkosi Facebookján.
2: Most pedig érkezik a folytatásban a heti dalpremérek egyikkel, Charles D, Veszka és Bexi közöse, ez a Can't Get Enough, itt a Rádió 1-en a diszkosítben, az igazi mai slágerek között. The way you cry.

0: Party.
1: Rádió egy csak igazi mai sláger, mely diszkosít Rádió Show, búcsúzik ma estére DJ Junior, Bár Attila és jó magam, Hambay Pícsi.
2: Magamhoz ragadom a kezdeményezést, mert rohannom kell. A jövő héten elmondtam, 4 fellépésem lesz, és ezzel most már nem is akarlak untatni titeket. Ma azonban én pörgettem a lemezeket, a tracklistát előbb-utóbb megtaláljátok a diszkosít adások YouTube csatornán, és meg is köszönöm a figyelmet, holnap este 8-kor jövünk újra. Ennyi lett volna már a diszkosít, sziasztok!
1: Én DJ Junior voltam, holnap este hétfőn Émixlek élőben itt a rádió egyen, aztán utána elutazom, és legközelebb szombaton jövök vissza, amikor rögtön a Szelidi Tonál nyárító szórakozója régi korszakának dalait és élményeit dolgozzuk fel egy picit jó néhány kollégával, aki annó játszott ebben a bizonyos nyári nyitott szórakozóján, úgyhogy nagyon várom az eseményt, szombaton este tehát a Szelidi Tónál találkozhatunk. DJ Junior voltam, búcsúzom azzal, hogy minden elérhető a YouTube csatornámon, az új klippek is fönn vannak, valamint a Facebook oldalamon. Szevasztok!
2: Ameddig a földkerekén szolgálok, és zenélek, Hambay Pícsi voltam, fókuszban, jövő héten szombaton az 50. születésnapi partim a pesti rakparton, 5 órás exkluzív set, mindent fogok játszani, amit valaha játszottam a karrierem folyamán, és nagyon-nagyon fontos, hogy Balázs Attilával, aki ugyebár tavaly az olaszországi pizza világbajnokságon egyik kategóriában második helyzet lesz, idén csinálunk egy Guinness rekordot, amiben 50 órán keresztül ő süti majd a pizzát, jó magam pedig majd diszkozom. Erről további részletek a social media felületeimen. Én ma este ezzel búcsúzom, ennyi a Diszkosít Radio Show. Szevasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja. Július 4-én a Sopronfest nagy színpadán.

0: Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy. Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld jövő héten a műsorvezető, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent. És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre.
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A Sopron Fest színpadán Azaria, Valosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest.
4: Július 2-3-4.
2: Reklámot hallottak.
5: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Sziasztok! Regálili vagyok, ez a saját dalom a Dreamin.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarország

0: Mine Radio Show starts now. The world is mine.
1: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, pihenés, nyaralás, ne adj Isten munka, bármi is a program így vasárnap este, ígérem, jó társ, jó háttér lesz ő mellé. Wilcox a lemezjátszóknál innentől. Hello Wilcox, kezdjük el.
2: Ciao Geri, sziasztok, nagyon szép nyárestét kívánok mindenkinek. Egy igazi buli beindító, vagy éppen levezető szettel, kinek mi tetszik, választhatok nyugodtan magatoknak, jövök, és ígérem, hogy nem okozok nektek csalódást. Amivel indítani fogom az órát, az Joel Coré, itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: tökéletes, abszolút nyárestére való dance és house zenék ma este itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban. Vilkok szelemezjátszói mögött, nézzük, hogy mivel jössz most.
1: A Rádió 1-es DJ-k, illetve a nagyvilágban a mainstream DJ-k nagy-nagy erőszeretettel játsszák Gordo zenéjét, ugyanis egy nagyon jó kis lágerről beszélünk, nem kevés marketinggel. Tőle hoztam tehát Gordótól a Lokót. Ezzel megyünk tovább itt a folytatásban a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show vasárnap este. Vilkóca lemezjátszói mögött négyszer nyerte már el itthon az év producerének járó díjat. Mi a helyzet a saját dalokkal? Hány zenén dolgozol most otthon?
1: Köszönöm a kérdést, Geri. Most is folyamatosan vadonatúj zenéknek az írásán, illetve a befejezésén vagyok. A rádióban is hétről hétre hallhatjátok a demo, illetve már a kész verziókat is. Például a Kipussanon csak is itt játszom a Rádió 1-en, ami hamarosan meg fog jelenni hivatalosan is, illetve a Sundown című trackemet csak is itt hallhatjátok a Rádió 1-en, ugyanis azt még nem hoztam ki hivatalosan, de hamarosan arra is sor kerítünk. A következő előadó nem csak a slágergyártásba remekel, ugyanis Meduza bebizonyította már az elejétől fogva, hogy nagyon jó kis fesztivál, illetve klub zenéket is tud készíteni. Amivel menjünk tovább, az Meduza és a Don't Wanna Go Home. Itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: Nagyon köszönöm, hogy ma este is itt vagytok és minket hallgattok. Nálatok a rádió egy szól is benne a World is Mine Radio Show Wilcox a lemezjátszói mögött, és nagyon-nagyon fogtok örülni annak a zenének, amit most indítunk. Egyszerre régi, egyszerre új.
1: A mai műsorban már beszéltünk arról, hogy Medúza képes nagyon jó kis rádiós lágereket készíteni, és említettem, hogy fesztivál himnuszokra is képes. A következő dal egy meghatározó elektronikus zenei előadó, Green Velvetnek a La La Land című trackjének a feldolgozása Medúza verziójában. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: mögött Alex Kenji, Bambolé, Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight, ezek mind-mind jönnek 10 után, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Fogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. I'm a Sopronfest.
5: Július 2-3-4.
3: Reklámot hallottak.
6: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: Mine Radio Show starts now. The world is mine.
1: Elmúlt este 10, hello mindenkinek! Ilyenkor vasárnaponként is ellátunk benneteket a legmenőbb dance és house zenékkel. Ezeket még egy órán át Wilcox, aztán pedig 11-től Bricklék válogatja. Hello Wilcox, menjünk tovább!
2: Nagyon szép vasárnap estét kívánok a folytatásban is. Egy olyan dallal indítjuk az órát, amit nagyon elkaptatok. Alex Kenji igazából évekig el volt tűnve, most viszont látszik, hogy megérkezett, újra itt van, nagyon jól érzi magát, és jó slágerek készítésére képes. Jöjjön tehát a Bambolé itt a Rádió 1-en,

0: a lemezjátszóknál.
1: Időről időre készítek olyan dalokat, amit nem kifejezetten a klubokba szánok, hanem inkább ide a rádió szettjeimbe. Nagyon szeretitek és szoktátok is kérni a Not Ready to Love-ot. Ennek ellenére nem egyszer játszottam már bulikban is, inkább a bulik első részében. Jöjjön tehát tőlem a Not Ready to Love, itt a rádió egyen, a World is My Radio Show-ban.

A hétvégén voltam egy koncerten, amit megmondom őszintén, hogy én nem láttam igazán jónak, pedig nagyon szerettem az előadót. Szerintem nem volt jól felépítve a szettje, ugyanis egy jó szett az mindig katarzisokból és hullámoztatásokból áll. Szerintem egy igazán jó szettet egy ismert saját dallal kell mindig elindítani, ezért szoktam játszani én is a fesztivál szettekben. Első trackként a Tequilát, amit nem mindig a legodavalóbb, viszont mindig a legjobban szerettek, és ez már meg tudja indítani, meg tudja alapozni a bulinak a hangulatát. Tehát amit most elhoztam nektek, mindennek az alfája és az omegája a karrieremben. Szóljon a Tequila, az egészségetekre, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: szól.
1: Tudjátok, vannak azok a zenék, amikor egy buliban áldogáltok, nem igazán találjátok a helyeteket, majd aztán valami történik a táncparketten. Meghallottok olyan dalokat, amire elkezd járni a fejetek, és hú, azt érzitek, hogy itt megindult valami, egyből több kedvetek van az egész estéhez. Ez egy kifejezetten ilyen dal. Benja és a Come a Little Closer egy nagyon nagy kedvencem. Ezzel menjünk tovább itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon,

0: mindenkinek, szokás szerint Bricklékkel zárjuk a hetet, innentől éjfélig ő mixel nektek. Hello Bricklék, kezdjük el!
1: Szia Geri, szevasztok fiúk, lányok, pörgessük fel a vasárnap estét, indítsuk el a mixet. Érkezzen Joel Corytól és Galantisztól a Stay a Little Longer című slágere, itt a World is My Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Nagyon köszönjük, hogy vasárnap este is itt vagytok, és minket hallgattok, nálatok a rádió egy szól is benne. A Word is Mine Radio Show egészen éjfélig Bricklék itt mellettem a lemezjátszói mögött extra zenékkel. Nézzük, hogy mi a most.
1: Most érkezik Bizsú és Brandon közös zenéje, a Swagger Feet. Bizsú amerikai, Brandon pedig brit származású producer, és ebben a trackben egy vagány tech house hangzás hoztak össze, ami tökéletesen működik a klubokban. Ez jön most itt a Word is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: trendi, minőségi, abszolút előremutató elektronikus zenék ma este is a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Mellettem Brick Lake a lemezjátszóknál. Mivel jössz most?
1: Most érkezik Hypaton Auto My Head című zenéje. Az olasz producer az elmúlt évek egyik legnagyobb feltörekvő tehetsége, aki a klasszikus dance hangzásokat modern fesztivál energiával ötvözi ebben a trackben. Ez jön most itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: CID és a Fancy Sheet vasárnap este a Word is Mine Radio Show-ban a rádió egyen Bricklék a lemezjátszóknál. Mit teszünk rá erre?
1: Most érkezik Gordo zenéje, a Loco Loco. Az amerikai Gordo egy keményebb lüktető klubtracket hozott össze, néhol egy kis old school hangzással megfűszerezve. Ez jön most itt a Word is Mine Radio Show-ban a rádió egyen.

0: és a Word is Mine Radio Show vasárnap este. Ha tetszett a mai adás, ne felejtjétek, mind a három mixet vissza tudjátok majd hallgatni holnaptól a mixek.radio1.hu-n és a mobil applikációnkban. Brick Lake, mi jön ma a legvégén?
1: Zárásként a német producer Avayontól érkezik a Sleepless. Legyetek rosszak és vigyázzatok magatokra. Sziasztok!
0: Mára tehát köszi mindenkinek a figyelmet. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap

0: Földis Mind Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió 1.
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és igen, ahogy eddig is megszokhattuk, nem lesz felesleges duma, csak a legnagyobb kedvencek egész éjszaka, a World is Mine után is, megállás nélkül. Most például Ray Daltontól ez a Do It Again, a telefon, Viber és SMS számunk pedig 06 20 3 110

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger, mert egy picit tempót váltunk, de maradunk a szenzációs zeneszerzőknél. Lady Gaga után Bibi Rexa a folytatásban, aki most egy Faithless dalt gondolt újra. Szerintem sok emlékkel jön ezzel kapcsolatban. És aki nem ismerte régről, mert hogy simán lehet, hogy van ilyen, na az is imádni fogja. Ő Bibi Rexa és a New Religion itt a Rádió 1-en.

0: picture alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's cause I'm wearing your cologne.
1: Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, már fél egy is elmúlt kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, az igazi mai slágerek pedig pörögnek továbbra is megállás nélkül, és pörög tovább a világbajnokság is, hát ilyen nekünk picit furcsa időpontokkal, de hát most ezt kell megszokni. Azt egyébként tökéletesen tudjuk, hogy Alex Kendrickinek drukkol, hiszen egy olasz DJ-ről van szó. Igen, bízik abban, hogy újabb világbajnoki címet szerez Olaszország.

0: bulik mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
1: Szeretem. Szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
2: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Egy fontos infom van, ma dalpremier lesz, méghozzá Kuki hozza a legújabb dalát 6 óra után egy picivel a kívánság műsorba. Szóval mindenki figyeljen, nagyon menő a felvétel, ezt már mondom előre is, ahogy ez is egy menő felvétel. A One Kiss, amit indítok.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, egy köztük pedig Tóth Abigail és Accent a folytatásban. Mind a ketten ezerrel dolgoznak, sőt Tóth Abigail nemrég elárulta, hogy újabb külföldi felkérést kapott. Nagyon várjuk az eredményt, mert hogy ezt például imádjuk, a Sugar Daddy az igazi mai slágerek között most itt a Rádió 1-en.

gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: egyszer.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Taylor Swift a folytatásban, akiről most olyat mondok, amit én sem tudtam korábban. Korábban ő modellkedett ugyanis, méghozzá különböző ruhamárkáknak, de nem celebként, még akkor az első albumát sem adta ki bőven, a 2000-es évek elején voltunk, és sima ilyen ruhás modellként tűnt fel különböző újságokban. Most meg egy kicsit mélyebben a zsebbe kellene nyúlni, hogyha fel akarnák venni modellnek az új ruhamárkánkhoz. Taylor Swift jön, az igazi mai sláger az Opel Light itt a Rádió 1-en.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger, mert mindjárt kettő, pici tempóváltás jön. Hello mindenkinek, és kellemes éjszakát, jó munkát! A Serial Remix után a Disturb the Sound of Silence-éből Olivia Rodrigo jön. Ez a Good For You, kellemes éjszakát!

0: I guess you moved on really easily.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.